0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig Mrs. Kelsey jön. Vagy inkább használjuk a Taylor Swiftet. Az igazi mai sláger az Opel Light, amit már is indít a Rádió Egyen. Kellemes éjszakát!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Harry Styles pedig Guinness rekorder lett, bekerült a Guinness rekordok könyvébe, miután egyetlen turné keretében 12 egymást követő teltházas koncertet csinált a Wembley stadionban, a legutolsón 80 ezer néző volt. Wow! Hasonlókat azért csinál Miley Cyrus is, még ha az nem is Guinness rekord, ez a Midnight Sky.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ahogy ígértem, a legnagyobb kedvenceket hozom, amik adják a lendületet az éjszakába. Ez is egy ilyen lesz. Joel Corey-tól a Galantis-szal közösen ez a Stay Longer itt a rádió egyen picivel 3/4-3.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kitartást az éjszakában a melóhoz. A mikrofonnál Király Tamás, a következő órában is én hozom a legnagyobb kedvenceket, és szépen is összeállítottam a listát. Jön például az újdonság Sam Fertel és Raytel, de készülök majd Cookie-val, Dua Lipával, a kezdésben pedig bizony Ed Sheerannel. Alig pár perc is az Ázizán indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Több száz készítmény okozhat fényérzékenységet és válthat ki akár komoly bőrtüneteket is. Más orvosságok a szervezet hőháztartására hathatnak kedvezőtlenül. Nyári gyógyszerszedési tanácsokat adott a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze, dr. Sebők Szilvia mester oktató. Antibiotikumok, gombaellenes szerek, szívgyógyszerek, vízhajtók, cukorbetegség elleni készítmények, fájdalomcsillapítók és pszichiátriai szerek, ezek mind olyan gyógyszercsoportok, amelyek használata nyáron fokozott figyelmet igényel, mert fényérzékenységi reakciót válthatnak ki. A fényérzékenységen belül az úgynevezett fototoxicitás felelős az esetek nagyobb részéért, mondta a szakember. Ez akkor alakul ki, amikor a gyógyszer vagy annak bomlás terméke megjelenik a bőr sejtjeiben, és UV-fény hatására a bőr olyan lesz, mintha leégett volna, ég, szúr, fáj, akár fel is hólyagosodhat. Ezek a reakciók nem egyén, sokkal inkább dózis függők, vagyis minél többet valaki az adott gyógyszerből, és minél több napfény éri a bőrét, annál nagyobb az esélye a fototoxicitásra. A tünetek percekkel, de akár órákkal a napozás után is jelentkezhetnek a napnak kitett bőrfelületeken. Az úgynevezett fotoallergia esetében nem kémiai, hanem immunreakcióról van szó, ami nem dózis függő, a bőrben a napfény hatására átalakuló gyógyszer idegen anyagként beindítja a szervezet védekező rendszerét, ekcémaszerű viszkető bőrtüneteket okozva. Az ilyen tünet napokkal a napozás után a ruhával fedett területeken is megjelenhet. A főgyógyszerész hozzátette, hogy mindkét esetre igaz, hogy a panaszok a szemet sem kímélik, égő, irritált, gyulladt szem is lehet a következmény. A visszatérő fényérzékenységi reakciók hosszú távon növelhetik a bőrrák kockázatát, ezért a megelőzés kulcsfontosságú, mondta a mesteroktató. Aki fényérzékenyítő készítményt szed, viseljen minél nagyobb bőrfelületet elfedő könnyű ruhát, használjon rendszeresen fényvédőt. A kezelő orvossal egyeztetve válaszol alternatív gyógyszert vagy csökkentse a dózist, illetve inkább este vegye be a gyógyszert, mindez segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy ki, hogy van? Remélem minden oké, a mikrofonnál Király Tamás, egy újabb zenei óra pedig elindult, ahol ilyen szinten egymás után jönnek az igazi mai slágerek. Most Cashmere és a Wild Ride, mindjárt pedig mutatom Cookie.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

No, ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Most már 2 órán keresztül pörögnek minden délután is az igazi mai slágerek mixben. 5-től egészen 7 óráig, 7-től 8-ig pedig. Na, hogy kívánság műsor. Ez a nyári üzemmód nálunk. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc. Sam Felter Rosalinnel. A Heart Like Mine, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy ki az, aki szeretne fesztivál belépőt nyerni? A legjobb helyen jár, mert nálunk ma is lesz játék, a kampusszal lehet majd páros belépőköz jutni. Az igazi mai slágerek pedig megállás nélkül pörögnek, most Rate hozom, ez a Where is my husband?

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól pedig na, hogy itt lesznek ma is Balázsék, nincsenek Szabin. Indul a műsor, a következő óra elején pedig ezt hozom mindjárt. Kamrád és a Be Mine, pár perc és indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Védett történeti kert lett a budai arborétum. Jogszabály garantálja a jövőben a terület különleges növényállományának és kert történeti értékeinek megőrzését. Ezzel pedig újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a főváros egyik ikonikus zöld területe. A budai arborétum védettségi besorolását a Magyar Kert Örökség Alapítvány kezdeményezésére módosították. Az Építési és Közlekedési Minisztérium 21/2025-ös rendelete hivatalosan is történeti kertté nyilvánította az egykori kertészeti tanintézet területét. Ez hosszú távon biztosítja az arborétum megőrzését az utókor számára. A döntés szakmai alapját az a kert történeti tudományos dokumentáció adta, amelyet a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tájépítészeti településtervezési és díszkertészeti intézetének kutatói és oktatói készítettek. Az arborétum ezzel nem csak természetvédelmi, hanem kiemelt kert örökségi rangot is kapott. A Gellért-hegy déli lábánál fekvő mintegy 7,5 hektáros terület, az ország egyik leggazdagabb gyűjteményes kertje. Több mint másfél évszázada itt működött Magyarország első kertészeti iskolája. A telepítések az 1800-as évek végén kezdődtek, a kert pedig 1975 óta természetvédelmi terület. Ma csaknem 2000 fásszárú dísznövényfajt, több száz hagymásvirágot és mintegy 250 évelő dísznövényt mutat be, hosszú évtizedek óta élő tanteremként és kutatási helyszínként szolgálva kertészek és tájépítészek generációinak. Az arborétum része egy dísztér, valamint az Ormos Imre elképzelései alapján kialakított ormoskert is, amelyek a 20. század elejé geometrikus és a modern kertépítészet kompozíciós elveit szemléltetik. A védett történeti kerté nyilvánítással a budai arborétum nem csak Budapest zöld örökségének, hanem a magyar kertkultúra egyik legfontosabb emlékhelyének státuszát is megerősítette.
1: A tudásperceket hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, már 4 óra is elmúlt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, egyre közelebb a 6 órás váltás, és egyben-egyben egyre közelebb vannak Balázsék is, az igazi mai slágerek között pedig. Már itt is az újabb nagy kedvenc, egy igazi nyári favorit Alex Kedzsitől a Bambolé, ezután pedig DJ Metzger, Miki Nagybogi és Miss Mood és az Éden, csak a legnagyobb kedvencek egymás után. Itt a Rádió 1-en!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ősszel pedig a mozikban a Menyemre ütök című vígjáték, az Apádra ütök franchise negyedik legújabb része, amelynek az egyik főszereplője Ariana Grande lesz. Viszont most kiderült, hogy a rajongói nem nagyon ismerik még ezt a sorozatot, hiszen az első rész 2000-ben jelent meg, a film egyik főszereplője és a munkálatok motorja Ben Stiller pedig azonnal be is vetette magát, és az X-en kezdett el beszélgetni azokkal, akik érdeklődtek a korábbi részek után, és elmondta, hogy egyébként nem feltétlenül kell nézni azokat a részeket ahhoz, hogy élvezzük a mostanit, de persze nem árt. A Menyemre ütökben egyébként Stiller karaktere Greg ismét nehéz helyzetbe kerül, mert fia egy FBI túsztárgyalóval, vagyis Ariana Grandéval készül Fridge-re lépni, miközben a volt CIA ügynök após Robert De Niro ugyanolyan gyanakodva figyel, ahogy eddig is mindenkit figyelni szokott. A Menyemre ütök hazai bemutatója november 26-án lesz a hazai mozikban, ő pedig Olivia Rodrigo már is. Ez a Driver's License, itt a Rádió 1-en.

0: past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz játék, páros kampusz belépőért, csak itt a Rádió 1-en, ahol egyébként megállás nélkül pörögnek továbbra is az igazi mai slágerek. Most Bibi Rexa és Faithless, és a New Religion, amit indítok. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kiképzésen vettek részt a lövészkatonák, a jegyvásárlásoknál is feltűnhetnek a csalók. Ismét megtelt élettel Debrecen belvárosa. Demeter Dia vagyok. Nappali és éjszakai kiképzésen vettek részt a Hajdúhadházi gyakorlótéren a 39. gránátos zászlóalj újonnan érkezett lövészkatonái. A foglalkozások célja az volt, hogy az alapkiképzés során megszerzett ismereteket tovább mélyítsék, és fejleszték a szolgálathoz szükséges készségeket. A katonák a gyakorlatok során olyan feladatokat hajtottak végre, amelyek erősítik a gyors döntéshozatalt, az együttműködést és a harcászati felkészültséget. A Magyar Honvédség hangsúlyozta, a lövészkatonák felkészítése az alapképzés után is folyamatos, hiszen a magas szintű szakmai tudás, a fizikai állóképesség és az összetartás hosszú távú, rendszeres gyakorlást igényel, adta hírül a Magyar Honvédség. Legyünk résen, ha a külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött. A nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvalóan az eladó több személy számára is eladta azt a jegyet.
2: Élő zene és tánc bemutatók pezsdítették fel ismét Debrecen belvárosát az elmúlt napokban. A belvárosi programokon helyi művészeti csoportok és zenekarok léptek színpadra, a járókelők pedig több helyszínen is kulturális produkciókkal találkozhattak, adta hírul a Dehír. A Belváros Szeretem című ingyenes programsorozat szervezőinek a célja ezúttal is az volt, hogy szabadtéri élményekkel töltsék meg a város szívét, és közelebb hozzák a kulturális programokat a városlakókhoz és a turistákhoz egyaránt. A legközelebbi programokról közösségi oldalukon számolnak majd be. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, ezekből elszórtan futó záporok előfordulhatnak. Számottevő csapadék azonban itt térségünkben sem várható. Az északias szél sok felé lehet élénk, a legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is többször zavarják, majd megnövekvő felhők a napsütést. Záporok, zivatarok is előfordulhatnak, több helyen lesz élénk a szél. A legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Több száz készítmény okozhat fényérzékenységet és válthat ki akár komoly bőrtüneteket is. Más orvosságok a szervezet hőháztartására hathatnak kedvezőtlenül. Nyári gyógyszerszedési tanácsokat adott a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze, dr. Sebők Szilvia mester oktató. Antibiotikumok, gombaellenes szerek, szívgyógyszerek, vízhajtók, cukorbetegség elleni készítmények, fájdalomcsillapítók és pszichiátriai szerek, ezek mind olyan gyógyszercsoportok, amelyek használata nyáron fokozott figyelmet igényel, mert fényérzékenységi reakciót válthatnak ki. A fényérzékenységen belül az úgynevezett fototoxicitás felelős az esetek nagyobb részéért, mondta a szakember. Ez akkor alakul ki, amikor a gyógyszer vagy annak bomlás terméke megjelenik a bőr sejtjeiben, és UV-fény hatására a bőr olyan lesz, mintha leégett volna, ég, szúr, fáj, akár fel is hólyagosodhat. Ezek a reakciók nem egyén, sokkal inkább dózis függők, vagyis minél többet szed valaki az adott gyógyszerből, és minél több napfény éri a bőrét, annál nagyobb az esélye a fototoxicitásra. A tünetek percekkel, de akár órákkal a napozás után is jelentkezhetnek a napnak kitett bőrfelületeken. Az úgynevezett fotoallergia esetében nem kémiai, hanem immunreakcióról van szó, ami nem dózisfüggő, a bőrben a napfény hatására átalakuló gyógyszer idegen anyagként beindítja a szervezet védekező rendszerét, ekcémaszerű viszkető bőrtüneteket okozva. Az ilyen tünet napokkal a napozás után a ruhával fedett területeken is megjelenhet. A főgyógyszerész hozzátette, hogy mindkét esetre igaz, hogy a panaszok a szemet sem kímélik, égő, irritált, gyulladt szem is lehet a következmény. A visszatérő fényérzékenységi reakció reakciók hosszú távon növelhetik a bőrrák kockázatát, ezért a megelőzés kulcsfontosságú, mondta a mesteroktató. Aki fényérzékenyítő készítményt szed, viseljen minél nagyobb bőrfelületet elfedő könnyű ruhát, használjon rendszeresen fényvédőt. A kezelőorvossal egyeztetve válaszol alternatív gyógyszert, vagy csökkentse a dózist, illetve inkább este vegye be a gyógyszert, mindez segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is lágermegy.

0: Ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger, mert szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 9 perccel, július 14-én Őrs és Stella névnapon. Hattól ma is Balázsék, addig viszont az igazi mai slágerek, most Jennifer Lopez, Fischer és A Waiting for Tonight.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma is lesznek nagy játékok nálunk. Kampusszal lehet páros belépőket nyerni. Bármikor figyeljük a műsorvezetőket.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ma 29, holnap pedig 32-33 fok is lehet, és ez még csütörtökre is igaz. Pár perc, és önnek Balázsék, a Balázsék Bestonnal a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól indul a műsor, az igazi mai slágerek között pedig Nagy Bogi, Dash is a Jó leszek újra a folytatásban. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió Egyel.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Védett történeti kert lett a budai arborétum. Jogszabály garantálja a jövőben a terület különleges növényállományának és kert történeti értékeinek megőrzését. Ezzel pedig újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a főváros egyik ikonikus zöld területe. A budai arborétum védettségi besorolását a Magyar Kert Örökség Alapítvány kezdeményezésére módosították. Az Építési és Közlekedési Minisztérium 21/2025-ös rendelete hivatalosan is történeti kertté nyilvánította az egykori kertészeti tanintézet területét. Ez hosszú távon biztosítja az arborétum megőrzését az utókor számára. A döntés szakmai alapját az a kert történeti tudományos dokumentáció adta, amelyet a Magyar Agráris Élettudományi Egyetem tájépítészeti településtervezési és díszkertészeti intézetének kutatói és oktatói készítettek. Az arborétum ezzel nem csak természetvédelmi, hanem kiemelt kert örökségi rangot is kapott. A Gellért-hegy déli lábánál fekvő mintegy 7,5 hektáros terület az ország egyik leggazdagabb gyűjteményes kertje. Több mint másfél évszázada itt működött Magyarország első kertészeti iskolája. A telepítések az 1800-as évek végén kezdődtek, a kert pedig 1975 óta természetvédelmi terület. Ma csaknem 2000 fás szárú dísznövényfajt, több száz hagymás virágot és mintegy 250 évelő dísznövényt mutat be, hosszú évtizedek óta élő tanteremként és kutatási helyszínként szolgálva kertészek és tájépítészek generációinak. Az arborétum része egy dísztér, valamint az Ormos Imre elképzelései alapján kialakított ormoskert is, amelyek a 20. század elejé geometrikus és a modern kertépítészet kompozíciós elveit szemléltetik. A védett történeti kertté nyilvánítással a budai arborétum nem csak Budapest zöld örökségének, hanem a magyar kertkultúra egyik legfontosabb emlékhelyének státuszát is megerősítette.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Berobbant egy ablak a Ryanair gépen, és beszippantotta az utast, a nyomásváltozás. Videót mi nem láttunk, ellentétes hírek vannak. Valamelyik portál azt mondja, hogy csak a feje lógott ki, valamelyik portál azt mondja, hogy a félteste már kint volt az ablakon. Ez egy Görögországból Németországba tartó menetrend szerint utasszállító gép volt.
2: Tesszaloniki,
1: igen. 61 éves utas volt, aki hát megnyerte magának ezt a gépet. És Tesszalonikiből ugye Németországba tartott. Megsérült a hajtómű, abból kiesett egy darab, és az a darab, az betörte az ablakot. Hát az van, hogy ugye a dekompresszió okozta nyomásváltozás, beszippantotta az ablak mellett ülő 61 éves utast.
2: Állítólag már fél órája repültek.
1: Hát de várjál, fél órája repülnek. Na most fejtsük meg ezt, nagyon értük. Akkor fönn vannak utazási magasságon.
2: Még nem
1: 10-11 ezer, fél óra után, hát fél óra után már fölérsz azért egy 6-8-9. Igen, fél óra után eléred az utazásit. Az 10 ezer méter. Legyen 9. Ott hát már... ott már azért a mínusz 30-40 van.
2: Ott már kell a sísapka.
1: De milyen lélek jelenlét, azt gondold el, hogy üldögélsz? Betörik az ablak, és nagypapát elkezdi kirántani a dekompresszió. Hát és húzzák vissza többen. Nem hiszem.
2: És ráadásul azért nem lett belőle nagyobb tragédia, mert egy, ugye nem voltak magasabban, kettő pedig, hogy be volt kötve a pasi.
1: Be volt kötve, igen. A teste beszorult az ablak nyílásba, a feje pedig kilógott az ablakon. Hát azért, na... A minimum az a egy csomag sorsbogyoró. De tényleg.
3: Milyen sebességgel megy a gép?
1: Ha eléri az utazásit, akkor olyan 900-850-900 típustól függ, 950 km/h nagyjából.
2: Az már engedi a pofazacskó ide.
1: Szerintem azért az a borzó. Van hozzá egy mínusz 30-40.
3: Na, ugye? Azért össze. És a stressz, hogy hát mégiscsak egy repülőgép oldalából lógsz ki.
1: És rángatnak vissza az ablakból, húznak vissza, hogy valahogy közben kiesnek az oxigénmaszkok, sikítozik, mindenki kiabál.
2: Nekem az a problémám ezzel, ugye, hogy nincsen felvétel erről az egészről, pedig hát egy iskolai lövöldözésnél is vannak emberek, akik ilyen pillanatban előkapják a telefonjukat.
1: Egyébként tehát, igen. Kicsit mi van az utasokkal? Azt, hogy utána fölvetik a betört ablakot, hát meg ez... a lógó oxigénmaszkokat, hagyjad
2: hát
1: már.
2: Ki nem. De hát
1: De ott, hol van a csávó, ahogy beszorul, mint micimackó, húzzák vissza. Hát, segíteni nyúlsz, vagy a telefonodért nyúlsz? Mit csinálsz?
2: Az egyértelmű,
1: hogy a telefon, nem?
4: Egyértelmű telefon.
3: De tök érdekes, amit Juli mond, mert a lövöldözésnél is az életedért aggódsz, és mégis minden egyes lövöldözésről van videós felvétel. Kivéve erről, pedig ha mondjuk két sorra hátrébb ülsz, akkor segíteni nem tudsz.
1: Ne, akkor biztos, hogy
4: fölveszem.
1: Biztos, hogy az jut eszembe, hogy úristen, ezt holnap el akarom mesélni.
2: Igen.
1: És felveszem az embert, ahogy lóg ki 10 000 méteren, az ablakból, és hárman húzzák vissza. Teljesen szürreális lehet szerintem, hogy amit katasztrófa filmen látsz, és ami így a legrosszabb rémán, az ez csak ott abban a pillanatban megtörténik Ryanair gépen. És azt látod, hogy lyuk van a repülő oldalán, nagyon magasan vagytok, leesnek az oxigénmaszkok, és egy csávót húznak vissza az ablakból. De milyen hangja lehet annak?
2: Én azt nem értem, hogy mondjuk én ilyen repülőgépes katasztrófa filmeken szocializáltam 30 évvel ezelőtt, hogyha ilyen megtörtént, vagy legalábbis a filmekben mindig az volt, hogyha valami kitörik, az onnantól kezdve, mint egy ilyen konzervnyitó, hogy feltépi a repülőgépnek a tetejét. Tehát ha ott valahol belekap a szél, akkor az
1: egész oldalát.
2: És meghámozza a repülőgépet.
1: Igen, leszedi az oldalát. Hát akkor ezek
2: ilyen
1: szerint
2: jól
1: nem.
2: Meg vannak csinálva ezek a Ryanair.
1: Hogy veszel levegőt?
3: Sehogy. Utazó magasságon 15-20 másodperc, amíg eszméletvesztésed van. Mert ugye a belső légnyomás, azt ugye mesterségesen fölpumpálják,
1: igen,
3: hogy körülbelül ugyanaz legyen, mint a Földön. Ha az kimegy, már pedig itt kimegy, ha utazó magasságon van, akkor pont most olvasom, hogy ez körülbelül 30 másodperc, és ugye nem kapsz levegőt, elájulsz.
1: Már kint lógva az ablakon, igen, 30, amíg én kim vagyok?
3: Bent is, hogyha utazó magasság...
1: Az oxigénmaszk.
3: Igen, azért az oxigénmaszk.
1: Igen, a nyomás különbség miatt kiszívódik ugye a levegő. És fönn nincs 10 000 levegő.
3: Most
1: a csávó az ablakba hogy vesz levegőt?
3: Hány ezren volt ez a gép, gyerekek?
2: Én úgy hallottam, de most ez lehet, hogy hülyeség, 6 000 méter környékén volt. Aha. Hát az se sokkal jobb.
1: 6 000 méteren.
2: Ott már azért befagy a könyvcsatornád, ha egy kicsit kinézel az ablakon.
1: Várj, itt van egy más oldalt ezt a videót, Zsül. Viki betett valamit, hogy itt van egy videó a Facebookról. Ezt tedd már át, létszi, és nézzük már meg, mert itt az van, hogy itt az a videó, ahol kim van a csávó az ablakban.
2: De ezen az ablakrésen...
1: Hát azért azt nézzük már meg, vagy legalábbis a kitört ablakot húzzák vissza.
2: De ez egy ilyen ablakrés elég pici, ezen hogy fér ki valaki félig? Hát a fejed az kifér. De, és hát a válla beszorulsz?
1: Beszorul, hát mint mondom, mint micimackó a fülesnek, a bagolynak az odujába.
2: Akkor a felső teste az nem, akkor ez nem került ki.
1: Hát de nézd meg a hajtóművet is, hát darabok jönnek ki belőle. Hát nézd meg, a lapátból is hiányzik, tele van lyukakkal a hajtómű, a burkolat leesett. Azért egy karbantartás, egy nagyobb szerviz azért ráfér a gép. Ott a kitört ablak, és nézd meg a hajtóműnek az elejét. Ki van szakadva belőle egy darab?
2: Ez olyan, mint egy ilyen lövedék ilyenkor, hogyha abból valami kiszakad.
1: Ez kiszakadt? Az betörte az ablakot? Igen. Az öreg meg azt mondta, hogy akkor körbenézek ki.
3: Nézzek, hogy milyen az idő.
2: Látom a házam.
1: Látom a házam. Egy éves Ryanair bérlet, egy csomag sós magyaró. Mi van ilyenkor? Előre ütetnek
2: nagyobb láptérre. Nagyobb láptér, igen.
1: Ajánl föl a Ryanair.
2: Priority-t.
1: Egész életében, amíg ön velünk utazik, priority mindenhol elsőnek beszállhat.
2: Vajon ez van akkora sok, hogy soha az életben többet nem ülsz repülőgépre?
1: Szerintem ez emberfüggő. Tehát ezen van, aki soha többet nem lép túl, és nem megy többet, és van, aki azt mondja, igen, megtörtént, túléltem,
2: élek. Vagy ha egyszer megtörtént, már biztos, hogy nem történik meg még igen, egyszer.
1: Sok terápia. Na, mindjárt megkérdezzük még egy-két fontos adatot, hát ha Gyuriának után olvasod. Itt van a videó, tedd be a másikat is, mert van egy másik is. Úgyhogy miközben még itt megnézzük a videókat.
2: Pető Gyuri.
1: De megkérdezzük közben Pető Gyurit, igen. Hello Gyuri, jó reggel, ciao.
4: Jó reggel, sziasztok.
1: Hello. Na, azért sokfajta repülőgép incidensről beszélgettünk már veled, de azért ez viszonylag ritka, hogy kitörik az ablak, és kint lóg egy ember. Te láttad az embert lógni? Találtál olyan videót?
4: Nem láttam.
1: Nem láttad. Aha.
4: Azt feltételezem, hogyha normál méretű ember, akkor ki nem fér azon az ablakon, tehát már eleve ez egy biztonsági, hogy mondjam, védelem, hogy pici azért az az ablak.
1: Aha, és az egyébként úgy van körülötte kialakítva maga a szerkezet, hogy az ablak be is törik, ne szakítsa le az egész részt, hanem az ott akkor ezek szerint bírja.
4: Hát ugye az ablak az több részből áll, tehát ez nem egy darab ablak van, ott van, azt hiszem három részből áll maga az ablak, van egy ilyen külső rész, egy középső, meg egy belső ilyen plastik rész, úgyhogy, de hát láthatólag ez is mind el tud törni. Ugye itt arról van szó, és az a legnagyobb probléma, hogy a hajtómű meghibásodott, és ugye a hajtóműnek két komolyabb kategória van meghibásodásban, a lokalizált meg a nem lokalizált. Ez magyar nyelven annyit jelent, hogy a lokalizált meghibásodás az, amikor a alkatrészek, amik mondjuk ott eltörnek, és elkezdenek röpködni a hajtóműn belül, nem törik át a külső burkolatot, tehát kvázi a hajtómű magában tartja a darabokat. És ugye van a nem lokalizált, amikor a darabok, amik letörnek, azok kiszakítják a hajtóműnek a külső burkolatát. Itt egyébként ez történt, és egy ilyen kiszakadó rész eltalálta az ablakot. Most ez azért az könnyen átlátható, hogy ott olyan sebességgel pörög az a hajtómű, hogy a legkisebb alkatrész, ami mondjuk abból kiszakad, és olyan erejű, hogy még át is töri a hajtóműnek a burkolatát, az, hogyha eltalálja a repülőgépet, az nagyon súlyos lehet, sőt, ennél sokkal súlyosabb is.
2: Hogy kell elképzelni egy ilyet? Tehát, hogy kitörik az ablak? Mi történik utána bent az utastérben? Mit éreznek hát az utasok?
4: Ez 16 ezer láb magason volt, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag fél úton volt a repülőgép az utazó magasságig. 16 ezer láb magason az ilyen légnyomás szempontjából nem egy olyan kritikus dolog, mint hogyha ez utazó magasságon történt volna, az sokkal durvább lett volna. Itt összesen annyi történhetett, hogy pukkanhatott az embereknek a füle, de itt azt gondolom, hogy itt a pánika sokkal nagyobb volt, mint maga a valós veszély. Mondom, egyrészt az, mert nem lehet, tehát nem tud kiférni magán azon az ablakkereten egy utast, át nem fér rajta soha. Másrészt meg 16 ezer lábon még egyébként oxigén sem kell ahhoz, hogy az ember életbe maradjon. Tehát ilyen szempontból ez nem volt kockázatos. Az nyilván sokkal nagyobb kockázat, hogyha hajtóműből mondjuk egy darab nem az ablakot találja el, hanem mondjuk átüti a repülőgépnek a sárkány szerkezetét, tehát magát a repülőgép testet, és mondjuk még el is talál egy utas. Tehát ez sokkal csúnyábban végződhetett volna, mint ahogy ez a történet úgy tűnik, hogy végződött.
2: Hát sőt, állítólag volt egy olyan baleset, ami jóval magasabban történt, és ott ki is repült egyszer egy utas. Nem a Ryanair gépéből, hanem egy korábbi balesetben volt egy ilyen, ahol ott ki is szippantotta.
4: Hát ugye, ha egy repülőgép utazó magasságon él át valami fajta strukturális törést, tehát hogy maga a repülőgép szerkezete megtörik, vagy kitörik belőle egy darab, ott nyilván olyan légnyomás különbség van, hogy az nem, az majdnem, hogy nem túlélhető, ha csak az ember nincs nagyon-nagyon bekötve az ülésbe, és nyilván az ülés ott is marad, és azonnal kell oxigénmaszk. Tehát, hogy utazó magasságon, hogyha elmegy a kabinnyomás, és mondjuk megszűnik ugye a külső-belső nyomás közötti különbség, akkor gyakorlatilag az embernek van kb. egy 4 és 6 másodperc közötti ideje körülbelül arra, hogy az oxigénmaszkot magára húzza. Tehát, hogy ha azon túl, ott már nem nagyon lehet túlélni.
1: Na például ott most egy gyerek ül, akkor az a gyerek is nincs bekötve, csak üldögél, nem tudom, játszik a telefonjával, akkor az a gyerek az most kirepülhetett volna az ablakon?
4: Nyilván marad nehéz ezt így távolról megítélni. Én azt gondolom, hogy nem, mert mondom, tehát, hogy ez a magasságon nem alakul ki olyan nyomáskülönbség, ami mondjuk egy embert kiszippantana. Nem hiszem, tehát én azt gondolom, hogy nem. Nyilván, ha ez utazó magasságon van, és egy pici gyerek van ott, és nincs bekötve, az egy egész más történet lehet, de effektív a 737-esnek az ablaknyílása, az nem tudom, tehát én, aki 85 kiló vagyok, szerintem, ha fele méret lennék, akkor se férnék azon ki, és azért a legtöbb ember normál méretű nem férne azon ki.
3: Pilótaként változik-e valami a repüléssel kapcsolatosan, tehát változik-e a repülő vezethetősége, amikor történik egy ilyen incidens, másképp kell leszállni, mik a biztonsági előírások?
4: Hát ugye itt az incidens alapvetően a hajtóműnek a súlyos meghibásodása volt. Ugye az első és legfontosabb dolog, hogy a két hajtóműből egy leáll. Ugye itt le is állt a hajtómű, tehát már eleve itt a gond, hogy ezt kell menedzselni a pilótáknak, plusz utána még az, hogy jön be sikoltozva, gondolom a légiutas kísérő, vagy esetleg nyugodtabban, és azt mondja, hogy kitört egy ablak. Tehát valószínűleg a pilótafülkében pillanatok alatt olyan elképesztő stressz helyzet alakul ki, plusz kijönnek az oxigénmaszkok, tehát ez egy olyan szituáció, ahol egyszerre párhuzamosan kell lemenedzselni több viszonylag egyébként egymástól függetlenül is súlyos ügyeket, és utána még az is van, hogy vissza kell térni a kiindulási repülőtérre, mert máshol nyilván nem tud menni, mert viszonylag közel a felszállás után ez pár perccel történt, azt hiszem Thessalonikiból szálltak fel, tehát akkor azonnal még vissza is kell menni. Úgyhogy ilyenkor azt gondolom, hogy ez a két pilóta, az mondjuk azt, hogy rendesen le van terhelve ahhoz, hogy ezt menedzseljék ezt a dolgot jól.
1: Itt azt kérdezi valaki, azért egy cigit csak el lehet szívni, ha már a füstöt kiviszi a levegő, nem?
4: Persze, ami ki is tud menni a WC-re elintézni egy hosszú dolgot.
1: Ott most nem foglalkoznak, hát ott közben a csávót rángatják vissza.
2: Az, hogy egy ilyen hajtóműből kitörhet egy ilyen lapát darabka, az azért van, mert nem ellenőrzik jól a dolgokat, vagy valami belerepült, vagy tehát hogy az Istenbe sérülhet meg így egy hajtómű?
4: Hát ugye itt több oka is lehet, adott esetben lehet, hogy mondjuk belerepült egy madár, de simán lehet anyagfáradtság is. Tehát ugye ezeket a hajtóműveket, ezeket időszakosan átvizsgálják, valamikor például boroszkóppal vizsgálják át, tehát ilyen pici kamerát betolnak olyan részekre, ahol nyilván emberi szem nem lát be. Tehát van egy nagyon szigorú szabályrendszer, hogy ezeket a hajtóműveket meg kell vizsgálni, ez órához van kötve, repült órához, vagyis a hajtómű üzemidejéhez pontosabban ebben az esetben, de nyilvánvaló ettől függetlenül előfordulhat egy ilyen, de hát azért így a szakirodalmon így kicsit így átnézve azért hál' Istennek ez marha ritkán történik meg. De hát ha megtörténik, akkor ez sokkal katasztrofálisabb is lehet. Ez itt azt gondolom, hogy sokkal inkább látványosabb volt, mert nyilván az utasoknak iszonyatosan para, de hogy ez viszonylag azt gondolom, hogy jól sikerült, vagy szerencsésen sikerült.
2: Ilyenkor dolguk betapasztani őket, mondjuk egy utastájékoztatóval, vagy valamivel, tehát kár elhárítani,
3: kell
2: valamit csinálni.
4: Hát nem, erre nem hiszem, hogy van bármifajta eljárás, hogy nem tudom, a nem létező Ryanair-es menüt odaragasszák az ablakra, de hát itt szerintem itt gyakorlatilag percekről volt szó. Tehát én azt gondolom, hogy miután ez az egész dolog megtörtént, én azt hiszem, hogy ez szerintem pár percen belül már lent voltak a földön. Ilyenkor nincs nagyon idő szórakozni, pontosan azért, mert annyira nehéz a pilóta fülkébe átlátni, hogy pontosan mi történik, mi a helyzet. Ilyenkor a legeslegbiztonságosabb dolog, hogy biztonságban letenni a repülőgépet, és ezzel végül is megoldani a problémát.
1: Milyen géptípus volt, azt tudjuk, hogy Airbus?
4: Ez egy 737-800-as volt.
1: 737-es, akkor az Boeing volt, nem?
4: Igen, ez egy Boeing volt.
1: De velük azért van baj mostanában, nem kevés.
3: Ó, ezt ne írd már oda, hogy betört az ablak, hát ez nem a Boeing hibája.
1: Hát a hajtómű.
3: Hát valami belerepült egy madár.
4: Az, a, az, Az a helyzet, hogy itt azt gondolom, hogy a Boeingra nem igazán lehet ráfogni, mert ugye azért azt látni kell, hogy bár Boeingnak hívják a repülőgépet, de a repülőgépen lévő összes alkatrész, majdnem, hogy az összes alkatrész, azt nem a Boeing gyártja. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a Boeing megtervez egy repülőgépet, és utána az alkatrészeket, nem tudom, több száz beszállító legyártja, megtervezi, legyártja, és leszállítja a Boeingnek. Tehát a Boeing tulajdonképpen egy ilyen, mondjuk úgy, hogy egy összeszerelő üzem tulajdonképpen, a hajtóművet sem a Boeing gyártja, tehát alig tudok olyan alkatrészt mondani egy repülőn, amit maga a repülőgép gyártó gyárt. Mondjuk ez viccesen hangzik, mert ugye úgy mondjuk, hogy repülőgép gyártó, de valójában az alkatrészek, azokat más beszállítók gyártják, a hajtómű pláne nem Boeing gyártmány, tehát ők szerelik rá. Úgyhogy ilyen értelemben itt a hajtómű gyártónál lesz a vizsgálatnak a nagyobb része, meg a karbantartásnál.
1: Igen, a földi személyzet, a karbantartás, igen. Hogy mi történhetett pontosan? Ilyenkor egyébként az utast valahogy kárpotolják? Nyilván nem tudjuk a Ryanair szabályzatát, de azért ez egy jó kérdés, hogy
4: hát ez egy
1: hogyan
4: jó kérdés,
1: próbálnak ilyenkor a kedveskedni.
4: Haláláig repülhet a Ryanair-re, nem tudom. Hát nyilván, hogy figyelj, ha a légitársaság jó arc, és megérzi ebben a nem tudom, a marketing erejét, akkor biztos valamit felajánl, de azt hiszem, hogy erre nincsen eljárásrend, hogyha kiszakad az ablak melletted, akkor mi jár neked? Tehát én nem hiszem, hogy ilyen létezik.
1: Akkor nem hülyeség bekötni magunkat, azon gondolkozom. Ugye, mert sokan azt mondják, hogy minek, hát a lezónunk úgyse nagyon véd meg, de hogy azért nem biztos, hogy hülyeség bekötni magad.
2: De hát most egyébként ezzel is egy fórumon írják, hogy egyre több lesz az ilyen turbulencia fent a levegőben a klímaváltozás miatt.
1: Igen, gondolkoztam én is rajta, hogy felérik az utazónsebességet, én kikapcsolom magam, és nem szoktam bekötni.
2: Tényleg?
1: Én kikapcsolom csak, magam mindig.
4: Én csak azt tudom mondani, hogy én repülök 30 éve, és minden nyáron, ugye nyilván a nyár a zivatarosabb időszak, azt érzékelem, hogy minden nyáron, de fokozatosan lehet tapasztalni, hogy egyre durvább zivatarok vannak, egyre durvább turbulencia van. Tehát aki azt mondja, hogy ez nem létezik, hogy globális felmelegedés is változik az éghajlat, az teljesen hülye, mert hogy teljesen lehet látni, hogy ez változik, és tényleg szerintem az, hogy az ember be van kötve állandóan, az az alap, amit tehet egy repülőgépen, mert én pilótaként is bele tudok szaladni olyan turbulenciába, amit abszolút nem látok előre.
2: A gin tonicodat bekötődik.
1: Ugyanúgy kihozzák, persze. Nyújt, nagyon-nagyon szépen köszönjük, vigyázz magadra, szép nyarat, meg jó repülés. Köszönjük szépen, hello.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A vidéki lakáspiac egyik motorja Debrecen. Nagy szükség van a véradókra. Mobil hulladékudvar érkezik Böszörménybe. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Debrecenben épül a legtöbb új lakás a vidéki nagyvárosok közül, derült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. A felmérés szerint ugyan országosan mérséklődött a fejlesztői aktivitás. A Cívis városban jelenleg 57 lakó ingatlan fejlesztési projekt zajlik. Az új építésű lakások átlagos négyzetméter ára már eléri az 1,3 millió forintot, amivel Debrecen továbbra is a legjelentősebb vidéki ingatlanpiaci központok közé tartozik. A szakértők szerint a város gazdasági fejlődése és a folyamatos beruházások továbbra is élénken tartják a keresletet, számolt be róla a De Hír. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: Hajdú-Biharban a héten például Komádon, Biharkeresztesen és Nyíracsádon is lehet véradásra jelentkezni, de hétköznapokon a debreceni területi vérellátóban is fogadják a donorokat. Részletek a véradás.hu-n. Ismét mobil hulladékudvar várja a lakosságot Hajdú-Böszörményben. A szolgáltatás a Vásár téren július 17-én és 18-án biztosít lehetőséget arra, hogy a háztartásokban felhalmozódott szelektíven gyűjthető, illetve egyes speciális hulladékokat szabályosan adhassák le a kijelölt helyszíneken. A szervezők arra kérik a lakosokat, hogy az átvételi időpontban vigyék el a feleslegessé vált hulladékot, írja a HAON. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, ezekből elszórtan futó záporok előfordulhatnak. Számottevő csapadék azonban itt térségünkben sem várható. Az északias szél sokfelé lehet élénk, a legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is többször zavarják, majd megnövekvő felhők a napsütést. Záporok, zivatarok is előfordulhatnak, több helyen lesz élénk a szél. A legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágermegy.

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na, hello, bello, gyerekek, jó reggelt, Eszter, Feri, Zsűlanna, Laci, mindenki, itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek.
2: Már most ez is baj. Olyan régen
3: láttuk. Ez mindig
2: gyanús,
3: egy gyanús.
2: Gyanús, ez akarok valamit.
3: Így van, ez soha nem volt ingyen az a helyzet.
1: Igen, itt vagyunk, gyerekek, reméljük, hogy ezt a pultot itt mellettünk most már megcsinálják, mert marhára idegesít, de ti ezzel eltörődjetek.
3: Magad mellé.
1: Igen, nem tudom, lehet, hogy leveszem róla inkább, és akkor lesz szabadon egy DJ pult.
3: Vannak ilyen izék, vannak ilyen kismama a DJ kit, vagy miért van ez most itt?
1: Gondolom, hogy ne egyem meg, ne igyam le.
2: Mert vigyáznak rám, mert ez egy viszonylag. Á, de hogy.
1: Soha. Mindig volt rajta egy takarás, csak most újabb pult. És most szerintem ezért teszik rá ezt a borítást itt, de hogy én nem férek el, egész egyszerűen az van.
3: Mert nagyon rosszul néz ki, azt kell mondjam.
1: Zsűcikém, lekapod? Kap már le, legalább gyönyörködünk egy.
3: De akkor már morzsázzuk is össze.
1: De akkor már zenéljünk rajta egy
2: kicsit. Nem sok az, hogy 4 millió forintba került a keverőpult. Itt az időt tönkre vágjuk.
3: Az a napi költőpénze Sebestyén úrnak.
1: Zenélgessünk rajta egy kicsit.
3: Tudnál?
1: Te? Ja, én igen.
3: Na tessék,
1: akkor... Nekem ott van, nekem van
2: tekered.
1: Ja, simán, persze, nekem van egy pult a nyaralomba is, már berakva.
3: Zsód van neked is otthon?
1: Aha, abszolút, ez igen.
2: Mennyi bizbasz, azt a minden.
1: Sok minden van, igen, ez egy nagyon új pult, abszolút, ja, igen. Nekem is van a nyaralomba, ennél kisebb, hangszóró fölállítva, füles, minden, és gyakorolgatok.
2: DJ
3: a gazebóban.
1: Megőrülsz.
3: Amikor rászállnak éjszaka a madarak, akkor fel szokott kelni, és inspirálva még szokott néha egy...
1: Van egy százas pendrive-om, 100 dal van rajta körülbelül, és ugye, hogy alapjaiban tudod, hogy hogyan választod ki a dal elejét, hogy te kevered rá tempóban, mit tudsz csinálni, abszolút értem, hogy mit csinálnak. Nagyon sokat, napi egy órát ott állok. Van egy ekkora rohadt nagy hangfalam, 3 lábon áll, megvan a pult, ha akarom, fülesen hallgatom, ha akarom, behallgatom rendesen, úgyhogy a szomszéd is azt hallja, hogy én
2: hogy örülnek,
1: mit meg? Mi át szoktak javálni, ne a hármasat léci, azt nagyon szeretjük.
3: Innen szokott szólni a napkapuját című Korda Gyuri sláger reggelente.
1: Ja, és akkor a kis zenémet ott így pakolgatom, és rakosgatom. Nagyon, és
2: tök, már fények is föl vannak rakva?
1: Fények nincsenek, küldök a fotót, már átküldöm nektek, egy 3 lábú nagy hangfal áll, és...
3: De miért egy szettet küldesz át? Tehát legyen egy... az, hogy tegelj be minket, és azon, hogy te már a lemenő nap fényében nyomod.
1: Azt is lehet. Ennél kisebb pult, tehát ennél egy jóval egyszerűbb pultom van, de ott van nálam bent, és ott szól rajta a muzsika, gyerekek. Ott szól rajta a muzsika. 100
2: damocska. Csak ott is zenék?
1: Nem, 90-es évek, 2000-es évek, az a lényeg, hogy nem ez a rádióverziók vannak, hanem ugye ezek a meghosszabbított ilyen extended mixek, ami azt jelenti, hogy van időd rákeverni, nem indul el egyből 6 perces egy dal, nem 3 perces, mert ott tudsz ugye ütemre gyakorolni.
2: Igen, kezdő DJ-k halála 2:30-as dal.
1: Hát ez lehetetlen, mire megtalálod, hogy honnan indítod a másikat, ahogy indítod, ahogy kiválasztod az elejét. És akkor azzal szoktam ott szakörözni, hogy menjen a történet. Egyébként imádom, tehát nagyon élvezetes.
2: És tudsz már ilyet? Így.
1: Hát az ugye tudod úgy csinálni.
2: Minden DJ így hallgat.
1: Igen.
3: Ez a, nem is tudom, sztrókos becsípődés, igen.
1: Ugye azért hallgatod, mert egyrészt hallgatod, hogy mi megy ki, kettő ugye hallgatod, hogy mi a következő. De a fülesembe tudod állítani, hogy mind a kettőt hallgass, csak a kimenőt hallgass, vagy csak azt hallgass, amit te keresel.
3: A ugye? Tehát azért van állítani a DJ-knek, hogy ne hallják az elsősorban a számkéréseket.
1: Igen, az is benne van, igen.
3: Ez egyetem, ez az egész csak egy elterelés.
2: Reptér.
3: DJ Avicii-tő, zörnünként. Avancsáj!
1: Avancsáj, igen. Füstgép még nincsen, se biliárdasztal, itt kérdezik többen. De ez nagyon szép, ez az új kis Pioneer pult. Ez nagyon csecsén néz ki, gyerekek.
3: Új
1: nagyon
3: pult?
1: És nem
3: a régi pulta.
1: Szerintem megérett arra, hogy már úgy cseréljenek egyet rajta.
2: Ugyanis reggelente annyi morzsa és kakaó hullott bele, hogy sajnos most már...
3: Kicsit recsegett a potméter rajta, de ennyi. És akkor ezt levitték a retróba?
1: Nem tudom, hogy az hol van, megmondom őszintén, de nagyon szép. Hát itt figyeljetek, fejlődünk itt, szépülünk,

0: épülünk szépül, mindig van valami, csak egy kicsit most egy hely.
1: A masszázs fotelt még be kell vagy tuszkolni, de és meg is vagyunk szerintem.
0: Helyhiányban szenvedek így most az új pult miatt. Na mi újság, milyen volt a hétvége? Pihentél, jó volt?
1: Köszönöm szépen, mindenféle dolgokat csináltam, jöttem, mentem, intézkedtem, és magamba szívtam a nyíregyházi energiákat.
0: Nyíregyházi energiák, nagyon jó.
2: Föltöltődve, nyíregyháziasan, megtömve. Együtt. Na, egyet mondjál, amit nem csináltál még eddig, és most hétvégén ez rátört, és újdonság erejével hatott.
1: Volt egy vicces sztori, volt nekünk ilyen csádi összejövetel, gyermekemnek születésnapja alkalmából, és ilyenkor szoktam rendelni ételt egy asszonytól, aki a háznál készíti ezt el, és akkor megbeszélek, hogy mit csináltok, oda elviszed előre a tálakat, berakja a tálakat, elhozod. És akkor nem kell otthon sütni a rántott hús, meg amit tudom, micsoda, sejtett, hogy fasírt, ilyesmit ott gyerekeknek. És akkor megrendelt ez a sokadik alkalom különben, és a férjem ment ezekért el, és akkor hív a férjem, hogy figyelj már, ha nem nyitják ki, akkor az jót jelente.
2: Az általában nem.
1: Elmondom, biztos ott a fritőz felett áll, tudod, nem hallja, nagyon siet, összecsúsztak a megrendelések, mit lehet ezt tudni? Egyszer csak megjelenik, egyszer csak megjelenik egy pucérnő az udvaron. Azt mondja, Péter, hogy ő ismeri ezt az embert, akitől veszik ezeket a kajákat, mert amúgy ő ott a környéken ezzel foglalkozik, tehát ez minden, van Facebook oldal, minden. Hát ez nem az, ez egy fiatal csaj pucéron. Elmegy. Péter így, hát nem akart rákevelni pucérnőre az udvaron, de a csaj észrevett őt, úgyhogy elpucolt.
2: Tök mesztelenül járkált egy nő.
1: Tehát lényegesen alulöltözött.
2: A rántott húsos udvarán,
1: igen, egyszer csak. De a járása sem volt olyan könnyed. Tehát egy kicsit, én mondani darabosnak mondanám, hogy ízületi problémákkal küzdhetett, vagy pedig valami fogyaszthatott, ugye? Ez lehetett a két opció. Ez délután kettőkor, ezt így képzeld el. Jó, snit. Péter nyomja a csengőt, hív enged, őt hívja, felváltva, most mi legyen, hogy ott várnak már a vendégek, ez meg az. Jó, semmi, egyszer csak ugyanúgy a másik irányba egy faszi megy el.
2: Messzelenül.
1: Nem messzelenül, hanem hát így darabos járással így elküzdi magát.
2: Milyen parti volt?
0: Mi volt ez, te jó
1: szám? Igen, és az a lényeg, majd meglátja Péter a hölgyet, aki készíti ezeket a dolgokat, olyan szinten matton, hogy nem tudta felvenni a szemkontaktust, annyit tudott kivakogni, fél órát tudsz várni! Ez volt egy érző, és akkor így, hát Péter hívogat, hogy kell-e ez így nekünk még. Mondom, figyelj, nem kell, de mondta, ő már kíváncsi rá, hogy mi lesz ebből, úgyhogy vár. Akkor erre kijön egy faszi, a szintén bemindenezze, azt mondja, de nem tudom, hányan lehettek odaben, hogy figyelj, annyi van, hogy Böbe kórházban van.
2: De előbb Böbe, előbb volt kint.
1: Igen, kórházban, úgyhogy most menjünk be hozzá. De az előbb látta tudod a férjem, igen. És akkor elment, és félrögött át, hogy akkor jött egy taxi, vagy egy taxi bevágódott a ház elé, beszálltak ketten, elmentek vele, még mindig ott volt egy kis mászkálás, és aztán semmi, soha többé semmilyen kontaktus.
2: Böbe kivégezte magát.
1: Nem tudom, mi történt.
0: És Böbe nem főzött akkor?
2: Hát nem.
0: Böbe nem főzött.
1: Böbe benyeld az összes tálamat, tehát az összes tálamat ott van nál örökre, és mindenféle előlegek, de minden nem ez a lényeg, hanem hogy így vágod, tehát én mondtam, hogy szerintem amúgy nem élt igazán, aki mert nagyon a vendégeim ott ki voltak akad, hogy lehet-e ilyen nyugodt, hanem mondom, figyelj, szerintem ez bárkivel előfordul.
2: Meg most mi csinálsz? Tehát, hogy, na?
1: Nem, tehát most
2: ha nem vagy nyugodt, akkor van rántott hús. Fordult
1: elő, hogy felvettél 50 emberre rendelés, azt véletlenül elfelejtette megcsinálni.
2: Gondolkozom, de szerintem nem. De én nem vagyok Böbe.
1: Ennyi. Ez egy álnév, teszem hozzá, ez nem az igazi neve, ez egy álnév. És, na mindegy, de ez kevés.
0: De milyen fasírozottat csinálhatod, tudod ezek után, hogy belegondolva finomat, meg tiszta konyhába, meg úgy tiszta kézzel. Tehát, hogy úgy...
2: Azért, mert tegnap este buli volt, és egy kicsit túlnyújtatom, még lehet a fasírt. Ja,
0: mesztelenül jön neki az arcok a konyhádból, meg a lakásodból, és téged kerestek, és ott járkálsz mesztelenül, hogy nem ez kórházba.
1: Az igazság, hogy őszintén csak irítséget éreztem.
2: Hogy
1: egyrészt nem hívtak meg ebben a rendezvényen, ami sokkal jobb lehetett, mint az én rendezvényen, valaha lesz bármelyik. Tehát bármelyik, érted? Másrészt pedig az van, hogy így ezt a fajta szabadságot, amit ő megélt abban a pillanatban, én soha nem fogom érezni.
2: Plusz micsoda emberi munka van benne, hogy azt mondta, hogy mindjárt jövök, csinálom a fasírtot, kijön valaki, és azt mondja, hogy a Böbe kórházban van.
0: Böbe kórházban, igen.
1: De van egy kis rutin is, nem? Van ebben rutin is, nem?
0: Hogy, Böbe nincs
1: hogy... Igen. Tehát van ebben egy kis rutin, hogy azt mondta, hogy mi az, amire elmegy a kapuból a faszit, tudod?
2: A kórházat, már nem várt senki.
1: Igen. Amúgy meg nagyon nagy melegek, hőkupola, úgyhogy lehet, hogy csak barackor lekvárt főztek be, és megcsapta.
2: Ott, igen, a barackor lekvárt. Azóta se hívtak?
1: Nem. Én egy nagyvonalú üzenetet küldtem neki, hogy nem kérem vissza az előleget, és további jó szórakozást kívánok, de hogy ezt így nem, köszi.
2: Jó, de és azóta
1: se. Se. Hát szerintem a tálakra azt, szerintem igen.
2: Nagyvonalú vagy valóban.
1: Szerintem az ott maradt az a tál. Most milyen körülmények között szerzed vissza a tálat? Hogy pontosan hogyan szerzed?
2: Mert bemész a kórházba. Ugye, ja, mert hiszen Böbe ott van. Igen. Bemész a kórházba, Böbétől elkéred a kulcsot.
1: Oké. Okay.
2: Vagy elkéred annak a férfinak a telefonszámát, aki ugye azt mondta, hogy Böbe kórházba.
1: Az ügyeletes orvosét.
2: Ügyeletes orvosét, és akkor úgy bejutsz a lakásba, és elhoz oda.
1: Értem, de amúgy lehet, hogy az a fickó az nem hazudott, csak a jövőbe látott.
2: Hogy ott lesz.
1: Mert hogy ott már annyira durva volt a rendezvény, hogy azt mondta, hogy tulajdonképpen ők csak előre mennek, és ott megvárják Böbét, mire ő is oda megy. Nem tudom, fogalmam.
2: Péternek üldöznie kellett volna a taxit, hogy vajon az a két ember, aki menekült, az hova ment?
1: Péterben nagyon sok érzés kavargott. Ott volt benne a kíváncsiság, az elkeseredettség, a kilátástalanság, és közben minden egyéb más. De ezt lehetett képzelni, ott állsz, hogy egy kapu, nyilván nem mész be, és amúgy ez egy tök normális család, meg így, tehát hogy eddig minden nagyon klappolt, meg minden. És
2: tehát már többször
1: csak
2: rendeltetek,
1: abszolút, igen.
2: És egyszer csak egy mesztelen nő.
1: egy ilyen nagyon alulöltözött nő. Igen, és akkor, na, szóval, hogy ez az a rendezvény, amire engem meg kellett volna hívni. Én csak ennyit szeretnék mondani, hogy a baszok a fasírtra, de hol van a meghívó?
0: Ezen ott kell lenni.
1: Így van. Na, és ehhez képest ti mit csináltatok a hétvégén?
2: Ehhez képest
0: Semmi.
1: Amúgy a Petrezselyem csapta meg, szerintem.
0: A Petrezselyem megvágta. Megvágta a Petrezselyem.
1: Medve vagy,
0: és a Petrezselyem, igen.
1: Na mindegy.
0: Ez jó van, gyerekek, jó van, ez van. Akkor,
1: végül rendeltem rengeteg nuggetset.
0: Jó, csináltam.
2: És a gyerekek örültek.
1: És a gyerekek örültek, így van.
2: Lehet, hogy egyébként Böbe megcsinált a fasírtot már előző nap, csak annyira éhesek lettek a buliból, hogy megették.
1: Én mondom, én a hőkupolát hibáztatom. Tehát ez semmi más, mert nem lehet csak a hőkupola. és amúgy meg tudod, hát korán volt, lehet, hogy ott azért, hát meg hétvége, hát na.
2: Éhes is vagy, sokan is vagytok.
1: Hát meg a fűtőfeltállás, az kiszíja. Az kiszíja az emberben a rendességet, aztán ennyi van egyike.
0: Azt hívja, aki Böbe haverja, amikor fasírt, jó volt.
1: Beböbésztél. Jó,
0: Istenem. Messzerűn főztek a kocsak, ez látvány. Látványkonyha volt, igen. Na jó van, gyerekek, oké, akkor ráfordulunk így mindenfélére, jó? Ez lesz ma, fél hét lesz nem sokára. Szokásos menettel indulunk, Zsülci mindjárt integet, aki akar, az játszon velünk. Aki akar, az írjon nekünk SMS-t, hogy mi a helyzet. Egyet láttam, nagyon kevesen vannak az utakon, nyugalom van, békesség van. Az M7-esen elhanyagolható a forgalom, gyerekek. Úgyhogy szépen. Ez a nyári szünet, ez ilyen. Csak úgy eltelik. Balázs Csillagon berúgtál tegnap, nagyon csöndben vagy, kérdezi Barnabás? Nem, csak hallgattam ezt, hogy nem volt tegnap ivászat. Azért van, amikor nem rúgok be. Tehát azért nem mindig vagyok alkoholista. Tehát azért vigyázok. Egy rumot ittam tegnap csak. Egy duplát. Egy duplát, az meg nem alkoholizmus. Tehát, hogy
1: gyakorlatilag vitaminnak számít.
0: Gyakorlatilag az a nyári lefekvős, igen. Úgyhogy ez van, gyerekek, jól
1: most
0: van.
1: Most írják, vannak itt több böbekárosultak.
0: Vannak böbekárosultak? Böbe vagyok, felépültem, jöhetsz a fasírtőre.
1: Amúgy mekkora morzsaparti lehetett másnap elmondanám neked, hogy ott maradtak 35 embernek a fasírtjával?
0: Igen, óriási swinger volt, azt gyanítják többen, hogy ott valami nagyon nagy dolog történt.
1: De milyen nagy képűség amúgy odahívni, hogy lássuk is, hogy tudjuk, hogy nem hívtak minket meg.
0: Igen.
1: Nem?
0: Igen.
1: Ez a legdurább az egészben.
0: Igen. 195. napja szex nélkül küldi nekünk valaki, Tóth Gabit még mindig kihagynám. Te jó Isten, 195 nagy gyerekek. Ma meccs, azt írja valaki, így van, ma is meccs van, vagy ma van meccs, majd fogadhatunk rá, hát ez egy Franciaország ma, ha minden igaz.
2: Így van, de képzeld el, van egy másik csapat is mellett.
0: Meg nem mondom, ki kell.
2: Franciaország
0: spanyol egyedül, talán nem akar
2: egyedül nem tud játszani.
0: Spanyolokkal, ugye? Te se tudod nagyon.
2: Nem, mert tegnap megnéztük.
0: És akkor francia, angol? Spanyol.
2: Spanyol.
0: Spanyol, és akkor holnap az argentin, angol, és akkor így vagyunk a négyessel. Argentin, Svájc.
1: Az már nincsen, Gyula, volt.
2: Svájciak hazamentek.
1: Most már csak négy csapat van. Hétfőn volt sírás?
2: Nem nagyon.
1: De hát,
0: nem igazán, megmondom őszintén, nem voltak annyira jók.
1: Tehát, a Haaland nem volt annyira jó.
0: A Haaland kaphatott volna labdát.
2: Ideig eljutni.
0: Igen, ideig eljutni a szép eredmény, de Haalandot aztán ott
1: láttátok a fotót, hogy egymásra szemben állnak Zlatannal?
0: És ki a nagyobb?
1: És Zlatan nagyobb, mint
0: Haaland. Zlatan még magasabb egy kicsit, igen.
1: Igen, meg súlyosabb is.
0: Igen. Hát ők már nem nézzük, gyerekek. Na jövő mindjárt fél hét van, jelentkezzetek játékra. Jó, mi pedig elindítjuk ezt a reggelt, ha van friss közlekedés, küldjétek, mi pedig jövő mindjárt.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
6: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
7: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
6: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
8: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
9: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
11: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
14: Reklámot hallottak.
15: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: állandóság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újabb beruházás érkezhet Egyek ipari parkjába, zajosak lehetnek az éjszakák. A nagy melegben nehezebb a koncentráció. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Új befektető érkezésére készül Egyek ipari parkja. A beszámolók szerint egy gumiabrancs feldolgozó, valamint egy kínai tulajdonú konténergyártó és fokhagyma termesztő vállalkozás is vizsgálja egy új beruházás lehetőségét, amely munkahelyteremtést és gazdasági fejlődést hozhat a térségnek. A beruházásról az elmúlt napokban lakossági fórumot is tartottak, ahol elhangzott, a projekt jelentős lehetőséget jelenthet Egyek számára, és hozzájárulhat a település további gyarapodásához. Ugyanakkor felelősség is egyben, amit szintén mérlegelni kell, tudósított a HAON. Zajosak lehetnek az éjszakák, gyakorlatozik a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101-es repülődandár. Egészen csütörtökig minden nap, este 6 és éjfél között kiképzési repüléseket hajtanak végre. Ebben az időszakban nagyobb zaj és hanghatásra kell számítani több városban, köztük Debrecen térségében is, közölték a közösségi oldalukon. A lakosság megértését és türelmét kérik. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyet tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr a lezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagok, a törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Színes családi programokkal várta a látogatókat a Szigetkék tematikus park Debrecenben a vakációs nap alkalmából. A gyerekek játékos foglalkozásokon, ügyességi feladatokon, kézműves és mozgásos programokon vehettek részt, emellett zenés és interaktív előadások is szórakoztatták a családokat. A szervezők célja az volt, hogy a nyári szünetben is tartalmas kikapcsolódási lehetőségeket biztosítsanak a városban élőknek. A rendezvény ingyenesen volt látogatható, írta meg a Dehír. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, ezekből elszórtan futó záporok előfordulhatnak. Számottevő csapadék azonban itt térségünkben sem várható. Az északias szél sokfelé lehet élénk, a legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is többször zavarják, majd megnövekvő felhők a napsütést. Záporok, zivatarok is előfordulhatnak, több helyen lesz élénk a szél. A legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
3: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágermek.

0: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: 3-1-7 lesz pontosan, 4 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, és nem sokára van egy játékunk. Ha valakinek van kedve, vagy érez magában energiát, vagy játszana, akkor írjon nekünk SMS-t.
2: És menne mondjuk a Művészetek Völgyébe.
1: Akár, mert hogy az az a nyereményünk, így van, a Művészetek Völgyébe.
3: Én valami más szoktam annak hívni, de oda is.
2: A Művészetek Völgyének?
3: A Művészetek Völgye.
1: Egyébként nem ingyenes a Művészetek Völgye? Vagy ez hogy van?
3: Hát valakinek ingyenes, valakinek meg fizetves előtt bemenni. Most másról beszélünk?
1: Más? Nem ingyenes. Ez egy másik völgy.
3: Nem, hát
1: nem. Egy kisebb kanyon.
2: Ha adunk rá belépőd, akkor valószínűleg belépődíjas.
1: Belépős.
3: Én már léptem fel a Művészetek Völgyében, és belépős, karszalaghoz kötött regisztrációs.
2: Na, aha. Hát ezért belépős, érted, mert ilyen nagy művészek vannak.
3: És szeretném mindenkit előre elnézést kérnek, 2,5 órát aludtam, úgyhogy a disztingválás elhagyta a hajót egy ideje.
1: Az nem baj. Miért aludtál ilyen kevesen?
3: Senki sem tudja.
2: Böbével az agyában forgolódott.
3: Igen. A rántott hús hiány nagyon-nagyon magas fokat ért el. Nem tudom, 3:30-kor felébredtem, mintha nem lenne holnap.
1: És utána onnan már nem volt visszaállás.
3: Nem volt visszaút.
2: Közben van a nem alvásra.
1: Tegnap pont ezt vettük át Julival, mert Juli is ebben küzd. És Feri tanácsokat adott neki, hogy mit csináljon, vagy mit ne csináljon.
2: A japán csótány módszert vettük át.
3: Mi a japán csótány módszer?
2: Az, hogy elalvás előtt a hátadra fekszel, fölemeled a lábadat meg a kezedet, és rúgkapász az ég felé, mint a hátára fordított csótány, mert akkor fölmelegszik a végtagod, hőt von el a kis testedből, és nagyon szépen fogsz aludni.
3: Ezt mióta csinálod, Feri?
2: Én tudok aludni.
1: A Julin teszteljük.
2: Én ide erre az élére lefekszem ide az asztalnak, és alszom. Tehát nekem nem mondtál még olyat, hogy éjszaka.
3: Ez így van, ugye hát végignéztem ezt az autóban, ugye egy hosszú autóúton, úgyhogy ez tényleg így van. Nekem még le se kell feküdnie.
2: Bárhol tudok aludni, bármeddig.
3: Hát most ez a csótánymódszer felizgatott egy kicsit engem különben.
2: Na, este próbált ki.
3: Most a szünetben majd. Az én szobában megpróbálom, de...
1: Kifejezetten a reggeli után. Tehát először reggeliz meg, és akkor utána indulhat a csótánymódszer.
3: Őszintén szóval azt sem segít, hogy kicsit rácsúsztam megint a szopránóra. Szopránóz.
1: Szerintem annak a Péter is örül, a rácsúszó a szopránóra. Pici szopránó lefekvés előtt, nem?
3: A Művészetek Völgye előtt.
2: Jobban alszik mindenki.
1: A Művészetek Völgye előtt, csodálkozó, hogy nem aludtál. Rácsúszál a szopránóra, ott nincs alvás.
3: Figyelj, nem tudom, miért nem néztem meg amúgy felnőtt fejjel még soha a szopránót, de most szopránózt, tehát a mafiózókat,
2: igen.
3: De nagyon-nagyon tanulságos, jó. És egy nagyon jó. És tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy soha nem voltak másfajta problémáink. Egyfajta probléma, halmazzal küzdünk évtizedek óta. Ugyanazzal, mint Tony Soprano.
2: Mint Tony úr?
3: Igen, semmi sem változott.
1: Szerintem ez úgy van, hogy megnéz egy sorozatot egy adott élethelyzetbe, és valamiért nem kap el. És aztán eltelik 5-10 év rá, és ott valahogy tudsz hozzá csatlakozni, és ez, hogy úristen, ezt mi nem néztem, ez tök jó. De lehet, hogy 5 évvel ezelőtt ilyen, de nem kaptál. Tehát a Soprano 10 éves, 15 éves. Nagyon régi.
3: Sokkal régebbi.
1: Nem tudom, mikor
3: 20-30 éves.
1: Mikor indult? Nem tudom, 2000-es évek. 2010 körül.
3: A berendezésből lehet.
2: Tartják, mert még
1: meghalt ugye a csávó is, aki játszotta, már nincsen. De hogy én sem fűztem rá akkor, és pont ez a múltkor is mondtad, és lehet, hogy elkezdem nézni, és azt mondom, hogy basszus, mit nem szerettem. Igen, csak közben eltett 20 év, és te más élethelyzetbe kerültél.
3: Brutál
1: lehet,
3: dolgok vannak benne, aha. Brutál összefüggések, és nagyon szépen van, tehát hogy tényleg van, amihez, tehát valamikor laposnak tűnik a sorozat, de akkor is értelmet nyernek a szép kis színekben. Nagyon jó.
1: 2000-es évek elején indult.
3: Igen.
1: Tehát az most már egy 26 éves sorozat.
3: Igen.
1: És valószínűleg 2000-es években te voltál, nem tudom, 10 éves, vagy 15? 10?
2: Na, 8?
3: 13 éves voltam.
1: 13? Akkor ugye nem csúszol rá. De most már így 35 te... körül meg rácsúszol.
3: Nekem már akkor is ízét voltak, már rosszak voltak az üzleteim.
2: 30 éves voltam, 30.
3: Lehetne volna az édesapám, hogyha nagyon korán kezdted volna, nem pedig a...
2: Ja, nem, én elég korán kezdtem mindent is.
3: Igen. Nem mindegy, szóval nagyon tetszik a Sopranos, és kicsit elkezdtem így binge-watcholni. Tehát tudod, az a fajta ember vagyok, amikor van egy kicsi 15 perc, akkor is a telefonján belenéz. Rettenetes dolgok ezek.
2: Függőség.
3: Mindegy, ezen kívül még rácsúsztam még egy másik tartalomra. A srácra, aki addig eszik nagyon rossz kínai éttermekben, amíg nem lesz ételmérgezése.
2: De szép elhivatottság ez.
3: Figyelj, nagyon tetszik, és Amerikában rettenetes éttermek vannak, tényleg ilyen dökhúsból készülnek ilyen nagyon-nagyon durva dolgok, és a srác befizeti magát mindenhova, és prezentálja, hogy mi a szituáció.
1: Wow, hogy tényleg rosszul lesz tőle.
3: Igen, 19. aha. Napnál járunk, és még mindig nem hányt.
2: Ah, kezdő akkor.
3: Igen.
1: Gyenge
2: vagy
1: kezdő.
2: Vagy föl van építve.
1: Gyenge kezdő, igen.
3: Lehet, igen. Bármelyik lehet.
1: Na, itt van a játékosunk. Janu, jó reggel, ciao.
4: Jó reggelt, sziasztok.
1: Hello, Janu, honnan hívtál minket?
4: Veszprémből.
1: Mit csinálsz? Mivel foglalkozol?
4: Tűzoltó vagyok. Épp itt a tűzoltóság parkolójába ülök, hogy megyek be szolgálatra. Csak még nem mentem be, mert a többiek szétrolkodnak a
1: A játékodat.
2: Majd a játék után fognak széttolkodni most.
1: Igen. Ja. Be vagy rekedve, azt kérdezi Eszter, hogy van valami kis...
3: Sokat kell kiabálni, tűz a tűz?
4: Nem. Egy kicsit most jöttem ki egy betegségből, aztán még az így rajta maradt a hangomon.
1: Ja.
4: De ennyi.
2: Most már hivatalosan ti megint tűzoltók vagytok, vagy még katasztrófavédők?
4: Január 1-től leszünk hivatalosan
2: tűzoltók. Jó.
1: Ja, mert eddig nem azok voltatok.
2: Igen, és mindenki utálta, mint a szart. Már hogy a tűzoltók, hogy mit katasztrófa védőztök, nem?
1: Ők tüzet oltanak.
4: Igen, köszönöm, hogy te mondtad ki. Igen, én
2: azért
4: nem
2: mondom én, ide. Persze, azért nehogy neked állásodba kerüljön, majd mondom én, hogy ugyanakkor a irgalmatlan baromság volt, mint a vármegyézés.
1: Igen.
2: Szerintem.
1: Abszolút. Vissza is jön. Ja. Kivel játszanál, Janó? Kit választottál?
4: Esztert választottam.
1: Jó, keveset aludt, úgyhogy szerintem most játékra kiszállod. Most nagyon meg van bátorodva.
3: Még
1: nehéz
3: soha nem...
1: ilyenkor kontrollálni.
3: Még soha nem voltogatott egy igazi tűzoltó, úgyhogy legyen ez. Én készen állok.
1: Okay. Indítjuk akkor, amit el kell indítani, és akkor nézzük meg, hogy mit csináltok egymással. A kollégák hallgatják? Fogják szívni a véredet, ha kikapsz?
4: Nem szóltam neki direkt, majd az eredménytől függően, hogy...
1: Ja, vagy letagadod, vagy büszkélkedsz.
4: Lehetem, majd mondom, ami volt.
3: Falazzunk neki egy Janó.
4: Jól.
3: Szörnyű dolog történne.
1: Na figyelj, járunk a
3: Janó, vannak rokonaim Veszprémben, hogy mennyibe kerülne, hogy egy kicsit beslagoznál az ablakon?
4: Nagyon sokba.
3: Körülbelül?
4: Nekem az állásomba.
3: Nekem semmi sem drága, ahogy mondani szokták. Mi a helyzet, Janó? Mesélj valamit. Készültél?
4: Kicsit készültem, de nem a...
1: Hoppá! Akkor, igen.
2: Kis készülés volt.
1: Ennyi? Hát ezt nem utasd meg.
4: Hát ez ilyen gyors volt. Jó, persze.
1: Ezt nem utasd meg.
4: Azért, mert már nem kell hétre fogád, úgyhogy gondoltam, gyorsan lezárom.
3: Ilyenkor még mindenki álmos, csak ugye az emberbetegek nem azok. Azok vagyunk mi. Viszont így is kapsz valamit?
1: Bizony, nem, figyelj, mutatjuk, oda nézzél.
5: Gratulálunk! Nyereménye egy páros, háromnapos bérlet a július 24 és augusztus 2 között megrendezésre kerülő 35. Művészetek Völgye Fesztiválra.
1: No.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Ugye ott minden lesz, csak mondanám neked. Vannak ilyen házak, ahol ideiglenes kiállítások vannak, meg nagy zenei események, meg vannak társulati fellépések, momentán meg ilyenek. Jó lesz?
1: Bizony.
4: Köszönöm szépen, nagyon szépen.
1: Küldjük akkor neked jó mulatást, jó?
3: Majd senkit nem esélye, de milyen áron kerültél oda.
4: Jó, rendben, megbeszéltük.
1: Ciao.
3: Hello.
1: Igen, itt közben látom, hogy egy árakat, az itt Tombika van.
2: De csomó, ne kezdjük el ezt, hogy ha elmész egy fesztiválra, akkor miért kell 30 ezer fontot kifizetni? Hát, azért, mert 5000 forint.
1: Annyi lenne.
2: Mi a napi egy mennyi?
1: Hát nem, mint a 10 naposra vetettem egy pillantást.
2: Ja,
3: 99 ezer forint a 10 napos, az 5 napos 52.500, a 3 napos 33.000.
2: Na, a 10 napos 99 ezer forint, tehát naponta 9.900 forintot fizet. Azért, hogy rogyásig, szarásig reggeltől estig programozom.
3: Rengeteg program van, és be tudod sétálni, nagyon sok az
2: igen,
3: egész.
2: Igen, szerintem nem sok.
1: Nem, most így nem, ha leosztod, nem. Ha azt hiszed, hogy mit tudom én, egy kétfős család, egy 200 000-ért elment a művészetek völgyébe, még csak 10 napra nem evett, nem ivott, és még csak egy fesztiválon volt a nyáron, és 2 kilót ott hagyott. Úgy igen. Azt érzed, nem ez a sok nyilván, mert jót adnak, a pénznek az értéke kevés.
3: Elmondom, miért jó, és miért rossz.
1: Csak semmit nem csátunk. Tehát, hogy
3: Elmondom az összes jó dolgot a Művészetek Völgyében, csak mert nem kérdeztétek meg.
1: Na, az nagyon jó. Addig elmegyünk reklámozni.
3: Egy. Így van.
2: Tényleg nem való.
1: Igen, ez ma nagyon kell teregetni. Ma nagyon észtékel lennem, hogy kordába tartsuk, mert ha elszabadulunk, akkor itt... És utána elmondanám a Kapolcsi Fesztivál agyaképző tanfolyamának előnyeit, mert a múltkor voltam Kapolcson, onnan átmegyünk a tűzzománcozás sátorba.
3: Nagyon kell vigyázni a tűzzománcozáson, a hőkupola van, a hőkupoláról ne felejtsük meg. Rengeteg nagyon jó fejember van, ráadásul ugye mindenki iszik, és ott belepik az egész környéket, és nagyon sokfajta művészel lehet kontaktálni, akik majd rátukmálják a művészetüket nagyon drága pénzekért, úgyhogy vigyetek KP-t, srácok. Másrészt meg tényleg nagyon jó a hangulat az egésznek, és tele van fiatalokkal, akik mezitlán mennek a porban.
1: Na.
3: És ezen kívül pedig mindenhol vannak érdekes ilyen ételudvarok, ahol különböző fáradtsági szintű nagyszerű ételek vannak. Igen.
2: De ez, hogy mezítláb mennek a porban, most kedvet kaptam.
3: Ez ugye?
2: Ez maga a szabadság.
1: Látom, hogy szandállal vonulnak a kezükben.
3: Személyes kedvenc élményem az volt, amikor a lánygyermekemmel ugye elmentünk egy ilyen koncertre, majd nagyon boldogan visszajött, mert amíg nem figyeltünk rá 3 másodpercig, valaki egy hennát festett az alkarjára, ami azért jó, mert nálunk mindenki halálosan allergiás a hennára. Úgyhogy erre külön kérem, vigyázzatok. De...
2: Most megtanulta a gyerek akkor. Igen, anya, igen. Anya, nézd, mi van.
3: Igen, igen, igen.
2: És mit van?
3: Anafilexiás sokod van. Ennyi van, na mindegy. De nagyon jó az a fesztivál, tényleg nagyon jó.
1: Jó.
3: Ezt tudom. Én ennyit tudtam hozzátenni.
1: Én azt gondolom, hogy a szponzor az most...
2: Örül.
1: Soha azt mondja, hogy meg vagyunk, igen. A Szecsői Ürgés Fesztivál ingyenes, csak mond, írja valaki, hogy esetleg oda is akartok, az Ürgés Fesztivál, Szecsőn oda lehet. Lehet menni.
3: Én a Nyest Fesztivált várom, míg meglegyem.
1: Há most tehát... akkorára nőtt ez a Nyest, és oldal, hogy lassan fesztiváljuk van.
3: Ugye?
1: Hát, hogy most már itt az ideje, hogy hamarosan fesztiválozzanak.
3: Lehetne -1. nap a DJ Oti előtt.
1: Egy jó kis Nyest Fesztivál?
3: Aha, igen. Kábelrágás. Éjszakai molyolás. Ilyesmire gondolok.
2: Kiemelt program.
3: Nagyon olcsó napi jegyek. Szerintem oké lenne.
1: Lackó is megjött, köszönjük. Hm? Köszönjük szépen. Ja, akkor ezért írták ennyien a Vödörben árulják a Balatonvizét című sztorit. Nem értettem, mi volt ez, csak láttam már reggel az SMS-eket, és úgy mondom, ehhez még korábban ezt nem tudtam összetenni, de akkor mindjárt elolvasom a hírt, mert így indul egy hír, hogy Vödörben árulják a Balatonvizét.
2: Igen, felvett kérdéseket a dolog. Egyrészt, hogy ki miért, hogyan csinálta ezt, másrészt, ha igaz a hír, akkor mi a logisztikája, mert ő kiszállítást is vállal. Hogy hozza ki Vödörben a balcsi vizet, hogy az nem lötyök ki, ugye? Van elég vizetek ehhez, hogy széthordja,
1: és mit csinál vele?
2: És csak kérdéseim vannak.
3: Ilyenkor nem kell ottálni a parton és ülteni, hogy széthordja, de széthordja!
2: Ne lopja!
3: Széthordja!
1: Ellopja! Mit csinál? De igen, beszélünk majd erről a hírről is egyébként. Ja. Sok minden történt itten tegnap, aztán itten politikai fronton, és azokat hanyagoljuk, nem beszélünk róla, de voltak az izgi dolgok.
3: Az érdekel, hogy a szakállad a pontos, ami történik, mert...
1: Mit tegyek vele?
3: Figyelj, nem tudom, de én még ilyet nem láttam, hogy embernek... Figyelj, ha meghalsz, még neked egy hónapig nőni fog a szakállad.
1: Levágjam.
3: De múlt héten találkoztunk, és baba sima arca volt, és most úgy nézel ki, mint aki most jött vissza a Mátrából.
1: Egy 3 hónapos elvonó kúrára.
3: Milyen hormonok csinálják ezt?
1: Figyelj, van szakállápolóm, növesztőm, mindenem, kenegetem,
3: semmi. De sejmesnek néz ki amúgy.
1: Ez így nő. Hagyja?
3: Sejmes?
1: Hagyja
3: sejmes,
1: még egy kicsit?
3: Sejmes.
1: Sejmes.
2: Túr bele.
3: Na. Feri, te, mint szakáll professional?
2: Sejmes.
1: Ez már az a szint, amikor már nem viszket alatta, már túl vagy rajta, és nagyon brutál. Hagyjam? Még egy kicsit? 1-2 hetet?
3: Nekem vagy... különben tetszik. Tehát én látok ebbe potenciát.
1: Kicsit őszesít oldalt már, úgyhogy is jövök.
3: Igen, de ezt nem tudom eldönteni, hogy érezze magam ezzel kapcsolatban.
1: Így vagyok vele, megmondom őszintén, én is így vagyok vele, hogy akarom, még kicsit hagyom, de már úgy le is vágnám.
3: De hogy van az, hogy a szakállad ilyen rettenetesen dús, de elképesztő, viszont a szemöldököd az nem.
2: Ez azt hírkálja, biztos.
3: De ez
1: vissza
3: van
1: vágva.
2: De ez azért lesz jó, mert augusztusban már hidegek az esték, ha kint alszol, mindig van nála egy beépített
3: akaró bunda. Ő ennek az inverze, tessék.
1: Igen, és ott le van vágva fazorra, rövidítve, igen, bele van vágva.
2: Ki van rendesen nyírva? Hát nem, ez a pamacsféle, ez felelőtlenség.
1: Ez amikor így elszabadul. Ez amikor így ez elszabadul.
3: Ez a balatoni naturál.
1: Nincs rendbetéve. Igen, ez a balatoni naturál, az nem ez. Az is... Meg tudjuk mutatni, az Szántód és Fenyves között van a Balatoni Naturál. Egyszer lejössz, rákapsz a Balatoni Naturálra.
3: Azt mondják, hogy az sem viszket minden esetben.
1: Igen, vigyázni kell, és akkor nem fog viszketni. Na jó van, gyerekek, jövünk mindjárt 6 perc, pontosan 7 óra. Jó, egy kis muzsikát a hírek után, valamit, nem? Nem?
2: De.
1: Új csunk.
3: Kérhetek számot?
1: Hát, ha és amennyiben az nem az FLM-től valami, akkor mindenféleképpen. Igen.
3: Hát jó, mindegy.
1: Ha megtalállak még, azzal sincsen semmi baj, de hogy valami.
3: Nem, amúgy nem azt
1: kicsit erőteljesebbet
3: kérni.
1: Szeretnék.
3: Jó, én a narkotikot akartam kérni a Liquidótól.
1: Én azt például adom. Azt adom. Jó, az egy jó kis ötlet.
3: Azt kérdezik a hallgatók, hogy néztük-e a Peaky Blinders-t?
1: Peaky Blinders nem, az egy angol gangster sorozat, de nem néztem.
3: Én csak ennyit szeretnék mondani, és nem is válaszok. Peaky fucking Blinders!
1: Nézted? Szívesen. Akkor nézted.
3: Az egész évadot, az összes évadot, és egy hónapig úgy jártam utána a mélygarázsban, mint hogyha én is gangster lennék. Azt nem szoktátok csinálni?
1: És alig vártad, hogy valaki beszóljon balról, hogy le tud ütni? Vagy
3: hát mindig egyedül vagyok a mélygarázsban, hogy ott lakom, és akkor ott lejövök, és akkor megyek, és akkor van az, amikor ott a sötétben mész, és hogy nem kapcsol fel a lámpa, és akkor ott így chattinget a kezeddel. És
2: benne... Nagy előadások vannak ott, lenyomod?
3: Attól függ, hogy mit nézek. De nektek nincs ilyen, hogy néztek egy sorozatot, és annyira beszippant, hogy egy kicsit így karakter leszel? Nincs.
1: Amikor gyerekkorodban kijöttél egy moziból, akkor volt ilyen, hogy kijöttél.
2: Igen,
1: egy...
2: én voltam Indiana Jones, meg ilyenek.
1: Jean-Claude Van Damme filmről, és akkor te egy kicsit olyan karakterbe kerültél.
3: Nekem az nem múlt el, az gáz. Nem. Nekem tökre nem múlt el. Nem. Tehát, ha valamit nagyon szeretek, meg úgy érzi, akkor kicsit úgy elkezdek úgy mocorogni benne.
1: Olyan vagy, mint Peaky Blinders-be, Peaky Blinders voltál?
3: Hát, mint a gangsterek, igen. Ilyen izébe. Tudod, hogy abban van egy ilyen, hát ez nagyon bedesz, az a sorozat, ott azért vannak kemény. Hát ilyen explicit...
1: Kézed, arra se tudtam ráfűzni. Belenézegettem, de valahogy nem kapott el. Igazából. Lehet, újra kell ezeket így nyitni.
3: Hát nem
1: és
3: egy
1: akkor...
3: barátok közt
1: az nem, az még köszönöm szépen. Hiszen ott a 12 ezer részt befaltam. Nagyon szerettem. Ha, jó, valóban az... nem az, de azért azt ne bántsuk.
3: De mi az, amire rá tudtál fűzni?
1: Nem tudom.
3: De lehet, hogy nem a sorozatokkal van a baj.
1: Egyébként lehet, hogy ez vagy, nincs most annyira az embernek türelme a sorozatokhoz, igen.
3: De soha nem is volt.
1: De, hogy nem, nagyon nagy sorozatnéző voltam.
3: De mondjuk,
2: régen
3: egyébként
2: tényleg nyomtad. Tényleg, itt ízé, dumáltátok.
1: De még ilyen 100 évvel ezelőtt a Homelandet, meg a Breaking Badet, meg ilyen nagyon-nagyon jó.
3: Na, én például a Breaking Badet nem szeretem.
1: Na, én például azt imádtam.
3: Lassú volt.
2: Na, én például egyet sem láttam belőle.
3: A Homelandet meg kifejezetten taszítónak tartom.
1: A Homelandet? Komolyan? Úristen. Tényleg?
3: Na, látod, így névünk fel, így van. Nem, ez sosem. De...
1: Nem kötött le egy pillanatig sem? Úristen, pedig
3: I'm
1: ez
3: out.
1: Nagyon nagy sorozat volt. Nagyon
3: és
1: szerettem.
3: Feri, neked az X-Aktákó óta valami?
2: Mindent a takóról. Ez az egyetlen, amit is nézek.
3: Mindent
2: a takóról.
3: Ennyi, de ez is valami felnőtt film, nem?
2: Persze.
1: Igen.
3: Főszerepben Béka. Mindent a takómról.
1: Nagy pénzrablás, szeretted, nem?
3: Nem.
1: Az sem? Nem is hűztél rá? Nem is nézted, nem is kapott el. Aha.
3: Lehet, hogy ez ilyen nemek közötti különbség.
1: Lehet egyébként, igen.
2: Hát meg a kor.
3: Squid Game, a Gémor lányokat nagy... végtelenül sokszor megnéztem.
2: Hát tessék,
3: a Squid Game-et megnéztem, igen, de az lehozott az életről nagyon.
1: Nagyon lehoz az életről, igen. Én már második évadnak a végét nem is néztem meg, amikor már mindenkit megölt, mindenki, meg a terhes anyukát, meg az újszülöttet, meg a... Minden volt ott már végén, igen.
3: Nem, és a kicsit a Black Mirror-ról is ezt hozott le, hogy értem, egyet is értek vele, de sajnos nem lehet ebben a szellemiségben létezni.
1: Nem, igen. Na, jövünk mindjárt, gyerekek.
3: Harma, hol élünk?
1: Igen. Beverly Hills 9320.
3: Váratlan utazás? Betél csúnya le?
1: Na, jövünk mindjárt. 2 perc a pontosan 7 óra van friss közlekedés, akkor pattintsátok át, jó? Mi pedig egy muzsika után itt vagyunk már is.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Balázsék hamarosan folytatódik.
5: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
7: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
11: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
12: Megnyílt Hajdúszoboszlón az új Milk Trade italház. Július 13 és 18 között nyitási héttel várjuk a Rákóczi út 3-5 szám alatt. Prémium italok, üdítők, édességek, snackek és még sok minden más verhetetlen árakon. Kóstolók, szerencsekerék, nyereményjáték és rengeteg nyitási meglepetés várja. Kis és nagy kereskedelem magánszemélyeknek és viszonteladóknak. Milk Trade italház. Érdemes már az első napokban betérni.
13: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
14: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
13: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
14: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
15: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: Ma is 17 órakor a lemezjátszó.

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: A hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kiképzésen vettek részt a lövészkatonák, a jegyvásárlásoknál is feltűnhetnek a csalók. Ismét megtelt élettel Debrecen belvárosa. Demeter Dia vagyok. Nappali és éjszakai kiképzésen vettek részt a Hajdúhadházi gyakorlótéren a 39. gránátos zászlóalj újonnan érkezett lövészkatonái. A foglalkozások célja az volt, hogy az alapkiképzés során megszerzett ismereteket tovább mélyítsék, és fejleszték a szolgálathoz szükséges készségeket. A katonák a gyakorlatok során olyan feladatokat hajtottak végre, amelyek erősítik a gyors döntéshozatalt, az együttműködést és a harcászati felkészültséget. A Magyar Honvédség hangsúlyozta, a lövészkatonák felkészítése az alapképzés után is folyamatos, hiszen a magas szintű szakmai tudás, a fizikai állóképesség és az összetartás hosszú távú, rendszeres gyakorlást igényel, adta hírül a Magyar Honvédség. Legyünk résen, ha a külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött. A nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akitől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetőleg azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
2: Élő zene és tánc bemutatók pesdítették fel ismét Debrecen belvárosát az elmúlt napokban. A belvárosi programokon helyi művészeti csoportok és zenekarok léptek színpadra, a járókelők pedig több helyszínen is kulturális produkciókkal találkozhattak, adta hírul a Dehír. A Belváros Szeretem című ingyenes programsorozat szervezőinek a célja ezúttal is az volt, hogy szabadtéri élményekkel töltsék meg a város szívét, és közelebb hozzák a kulturális programokat a városlakókhoz és a turistákhoz egyaránt. A legközelebbi programokról közösségi oldalukon számolnak majd be. A napsütést ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, ezekből elszórtan futó záporok előfordulhatnak. Számottevő csapadék azonban itt térségünkben sem várható. Az északias szél sokfelé lehet élénk, a legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is többször zavarják majd megnövekvő felhők a napsütést, záporok, zivatarok is előfordulhatnak, több helyen lesz élénk a szél. A legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
0: És most. Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágermek.

0: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadva nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó, szelíd motoros, Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello. Drága hallgatóink, egyelőre a hőkupola várat magára, jó idő lesz, de.
2: Behorpadt a hőkupola.
1: Behorpadt egy kicsit, igen, nem nagyon érkezget ez meg, olyannyira nem, hogy ilyen változékony, erre mondják, hogy változékony, itt a jövő héten 23 fokokat ír. Úgyhogy egyelőre ez a július azért ez nem arról szól, hogy gacsaroasztó meleg, amivel itt riogattak bennünket, na de majd augusztusban. Remélhetőleg ez lesz. Ezt most elvettem a kenyeredet, de akkor megtámogatom.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
1: Noppá, jó kis légkondicionáló reklámunk van. Na gyerekek, mi ez a Balaton vize hirdetés? Ez micsoda itt? Ezt már többen külditek nekünk, hogy erre nézzünk rá.
2: Csukos Bélától? A Facebook piacra?
1: Csukos Béla a Facebook piac. Azt írja, hogy szeretnéd a Balaton vizében áztatni a lábad, de nincs pénzed elmenni nyaralni? Akkor neked erre van szükséged, víz, egyenesen a Balatonból. Akár Rövödörrel is. A vizet minden héten frissen hozzuk a Balatonból, így mindig friss, nem kamu, 2500 forint per vedér.
2: Vedér!
1: Kérés a házhoz is szállítjuk. Csukos Béla Facebook piac. Adta fel ezt a hirdetést, itt le van fotózva egy vödör.
2: Egy Csukos Béla is talán fotózva.
4: Igen, egy izmos, Béla, izmos, igen.
2: Eléggé durván úgy néz ki, mint akitől elfogadsz egy vödöröt, ha a kezedbe akarja nyomni.
1: Csukos Béla, erre van piaci kereslet? Vagy ez mi ez, hogy balatoni víz 2500 forint per veder? Ez mi? Létezik ez a Facebook piac?
2: Ez kicsit megkívántam. Az igaz, hogy látom azt a vizet abban a vederbe, és azt látom, hogy ilyen sejmes. Tehát látszik lehet, hogy sejmes.
1: Jóféle víz van benne, igen. Jóféle víz van benne.
2: Hány fokos most a Balaton vize?
1: Hát ez attól függ, hogy hol. Vedér nélkül. De nagyon...
4: Hát például a déli parton már forr.
1: Déli parton forrunk, és bokáig érünk, úgyhogy ott most egy kicsit visszahűlt, mert azért hüvöskés reggelek vannak, meg fúj a szél. De ez a 20 akármennyi, sok. Nagyon meleg. Nagyon meleg.
2: És te ki tudná hozzá egy vedérvizet onnan, ha úgy van?
1: Egy vedérvizet, igen, de nem szívesen, és nem örülök neki, hogy valaki árulja a vizet, mert nekünk is sincsen sok. Vízirigyek vagyunk. Mondja, az északi partnak jó dolga van.
2: De van benne vizelet? Mert különben akkor nem kell.
4: Abban minden is.
1: Abban minden van. A Balatonban, az igazi Balatonban minden van.
2: Írunk Csukos Bélának, hogy van itt igény
1: hogy
2: három
1: vedérre? De és egyébként ennek lehet valódi hírértéke? Tehát ez tényleg lehet, hogy a csáó tényleg eladja? Mert hogy az oldala komolynak tűnik, 2500 forint fervödör.
2: Menj lejjebb, állj meg, inkább a cikk írójával legyen egy diskurzus, amin azt írja, ugyanis a személyes tapasztalatom, hogy a Balaton vize valóban gyógyító hatású, különösen kisebb bőrsérülések gyógyulnak gyorsabban. Na, erről tudsz-e mondani valamit, Balázs?
1: Igen.
4: Igen, minden nap belelógatja például a csúnyáját, azt egyre szebb.
1: És úgy meggyógyul a csúnyám, te, hogy aztán nagyon meggyógyul, igen.
4: Nem értjük a tehát hogy mit marketingesz vele a Balatont, mert itt azt érjük, hogy ez marketing fog, hogy mit marketingesz a Balatont, a Balaton vízét.
1: Ez egy jó kérdés.
4: Igen, viccnek szar, ugye?
1: Igen,

0: kriptóba.
1: Egyébként meg is tudnánk tölteni. Na. Tessék. Nekünk, mi szívesen adunk, nem vagyunk fizirigyek.
2: Nem mindegy, ez nektek már most már.
0: Nem, hát ha jönne.
2: De berendezkedtetek el az új életre?
0: Jönne mondjuk, vagyunk ugye 9 millió, néhány százezre, ha mindenki vesz egy vödör vizet, és azt áthordjuk, akkor az nálunk jelentős emelkedés.
2: Ha? Jelentős emelkedés, mint ez már vaknek a szlogenje lenne.
0: Jelentős emelkedés. Jelentős.
1: Megéreznénk.
2: Ha már szerintem amúgy eltűnnének azokban a repedésekben, amik ott vannak az alján, nem?
1: Eltűnne. Mi megérezni, mi balatoniak, ha átpumpálnak? Meg lecsökkenne. Mi brutálisan azért. Hát. Velencei tavat megtölteni durva lenne.
2: Előkerülnek azok a vízi biciklik, amiket 92-ben süllyesztettél el. Már várják, hogy végre szabadlábra.
1: Hát van valami egy vadászgép a tóban egyébként, egy ilyen régi második világháborús.
0: Igen, darabig merülték is.
1: Merülték igen. is egy ideig, igen. Aztán nem emelték ki, ott hagyták. Nem tudom,
0: de
1: hogy milyen állapotban.
0: De jó valaki, nem lehet, hogy Bélának eladó vödrei vannak? Így akarja eladni őket.
1: Bélán nagyon sok vödröt hozott valahonnan, máshonnan. És most
2: a vedér nagykövet.
1: Tápió, de egyébként Tápió Kária hirdetés. Nem
0: nincs
1: tudom.
0: Ilyen település, megkerestem.
1: Tehát nincs is ez a település, nincs. Nem létező település.
2: Ő egy ilyen viccember, most már néztem profilját, és ő csak így csinálja ezeket a dolgokat.
1: Jaj, tartalmat.
2: Ha igazi átverésre vágytok, akkor tudok nektek adni.
1: Na, mi történt?
2: És most nem a fasírtról van szó. Nem a fasírtról van szó. Abban már ugye investáltam, de hogy kezdjétek el, vasárnap délután, tehát 17-15-kor csörgött a telefonom, egy plusz 31-es előhívó.
1: Plusz 31, aha.
2: Nem szoktam felvenni idegeneknek a telefon, de akkor volt bennem egy kis kíváncsiság. Vágytam egy kis adrenalinra.
1: Hogy ki és mit akar?
2: Hogy kinek volt bőr a képén.
1: Este 4:06.
2: Este 4:06, akkor vasárnap felhívni. Majd egy hát ilyen utcai háttérzajokkal tarkított beszélgetés kezdetét, amiben egy Papp Tamás nevű ember. Papp Tamás.
0: Így mondta, Papp.
2: Papp Tamás nevű ember azért hívott, hogy én nyertem 150 ezer forintot, és menjek át, vegyem át a Sárkány utca 14-ben.
0: De jó. Nyíregyházán?
2: Nem tudom, hogy hol lett.
0: Vagy
2: a
0: ezt nem mondta,
2: utca.
0: Csak Sárkány.
2: Azt nem mondta. De utána pedig azonosításképp visszamondta a telefonszámot, ami hívott. Tehát ön a 0630, és mondom, igen, hát ez a szám, ami hívtál, ugye? Ez így, igen. Papp Tamás vagyok, és hátul meg lehetett hallani, hogy jönnek az autók. Hogy nem tudom, hogy pontosan. Ez,
1: mert várj, ezt próbáljuk megkibogozni. Tehát fejve egy csávó este 4:06-kor.
2: Igen.
1: Hogy nyertél 150 ezer forintot. Létező utca? Tehát azt megnézted, hogy maga az utca.
2: Hát
1: az...
2: biztos van Sárkány utca valahol.
1: Sárkány utca.
2: De nem mondta meg a város se.
1: Jó, hogy a város sem mondta meg. Nyertél 150 ezer forintot a Sárkány utcában. Mi az átverés, gyerekek? Tehát, hogy ha te oda mész, de nem mondta, hogy hova. Ő rakta le, mert rájött, hogy nem veszed komolyan, vagy te szakítottad meg a hívást?
2: Szerintem elment a téredő, mert nálunk nincsen. És akkor,
1: jaj, nincs téredő.
2: És akkor én nagyon jókedi beszélgetésbe kezdtem bele, hogy ó, nem talán a legújabb átverésnek leszek az áldozata.
0: 22. kerület Budapest.
2: Nem, van az Orszínál is. Azt nálatok Orszínál is van. Igen, 8. kerület.
1: Megkérdezed, hogy hol van. Mondjuk tételezzük föl, ad egy címet. Jó? Van egy címed, oda tudsz menni. Ott hogy indul az átverés, vagy hogy folytatódik? Tehát mi a menete annak, hogy ő ígér neked 150-et, de valahol a végén neked kell majd ugye lehúzni. Adjál előleget, hogy odaadjam, utalj el ennyit a bankszámra. Mi a folytatás?
0: Hát vagy odamész és kirabolnak.
1: Vagy odamész és annyira nagyon összevernek, hogy azt össze-vissza fosodnak.
2: Tudjátok, mi van a Sárkány utca 14-ben?
0: Mi?
2: A 8. kerületben? A Las Vegas kocsma.
0: Ami egy, ott adják át.
2: Nézd, ez a barna fémajtó, ami az utcára nyílik.
1: Ahonnan nem jössz ki, csak ha kivették a minden belső szervedet. Oké, oda hívnak a kocsmához, és ott elveszik az értékeidet, és az átverés, hogy elvettük a telefonodat, meg a pénzedet. Erről szólna a dolog. Ennél azért már profi átverések vannak.
2: Igen, plusz, tehát alapból azt mondom, hogy azonosítanak téged a telefonszámod alapján, ami ugye...
1: Nincs meg a száma?
2: De megvan.
1: Hányad már
0: itt
1: ide?
0: Az idő.
2: Hát nem, felhívjuk.
1: Keressük
2: Papp Tamás.
1: Zsülcikém, társázzád már.
2: Amúgy a 31-es előhívó az minek? Milyen,
0: azt kérlek szépen, Hollandia a nemzetközi hívószám.
2: Nem, 06. Tehát plusz ja, 36.
0: 06. Aha.
1: 31. A 31 az valamilyen szolgáltató, aki elad 31-essel is számot, azt hiszem.
2: Jó, Zsülci, ez tehát a szám.
1: Van valamilyen...
2: Vegyük át a nyereményemet.
1: Telekommunikációs cég, és ő ad 31-essel is tudsz venni tőle szimkártyát.
0: Virtuális mobil szolgáltatás.
1: Azt mondod, így van.
2: Sárkány utca, a 8. kerületben férfiként mész be, kislányként jössz ki.
0: Kislányként.
1: Na várjál, kit keresünk? Papp Tamást keresünk.
2: Papp Tamás, nyereményemet vegyed át,
1: Balázs. Most csöng?
0: Hogy sajnos megszakadt
2: de mondjad
0: a szám.
2: Neki,
1: foglalt.
2: Mondd azt, hogy a felesége nyert tegnap 150 ezer forintot.
1: Jó, intézem, csak adjál be valakit. Én beszélek vele. Tegnap fölhívott bennünket valaki, és tegnap nyert a feleségem 150 ezer forintot. Hova kell menni?
2: A Sárkány utca hány szám? Ezt kérdezem.
1: Sárkány utca hány szám? Várjátok, mert Zsűl társáz, itt akadunk el. Egy lépésre voltunk a 150 ezer forinttól, Zsűl, hát ne akarjunk el, már érzem a pénz illatát.
2: Hány ember nyerhetett, ha folyton foglalt ez a rohadt szám?

0: no soy Octomás.
1: Jó, tízig próbáljuk, nem adjuk fel. Tehát Sárkány utcába kell mennem?
2: Hozd már lices a nyereményemet.
1: Legyen elváltoztatott hangon. Szia, a feleségem, nyert egy nap 100 000 fontot. Hova kell menni, Sárkány utca, hova? Tudsz segíteni?
2: Hozd már el, na.
1: Hozd már a pénzemet, Léci, hallod? Nem. Jó, nem baj, ezt tegyük el, és így 20 percenként megcsörgetjük.
2: Jó.
1: Sárkány utca mennyi? Csörögjön már, vagy írom már nekünk valaki SMS-t, aki járt így, hogy ebben mi az
3: volt a Sárkány utcában.
1: Egyre, mi történik a Sárkány utcában, igen. Ez egy Tesco-s mobil írja valaki. Meg hogy lesz ebből átverés? Sajnálom, hogy nem volt átérelő, mert egyébként végére járhattunk volna, kíváncsi lettem volna.
2: De figyelj, nem hiszem el, hogy amúgy reggel 7:22-kor nem dolgozik, aki vasárnap délután 4:30-kor még igen. Tehát most nekem azt nem mondja, hogy az, hogy mi korán van ahhoz, hogy átverjenek.
1: Igen, de olyan profi átverések vannak ma már, olyan jól csinálják.
3: Hát, ő ehhez képest kezdő, tudod?
1: Na ezért érdekelne a sztori. Most én megjelenek a Sárkány utca 17-ben. Jól összevernek és elveszik az iPhone-ot, mert semmit nem tudnak kezdeni. Levetetik a cipődet és a nem létező karórádat. Tehát mi az átverés? Igen, ez érdekel.
2: Mi, hogyha meg akarták etetni a fasírtot?
3: De nem volt fasírt, igen. Nem mondtad.
2: Figyelj már, és miért? Azt mondják, hogy mi, ha még rosszabb, oda mész és termékbemutató.
1: Na ez is lehet, tudod, ez is lehet, hogy ott nem. Már berángatnak valamire. Hogy
2: olyan dialektusban beszélt ez a férfi ember, hogy nem vagyok benne biztos, hogy bármit be tudna mutatni.
1: Igen.
2: De igen.
1: Szerintem ő is titeket hallgat. Igen, a Sárkány utcában ilyenkor még alszanak.
3: Ott később kezdődik az élet.
1: Igen, ott még nem indult el az élet. Éjszaka dolgoznak, ilyenkor még alvás van.
2: De nektek van ilyen esetleg, aki elment a Sárkány utcába átvenni valamit? Kíváncsi lennék, miket lehet ott átvenni pontosan.
1: Igen. Telefonbetyár hullám van szerintem, azt írja valaki. Pénteken engem is hívtak egy modell ügynökségtől, a páromat pedig vazelinét küldték el, egy kicsit csikosabb legyen az aktus. Tehát akkor itt lehet, hogy a kiszabaduló tinédzserek és kamaszok, akik otthon ülnek, baromira unatkoznak, a nyár miatt elindultak a telefonos átverések.
3: De ez nem kamasz volt.
2: Engem miért nem hívtak a modellügynökségtől?
1: Hogy hozzá vazelint. Kamaszos hangja volt?
2: Amúgy nem volt ilyen idős hangja, inkább ilyen fiatal, ilyen, tudod, ilyen kis tájos.
3: Ráérnek a diákok, mert nyári szünet van?
1: Akkor ez lehet a megoldás, hogy rögtek egy ötletették, és lehet, hogy az van, tudod, hogy nyári szünet van, random számokat hívjunk föl, és de várják, kijelezte a számát.
2: Kijelezte a számát, és inkább ilyen kristályos, ilyen szurkálós hangja volt. Ha engem kérdezel.
1: Úgy nem hozta meg a kedvet a Sárkány utcához?
2: Igen, tehát nem a megbízható broker hang volt a sejmes részé, hanem inkább ez az ilyen bebökös.
1: Privát műsort akartak a kocsmába, azt írják.
3: Vagy nem lett, hogy bőbeférje volt, hogy a maradék tartozás még behajtsa?
2: Ustenre nem is gondoltam. De miért a Sárkány utcába hívtak?
3: Hát,
1: kiképeztek volna a sárkányharcos. Azt mondták, hogy te vagy a kiválasztott. Te vagy a sárkányharcos. Az öreg ogrémester, az öreg teknős is rád nézett, és azt mondta, ő a sárkányharcos. Senki nem hitt neki, de ők már tudják.
2: Az öreg recskamester elkapott.
1: Igen, szifumester tudja, hogy te vagy a sárkányharcos.
2: Úristen, tényleg, amúgy nagyon jó sárkányharcos lenni.
1: Hát a Kung Fu Panda is jó sárkányharcos volt, és előtte ő gombócokat árult.
2: Minden összeállt, a fasírt.
1: Megvan.
2: A be nem teljesült quest, amire elmentem, tudod.
1: Így jó, a tigris, meg a sáska is meg vagyunk. Na mi van, Lackó, mit nyomozunk?
4: Nem találtuk meg, hogy ki a szám, mert van olyan oldal, hogy ki ez a telefonszám. És amikor vannak ilyen csalások, akkor oda bejelentik ezeket a számokat, és leírják, hogy amúgy ilyen csalást akartak rajta.
1: Aha,
4: rajta,
1: de jó, ilyen oldal van.
4: A számra csak azt írja, te számot fenn van, már láttam. 6-szor kerestek már rá, de nincs komment, hogy
1: tehát akkor már másokat is hívott ez a szám, mert hogy már rákerestek, mondja Laci azt, hogy van egy oldal.
2: Tudunk oda kommentet írni?
4: Tudunk.
2: Írj már oda, hogy Pap Tamás Sárkány utca 14.
1: Pulciné társa volt. Puncini és Pap Tamás együtt rakoncátlankodik, szóljatok, ha bárhol láttátok őket az országban. Jó, Punci Imrénét és Pap Tamás nagyon keresünk. Aki előbb megvan, pénzdíjat is adunk Pap Tamásnak és Punci Imrénének.
2: De ki az a béna alak, aki olyan telefonszámmal betyárkodik, amik kiírnak?
3: Mert pont ez a jó benne, hát bizalmat ébreszt egyből.
1: Egyébként igen.
3: Hogy nem rejtett nem számról, vagy nem igen magánszámról hív, hanem vett egy telefonszámot, látod, lenyomozhatatlan, ha Laci sem tudja kideríteni, ott vett a BRFK is érted meg. Dőlnek.
1: Vett egy ilyen Tesco-s mobil, tudod, a legegyszerűbb. Nincs is konkrét előfizetése, feltöltős, és onnan hívogat mindenkit. Eleve szar, hogy Pap Tamás, ez szar. már nem hiszem
3: de
1: el.
3: Hogy hívják?
1: Negyed hatkor Papp Tamás
3: Gyarmos. Kovács Imre?
2: Goldfinger László.
1: Goldfinger László.
2: A Sárkány 14-ben.
1: Negyed hatkor Papp Tamás néven már eleve gyanús. Papp Tamás. Rosszban sántikál, hogy kimondott, hogy Papp Tamás.
2: Nem segítettem úgy így az ázsióján, hogy a háttérben lehetett hallani, hogy egy kb. Egy ilyen öt sávos mellett áll.
1: Nem hozta meg a 150 ezer forintot a kedvedet, hogy ez?
2: Nem, de hát ugye 150-ért elmennék a Sárkány utcára, csak mondom.
1: Én imádtam volna, ha valahol itt van és elmész. Tehát földerítjük azt, hogy igen, itt vagyok, csak vagy válok a Sárkány utcában, hol van a pénzem.
2: Jó, ki jön el velem? Egyébként nem megyek el lesz igazba.
3: Elkicsérünk.
1: De ülünk persze. Az autóba és figyelünk távolról.
3: Lesötét itt ablakunk
1: mergába. Mi csak ott vagyunk, ha baj van, de megnézzük, fölgöngyöljük a sztorit, hogy
2: csak annyit kérek, hogy a Feri babettájával kísérjetek el.
3: És a menekülő üzemmódba kapcsolok vele.
2: Feri odakit befogtat.
1: Ha baj van, akkor kipattanunk a kocsiba egy nunchakúval. Azon a környéken az ismerős lesz, úgyis.
3: Félek, hogy jobban használják, mint mi.
1: Ellenünk fordítják. Én ledobok egy shurikent, meg egy ilyen
2: mi füst... Mi az a shuriken? Egy menü?
1: A shuriken az egy ilyen dobócsillag, és egy ilyen...
3: Füstbombát.
1: Füstbombát, amitől láthatatlanok leszünk, és akkor elhozunk. Ezzel készülünk a Sárkány utcába.
2: És mi, hogy oda mennénk mindannyian, és csak annyi lenne, hogy meglátnánk Zsült, és azt mondja, Gyula... Te itt? 20 éve nem láttunk. Gyere, Gyula! És Gyula visszailleszkedne a Sárkány utcai közegébe, honnan jött.
1: Igen. Jó, ilyenkor legközelebb, ha hívnak, nem engedem el.
2: Induljak el azonnal?
1: Azonnal eszedbe jut, hogy műsort kell csinálni. Felgöngyölíted a nyíregyházi Sárkány utcát, elmész.
2: De ez nem nyíregyházi, aztán ez Budapest.
1: Budapest, elmész, előveszed a nuncsakút, és elmondod, hogy mi történt. Lerendezed
2: igen,
1: őket, és...
2: 150 ezeret? Igen, te pedig egy forró éjszakát. Na, gyere, fog el.
1: Megkéselték Rásko Esztert a 8. kerületi.
2: Nuncsakú szúrták.
1: Eszter Balázs tanácsára nuncsakúval próbált védekezni, írja a Blik, ám ez rossz ötletnek bizonyult. Kicsavarták a kezéből, és azzal verték vagyok.
2: Na, de nuncsakú az most legális, vagy nem legális? Oké, a
1: nuncsakú?
3: Nem.
2: És az a... És
3: a dobócsillag se.
2: És a bontogolyó.
1: Sőt, a gásprés se.
2: Az a bontogolyó, aminek tudjátok, ilyen szuronyok vannak. Mi annak a neve, tudjátok? A buzogány. Buzogányra lehet menni?
1: Nem. Baseball ütővel se.
2: Ki mondja meg, hogy a buzogány nem oké?
1: Nem.
2: De van az, amit tudod.
1: Bárja, ilyen... ha támadnak, támadhatsz. Tehát ha elnéz a Sárkány utcán és megtámadnak, jogos védelem alapon ugyanolyan mértékben háríthatod a támadást. A shurikennel jönnek és dobócsillaggal, akkor irány a dobócsillag.
2: De ilyenkor mi a protokoll? Tehát, hogy... Engem az... Az érdekel.
1: Először
3: mi van nálad?
2: De hogy például itt működik-e, hogyha halottnak tetettem magam. Azonnal összeesek, és így vége.
1: Annyi, az a protokoll, hogy a levegő, a nuncsakuba kettőször csak a levegőbe csapsz. Ő felkészül a védekezés, és utána viszont nagyon beindulsz.
2: Ott már oda csípte az ujjamat, ott
1: igen, ott nagyon anyázol a rohadt életben. Igen, mi ülünk Ferivel a kocsiba,
2: igen.
1: De éppen ez
3: gyakorlatozó.
1: És nem nézünk oda, tudod. Veszekszünk az, hogy milyen zenét hallgassunk, téged már nagyon vernek egy nuncsakúval, de mi egy Big Mac-kel az ölünkbe tekergetjük a rádiót. Hogy...
2: Ferivel a tartódat simogatja.
1: Kapcsold le ezt a szart, kapcsolj klímát, hol az eszer, nem tudom, adj egy vapert, van még sült krumplit, adjál majonéz, téged meg a sarkon, agyabugyálok egy nuncsakúval.
2: Agyabugya? A jó öreg agyabugya. Nagyon régen nem agyabugyáltak el.
1: Ekkor kipattanunk és szólok Ferinek, hozd a shuriken, Feri. Itt akció. Megbosszulunk, csoki.
2: Én a meglepetés erejébe hiszek, mert csak azzal lehet, hogy kizökkenteni az ilyen Sárkány utcai lakosokat, tudod, akik már mindent láttak. És gondolj bele, hogy rám támad, én pedig fogom magam, és azonnal lemegyek hídba, csúsz. És ugye ezt adok, pokjárásba.
1: Itt már Feri arcon fújja magát gáspréval, mert nem látja már, hogy hol van a lyuk, hogy működik ez a szar, és egy 9001-es defenollal úgy, hogy van arcon szúrja magát. Én meg még a dobócsillagot próbálom beüzemelni egy Skoda Octavia csomagtartójából.
2: Én már 4 különböző embert vagyok terhes eddigre.
1: Téged már többször terbejtettek a sarkot, de még mindig nincs meg a 150 ezer forintunk.
2: Nem megyünk üres kézzel haza.
1: Pénzünk az jár.
2: Ahogy ez mekkora jelzi lenne, ha a side quest, hogy most elmennénk, így végre nem a műsorok, és elmennénk a Sárkány utcára. És csinálnak egy ilyen kopogós riportot, tudod? Jó napot kívánok!
3: Itt van a 150 ezer forintot.
1: Palit keressük. Milyen Pál? Hogy hívják?
2: Papp Tamás
1: keressük. Adja nekünk oda a 150 ezer forintunkat. Na írjatok, drága hallgatók, tényleg járjunk utána akkor. Most kifejezetten telefon, jó? Tehát most nem az, hogy e-mailben kaptatok, meg gazdag rokon, meg nem tudom. Kifejezetten csak telefon, hogy kit hogyan hívtak. Jó?
2: Ugyan nyakon őket Mundzsáróval.
1: Igen, jó Mundzsáró. Ne bankosztorít, mert azt már sokszor megbeszéltük, inkább ami tényleg lehetetlen volt, és telefonon történt. Kit hogyan próbáltak átverni? Ha valakit így, akkor járjunk utána, hogy mi a sztori vége. Jó, hát a kiderül. Jövünk mindjárt 7:30 pontosan, itt vagyunk a hírek után.
0: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
8: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
9: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsai. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív verseny eredményeként hirdették ki.
11: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
12: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
13: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
14: Mi?
13: Ne!
14: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
13: Ugrunk egy bombát!
14: Szállás.hu. Úgy is te!
5: Reklámot hallottak.
15: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: állandóság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A vidéki lakáspiac egyik motorja Debrecen. Nagy szükség van a véradókra. Mobil hulladékudvar érkezik Böszörménybe. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Debrecenben épül a legtöbb új lakás a vidéki nagyvárosok közül, derült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. A felmérés szerint ugyan országosan mérséklődött a fejlesztői aktivitás. A Cívisvárosban jelenleg 57 lakóingatlan fejlesztési projekt zajlik. Az új építésű lakások átlagos négyzetméter ára már eléri az 1,3 millió forintot, amivel Debrecen továbbra is a legjelentősebb vidéki ingatlanpiaci központok közé tartozik. A szakértők szerint a város gazdasági fejlődése és a folyamatos beruházások továbbra is élénken tartják a keresletet, számolt be róla a Dehír. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: Hajdú-Biharban a héten például Komádon, Biharkeresztesen és Nyíracsádon is lehet véradásra jelentkezni, de hétköznapokon a debreceni területi vérellátóban is fogadják a donorokat. Részletek a véradás.hu-n. Ismét mobil hulladékudvar várja a lakosságot Hajdú-Böszörményben. A szolgáltatás a Vásártéren július 17-én és 18-án biztosít lehetőséget arra, hogy a háztartásokban felhalmozódott szelektíven gyűjthető, illetve egyes speciális hulladékokat szabályosan adhassák le a kijelölt helyszíneken. A szervezők arra kérik a lakosokat, hogy az átvételi időpontban vigyék el a feleslegessé vált hulladékot, írja a HAON. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, ezekből elszórtan futó záporok előfordulhatnak. Számottevő csapadék azonban itt térségünkben sem várható. Az északias szél sokfelé lehet élénk, a legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is többször zavarják, majd megnövekvő felhők a napsütést. Záporok, zivatarok is előfordulhatnak, több helyen lesz élénk a szél. A legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai

0: Rádió Egyen.
1: Ja, akkor már lehet, hogy már vége van a muzsikának.
2: Előfordulhat hát nálunk ez is.
1: Itt a nagy reggelizések közepette, hogy itt én bambulok, itt vagyok, de közben meg már belehallgatok
2: majdnem
1: valamit.
2: Majdnem mindenki itt van, nyugi.
1: Majdnem mindenki megérkezett, így van. Gyerekek, nem kapkodunk, nem sietünk, nem rohanunk. Bocakotok, tele van. Szó-szó?
2: Nem voltunk már elégedettek nagyon, de azért legyűrtük.
1: Holnap csapjunk oda
2: holnap
1: akkor?
2: Azért legyen rendesebb reggeli.
1: Ez valami halasba voltatok ma,
2: abba halasba voltunk. Ebéd, szerintem ő ebédre gondolt, de elküldte reggelre. De ebédnek jó volt.
1: Igen, reggelinek kicsit erős ebédnek, igen, ebédnek igen, nem ebédnek volt.
2: Szuper.
1: Igen. Na mi van?
3: Aztán gondolkodom, hogy ha valaki behoz a munkahelyére egy gyűjtőpakos túrrudit, és berakja a hűtőbe, más az azért csinálja, hogy provokáljon minket?
1: Igen, vegyél ki belőle.
2: Vegyél belőle nyugodtan, adok szívesen, nem az enyém, de adok.
1: Figyelj, hallgass meg a hangot, ő volt. Ilyen hangot hallottál, figyelj?
4: Napot kívánok, kedves ullampap, Tamás vagyok a Magyar Pornóziáktétől. Azonosító számom 72-24-38-as. Kedves uram, egy olyan ügyel való kapcsolatosan szeretnék érdekli.
1: Egy olyan ügyel való kapcsolatosan. Ő volt
3: az?
1: Elküldték hallgatók, hogy már valahol egy Telenor szerencsejáték zért egy nyeremény, nyilván kamu az egész hívás, tehát nem igazi szerencsejáték. Ugyanígy hívnak föl Pap Tamás néven. Ugye te elmeséltél egy történetet, hogy ne este 4-6-kor Pap Tamás volt.
3: De hát... akkor neki többen is vannak az életében?
1: Hát akkor ő van.
3: Hányan nyertétek még meg a 150
4: ezer? Szép jó napot kívánok, kedves ullam. Pap Tamás vagyok a Magyar Pornóziáktétől. Azonosító számom 72-24-38-as. Kedves uram, egy olyan ügyel való kapcsolatosan szeretnék érdeklődni.
1: Már érzed, hogy gyanús.
2: Tehát, na jó, de az azonosító szám, az profi.
1: Jó, az nagyon jó. 72-23-16, az egy nagyon durva azonosító szám,
3: erre?
1: Csak igaz lehet.
3: Az a baj, én azt mondom, hogy őt valószínűleg tényleg Pap Tamásnak hívják.
1: Igen, ő valószínűleg egyébként Pap Tamás.
3: Nem változtatja meg, mert szereti ezt a nevet. Valószínűleg ez a sajátja.
1: Gyűl, hív még egyszer a 31-es számot, hátha. Azt már egész adás alatt próbálgatjuk. Tegyük be, hátha itt van. Felhívtok, nyertem 100 000 forintot, nyereménycsomagot, el kell mennem a Váci út, XY-ba elmentem, kiderült, hogy egy Cepter előadás volt, ahol még a másik 800 000 forintos eszközöket ajánlották, hogy vegyem meg, mert nagyon jó a végén 100 000 forintos csomag, plusz egy darab tészta kiszedő és egy gázgyújtó volt. Akkor ez lehet. Még mindig, látod? Tehát, hogy akkor oda hívnak embereket.
3: De... Tamás!
1: Na!
3: 3-1-8, akkor már megyek a pénzemért.
1: Igen. Engem azzal hívtak, hogy ellopták az e-mail címem, és segítenek visszaszerezni, de a tolvajok ők voltak, végighallgattam, itt mennyiért vállalnak, közben megnéztem, hogy az e-mail címem korruptálódott-e, micsoda, amikor
3: korumpálódott-e,
1: igen, láttam, hogy nem, akkor közöltem, hogy köszi, nem leszek csalás áldozat, ez Gabi küldte nekünk.
3: Én azt szeretném, hogy valaki a haverjaimnak az e-mail címét lopja el. Tehát olyanok vannak, olyan
2: ad ki nekik.
3: 40 éves embereknek olyanok vannak, hogy bandiboy@gmail.com, és na most nem mondom meg, hogy hol osztályvezető főorvos az illető. Jó, de hogy így, hogy legyen szíves valaki. Ezeket törje fel azonnal.
1: Igen, értesítés jött, hogy megállítottak egy tranzakciót az Unicredit banknál 100 000 forint értékben. A legjobb az, hogy nincs is Unicredit banknál fiókod. Most képzeld, ha betalál. Ugye? Tehát, hogy van egy Unicredit fiókod, 10-ből 5 azt mondja, hogy nincs, de 2 az igen, van Unicredit fiókom, és onnantól kezdve bedőlsz.
3: Vagy úgy felbosszant, hogy nyitsz egyet.
1: Vagy annyira felhúzott magad, igen. Eddig nem volt, de most titok. Dél-Afrikában felhívtak, hogy tűz van a hotelben, miközben kirándultunk. Adjuk meg az útlevél és a bankkártya adatainkat, hogy leadják a nagykövetségre. Alig volt érerő a hegyekben, majdnem bedőlten. A neten nem írtak a tűzről, ez volt gyanús. Ott is akkor működnek. Aha. Hotelben tűz van, miközben ők kirándultak. Milyen érdekes dolgok ezek, nem? Hogy így valahogy a telefonodra jön, akkor már egyből így hitelesebbnek tűnik. Engem a feleségem telefonján hívott fel valaki, tutik, ami hívás volt, mert azt mondta, hogy szeretlek. Szóval Pap Tamás, ez van. Akkor...
3: De én azért nem adnám fel ezt most, nem? Tehát azért még próbáljuk meg 8 után felhívni, mert ha most már felébresztettük, most egy kicsi kell neki idő, még... készenlétbe helyezi.
1: Nem, mert tízig hívjuk, nem adjuk föl, tízig hívjuk.
2: Tehát azt mondják, hogy ez ilyen maszkolt hívás.
1: Vagyis
2: generálnak valami számot interneten, ja, és te nem tudod visszahívni, hanem egy olyan számot fogsz hívni, aki valaki másé, vagy ami valami lehet. Másé,
1: aha.
2: És akkor oda megy, de azért próbálkozzunk, de mert egy csomó jó embert föl tudunk
1: kérdezni. Igen, egy csomó mindenkivel összekerülünk majd, igen.
3: De most Pap Tamás, aki ugye mindenhol Pap Tamás, szerinted ő egy ilyen rafkós ember, hogy neki maszkolt száma van.
2: Én mindent el tudok, ez egy dörzsölt bűnöző. Azzal, hogy Az előbbi hívásban ugye hallottuk, hogy hogy beszél Butának, tetteti magát, azzal is csak maszkol.
3: Oh,
2: árnyékol.
3: Oh. Úristen, nagyon jókat írnak. Van valakinek, akinek Vörös Démon 007 volt az freemailes e-mail címe, ugye? Igen, és 14 évesen. Annyira szeretem azt, hogy mi 14-esen teljesen mások volt a többi ember, hogy úgy, tehát olyan életet éltünk, ami teljesen illegális. Nem tudom, tehát nem emlékszem, akkor te 45 éves voltál.
2: Komolyabb dolgok foglalkoztattak.
3: Igen, akkor éppen azon gondolkodtam, hogy kell-e még fugázni a cseppét. De mindegy, de hogy egyrészt, hogy ez nagyon tetszik, hogy mindenkinek rettenetes e-mail címei voltak, másrészt pedig, hogy milyen tevékenységével vett részt, tehát 14 évesen teljesen természetes volt Nyíregyházán, hogy én elmentem a békebíró sörözőbe, és a környékbeli összes mafiózóval köszönő, pusziszkozó viszonyban voltam, akik akár még haza is vittek minket, úgyhogy azok az emberek szerintem mind letöltendő börtönbüntetésüket töltik éppen valahol.
2: Mit tanultál tőlük?
3: És a gyerekek így, és ne, kedvesek voltak, mindig kedvesek. Humorizálás meg ilyenek, de hogy...
1: De ez ma már nem mennyire nem férne bele, vagy nem így működik, nem?
3: Hát tehát, szerintem nagyon meglepődnék, ha a lányom egy
1: igen, tehát ma már tök más világ van, az abszolút
2: nem. Majd
3: igen, de hogy, ez mi, de hogy nálunk a tínédzsereknek a tényleg az ilyen mafiózókkal való ilyen szeretetes közösség, ez teljesen alap volt. Hová tűntek a régi jó dolgok?
1: Régi jó dolgokba
3: vármilyen kár, nem
1: semmi. Igen. Jól van, gyerekek, na jól van, próbálgatjuk azért a számot, de valószínűleg ez lesz, amit a Feri mondta, itt aztán a számokat generálnak. M0-ás, M1 találkozásánál Budapesten van egy balesetünk, az M0-áson az M1 felé, ez Török Bálinnél szintén megtörtént, Kata. Köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk, és ugye ne felejtsük el, hogy 9 után nekünk vannak kampusz jegyeink, gyerekek, kampusz fesztiválra.
3: Imádom a kampusz fesztivált, ez egyik legjobb fesztivál az egész világon.
2: Jegyet. Jó?
1: Nem véletlenül az emberem van.
3: Neki ott emberem van. Évekig fellépte a legrosszabb idősávban. Ami a legrosszabb emberem.
2: Egy fesztiválon mikor?
3: Hát, ugye ezt nagyon
1: kiváltam. Délután fél kettő. Sátor, három aludi, nem tudó, és két részekbe fekszik el.
2: Meghallgatni ezeket. Vagy még a hajnali kettő, az is jó. Mindenhol veretnek.
3: Aki ezeket nem bírja ki, az nem is akar humorista lenni igazán.
2: Ott edződtél, tűzben edzett
3: menécske. Ott is, meg a színen, meg ilyen helyeken. De hogy igen, de amúgy a Campus Fesztivál nagyon jó fesztivál. Ugye? Nem megyünk a Campus Fesztiválra?
1: Jó a Campus Fesztivál egyébként, tényleg.
3: Mikor lesz a Campus
1: Fesztivál? Ez jövő héten szerdán indul, és jövő héten egészen vasárnapig tart.
3: És most miért nem vagyunk kitelepülve fesztiválon különben?
1: Mert reggel 6-tól 10-ig egy fesztiválon nem
3: délután,
1: annyira.
3: Délután nem lehet, hogy akkor tudod, mint
1: amikor... Mert délután meg az ember szeretne pihenni, meg a családjával lenni, talán ez az oka.
3: Hány éves vagy veled?
2: Megöregedett, látod?
1: Megmondom őszintén, hogy tök jól rá vagyok itt reggel, de hogy még délután lebumlizok Debrecenbe azért, hogy... Nyomassuk a fesztivál, ott bulizni kell. Tehát ott lemenni, ezt dolgozni mondom. Egy fesztiválra a legnagyobb lúzerség. Vagy menjünk le és fesztiválozzunk, vagy ne menjünk le, de lemenjünk és dolgozunk, na ezt ne csináljuk. Adják. Hogy azt halljuk, hogy...
3: Én minden ezt hallom.
1: Hello Feri, hello Bali. Tehát ezért
3: hát de úgy érted, hogy lemegyünk, és akkor ott csinálnak ilyen vetélkedőket, meg mit tudom, és közben iszunk rettenetesen, nem?
2: Úgy jössz le, mint a Balcsira, ugye?
1: Mint a hajózásra, nem? Jó, mekkorát vetélkedtünk?
2: Emlékszel!
1: Hát aztán milyen jó hát volt, jó amikor futottál ott a komfortot, csak úgy zsákba ugráltunk!
3: Jó van, fiúk, akkor azt gondoljátok, hogy nyissuk meg az őszinteség óráját.
1: Szerintem most vagy abban az állapotban. 8-tól őszinteség óráját. Keveset aludt. Éjjel 3-kor fönn volt. Minden adott, hogy megnyissuk az őszinteség óráját.
3: Hol hagyta Eszter a matrózjelmezét? Miért nem szállt vízre ráskoztat?
1: Igen, hátradőlünk, és...
3: Na mondom neked, itt van heti jegy, hétvégi jegy. Menjünk a Campus Fesztiválra, Balázs. Ennyire tartozol nekem.
1: Igen, és szkúter is lesz, csak szólok.
2: Hoppá!
1: Az öreg oda megy veretni egyet, azért az jó. Ő még
2: van olyan hónap Magyarországon, amikor nincs szkúter? Tudsz ez olyat
1: kérdés.
2: Mondani?
1: Ez jó kérdés, nyáron többször jön. Van ugye egy saját parkja.
2: Igen, már ide költöztek.
1: Igen, van egy saját parkja, meg van neki még egy fesztivál, és ez kettő. Ő okos, mert úgy köt, hogy egyébként többeket köt. Tehát, hogy eljövök hozzá, de kössél le minimum 2-re vagy 3-ra.
2: És akkor már megéri.
1: És akkor úgy azt
2: mondjuk... Szerintem egyre is megérni. Nem gondolom, hogy olcsó jönnek a...
1: Tudom mi a guba. Igen, nagyon durván
3: jó,
1: megér,
3: én szeretnék egy gyors idős vagy-e a fesztiválozáshoz tesztet végrehajtani rajtatok, jó? Hogy néhány előadónak a nevét hagyd mondjam el, és akkor idézzetek tőlük.
2: Köszönöm.
3: Jó? Oké. Okay. Akkor Kitty Kay.
2: Ez volt egy Kitty Kay dal.
3: Jó, oké.
1: Okay. Most várjál, ez most egész arról szól, hogy milyen nyomorúságosan rosszak, öregek és boomerek vagyunk, mert úgy, a fiatal 30-as aláz bennünket, érted?
3: Lehet, hogy fogalmam sincs, de én találtam kicsit, sose fog kiderülni, szóval mondom tovább.
2: Fogalma nincs, hogy ki ez a Kitty Kay, érted?
3: Jó, Panelballett, tessék.
2: Mondj egy számot a Panelballettől.
3: Nem segítek neked, mert ez részrehajlás lenne. Jó? Okay.
1: Miért kell minden nap szembesíteni azzal, hogy milyen öregek vagyunk?
3: Mert undokoltál velem az előbb, úgyhogy most megbüntetlek.
1: Miért jó ez neked, hogy érezteted velünk, hogy milyen borzasztó öregek vagyunk? Ezt csinálták, csináltuk mi a szüleinkkel.
3: Aurora.
1: Na. Hát azért na. Egy jó kis aurora.
3: Tessék, majd bevertetek együtt az ízület támogató gyógyszereteket. Van itt egy csomó, ott van tessék, Blaha Louisiana.
1: Na, Blaha Louisiana az jó, az megvan.
3: Majka.
2: Ja, ki az? Segítsen.
1: Köszönjük, hogy kihúzol a bajból, igen.
3: Tessék azért, ti is ismertek ezt azt.
1: Na jó van, gyerekek, olvastátok, nem tudom, de néztétek egy kicsit szomorú hírecske, csak egy rövidre, de aztán, hogy nem lesz szomorú, ami történet. Meg volt nektek a Jurassic Park című film?
2: Hogy a fenében, hát az mindenkinek meg volt.
1: Amikor 1992-ben először meglátod a brachiosaurusokat.
3: És Jeff Goldblumot kigomboltunk bent?
1: Jeff
3: Goldblum. A szemüvegében?
1: Igen. És a Sam Neill meghalt belőle. Istenem, szegénykém, 72. És ő volt ugye az a paleontológus, akit elvisz az öreg arra a szigetre, és ott először meglátják a Spielberg árgal kitalált, akkor már egész jó CGI-jal mozgott Jurassic Parkot. És jön a zene, a nagy zene, fölmennek a dombra, és ott mennek a brachiosaurusok. És megvan ez a jelenet.
2: A csajnak bögdösi a, tudod, a vállát.
1: És bögdösi a vállát, fölnéznek, és meglátják a Jurassic Parkból ugye a brachiosaurusokat, amint vidáman legelnek. Dr. Grant, ugye ez volt a neve.
3: Nagyon szeretem őt. Nagyon, egy olyan végtelenül kedves embernek tűnik.
1: Hát nem érdemel meg ez egy dinoszaurusz hangutánzó verseny?
2: Nagyon jó gondolat, hogy mivel búcsúzhatnánk.
1: Nem szól ez az egész Sam Neill arról, hogy itt fényolctól itt velociraptorok, triceratopsok és brachiosaurusok legyenek?
3: Azt gondolom, hogy eljött az idő, hogy rájöttünk erre az útra, erre az esélyre. És ez az egyetlen helyes döntés.
1: Már meg is kezdheted ezt egy brachiosaurus.
3: Kérjetek dinót.
1: Dinót?
3: Igen.
1: Kicsi legyen, nagy legyen, húsevő vagy növényevő, tessék.
2: Nagy húsevő.
3: Nagy nincsen, a nagyok azok növényevők mind. A kicsik, amelyek hát a közepesek a húsevők.
2: Ezért T-rex szerintem nem kicsi.
3: A T-rexeket külön nagyon félreértették.
2: Igen?
1: Igen, barátságos kedves.
3: Azért, tudod, az volt, hogy őt kiközösítették az apró kis karjai miatt, és amúgy meg azért voltak dühösek mindig, mert nem érték el a turulit. Szóval ez van. De, hogy,
2: jó, akkor mi szeretnél? A hosszú
3: nyakú legyen? De a T-rexet az ilyen üvöltős.
1: Jó, jó, akkor gyere hozzál nekem egy kicsi, azt mondja, hogy hozzál nekem egy pici brontosauruszt.
3: Brontosaurus, az amikor...
1: Nem vagy jó, nem vagy jó dinóba, tessék, ezzel jövök. Bocsánat. Neked ide alá.
3: Jaj, de az csak csámcsog. Ez a brontosaurus.
1: Tessék?
3: Ez a brontosaurus. De az csak csámcsog, az a hosszú nyakú.
1: Igen. Na, ez megvan, ez a...
3: Jó, ez a... Oké, okay,
1: mehet? De jó volt ez.
3: Mert a brontoszaurus.
1: Várj, egy kicsit még előrébb megyek. Ez megvan? Aj, de szép volt ez. És itt lépnekednek föl a dombra, Dr. Grant. Itt kezdi el bögdösni a csajt.
3: Szólj, hogy jött a brontoszaurus.
1: És itt fölnéznek, és ott sétálnak. De szép.
2: Egyébként neked tudod, mi menne nagyon jól? A zsarnokgyík.
3: A férjem is így hív.
1: Itt, és itt van. Tudtam, hogy megcsinálod. Most nem azt kértem, hogy egy nyíregyházi panelben... Jó? Jó, hoztad oda a kis... Jó? Drága hallgatók, na, a lecke fölmaradva. Brontosaurus, Brachiosaurus, Velociraptor, T-rex,
3: most mondasz,
1: az apró lények, a kis sárkánygyíkok is, veszélyesek, akik megeszik a kis dagi, kis zökni akaró csávót. Jó? Ezeket mind hozzátok. Mit tudunk felajánlani?
3: Részvétet? Nem tudom.
1: Igen, ez az volt az reggel, amikor felkerek, azt hittem, hogy a fesztivál után. Tessék, mit tudunk erre nagyon...
3: Ez a szembeszomszédom, amikor először feldögi a kátrányt.
1: Igen, nagyon fáradt varjó. Egyébként jó kérdés, hogy ki tudja, mi hangja volt ezeknek a dinóknak. Egyébként tényleg, tehát mindenfajta effektekkel ellátjuk őket, azt gondoljuk, hogy tudjuk, senki soha nem élt. Se a Krétában, se a Jurában, 60 és 120 millió évvel ezelőtt nagyjából.
2: Valószínűleg, tehát, amit a filmben ugye ráaggattak, mi azt gondoljuk eredeti hangjának.
1: Ez már valami más.
3: Ez a program, amire este mész.
2: Brontosaurus hang.
1: Na jó, oké. Okay. Jó, de ne adjunk tippeket, várjál, nem adunk nagyon tippeket. Nehéz. Magatoktól kell ezt hozni. Jó, magatoktól kell hozni, És plusz egy kampuszjegyet dobjunk oda, na, mit szóltok, elintézzük.
2: Na, jó, helyes.
1: Legyen valami plusz ajándéka ennek, jó?
3: Jó, jó, nekem jó a kampuszjegyet.
1: Nem neked.
2: Nem te kapod. Ja,
3: köszönöm a kampuszjegyet.
1: Nagyon szívesen, ezzel a Brachiosaurus-szal.
3: Köszönöm szépen. Még... nem tudom, ezt elmentettük-e, azért, mert ha nem akarok, szeretném, hogy elmentettük.
1: Köszönjük a színvonalas műsort ismét, drága hallgat. Nagyon, nagyon szívesen. Jó, tehát akkor ünnepélyesen Dr. Grant emlékére, Szemnél emlékére, dinoszaurusz hangutánozó verseny. Jó, emlékezzünk a Jurassic Park első részére, amit aztán nagyon sokszor meggyaláztak már a Jurassic World-del, meg a századik folytatás, amik mind borzalmasak lettek, de a 92-es Spielberges az fejet hajtos.
3: Azt kérdezik a hallgatók, hogy ez a bajúdó triceratom szól, de...
1: Hát ez egy ilyen nyíregyházaszaurusz volt, az tényleg, igen.
3: Nem, ez az a dinoszaurusz volt, akinek eldobták a tojását, és akkor vette észre.
1: Ez egy dühös dinoszaurusz volt, jó? Na, jelentkezzetek, jövünk mindjárt, nyertes megy a kampuszra, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: játszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefon.

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50.000 forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
12: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
11: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
12: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
13: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Megnyílt Hajdúszoboszlón az új Miltrade italház. Július 13 és 18 között nyitási héttel várjuk a Rákóczi út 3-5 szám alatt. Prémium italok, üdítők, édességek, snackek és még sok minden más verhetetlen árakon. Kóstolók, szerencsekerék, nyereményjáték és rengeteg nyitási meglepetés várja. Kis és nagy kereskedelem magánszemélyeknek és viszonteladóknak. Miltrade italház. Érdemes már az első napokban betérni.
0: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Energiát végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a

0: zene, ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: A hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Újabb beruházás érkezhet Egyek ipari parkjába, zajosak lehetnek az éjszakák. A nagy melegben nehezebb a koncentráció. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Új befektető érkezésére készül Egyek ipari parkja. A beszámolók szerint egy gumiabrancs feldolgozó, valamint egy kínai tulajdonú konténergyártó és fokhagyma termesztő vállalkozás is vizsgálja egy új beruházás lehetőségét, amely munkahelyteremtést és gazdasági fejlődést hozhat a térségnek. A beruházásról az elmúlt napokban lakossági fórumot is tartottak, ahol elhangzott, a projekt jelentős lehetőséget jelenthet Egyek számára, és hozzájárulhat a település további gyarapodásához. Ugyanakkor felelősség is egyben, amit szintén mérlegelni kell, tudósított a HAON. Zajosak lehetnek az éjszakák, gyakorlatozik a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101-es repülődandár. Egészen csütörtökig minden nap este 6 és éjfél között kiképzési repüléseket hajtanak végre. Ebben az időszakban nagyobb zaj és hanghatásra kell számítani több városban, köztük Debrecen térségében is, közölték a közösségi oldalukon. A lakosság megértését és türelmét kérik. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyet tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr a lezredes.
3: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Jelenthet a pihenő során a végtagokat törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
2: Színes családi programokkal várta a látogatókat a Szigetkék tematikus park Debrecenben a vakációs nap alkalmából. A gyerekek játékos foglalkozásokon, ügyességi feladatokon, kézműves és mozgásos programokon vehettek részt, emellett zenés és interaktív előadások is szórakoztatták a családokat. A szervezők célja az volt, hogy a nyári szünetben is tartalmas kikapcsolódási lehetőségeket biztosítsanak a városban élőknek. A rendezvény ingyenesen volt látogatható, írta meg a Dehír. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, ezekből elszórtan futó záporok előfordulhatnak. Számottevő csapadék azonban itt térségünkben sem várható. Az északias szél sokfelé lehet élénk, a legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is többször zavarják, majd megnövekvő felhők a napsütést. Záporok, zivatarok is előfordulhatnak, több helyen lesz élénk a szél. A legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
0: És most. Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Zsülike, az új komédiás Rázkó Eszter, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: Itt vagyunk, 9 óra, még nem. 8 óra után 13 perce jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szemnél, gyerekek, Szemnél emlékezünk. A Jurassic Park és a Peaky Blinders színésze, de leginkább ugye hát nekünk az új-zélandi színész, ugye a Jurassic Park filmekből ismert, ugye hétfőn jelentette be halálát a családja, Sidney hunyt el. Voltak nagy filmjei, de igazából őt mindenki Dr. Grantként ismeri, és így vonult be a filmtörténetbe, hogy ugye 92-ben, az első Jurassic Parkban ő látta meg a kis paleontológus csajszival, akkor egy jó csaj volt akkor, az a kis szöszi, tudom, hogy hívták.
3: Jött a kis ecsetével.
2: Jött a kis ecsetével, a kis szöszi, és ugye meglátták a brachiosaurusokat, a Spielberg...
3: Az nadrág úgy tetszett nekem, mint az a csaj hordott.
2: Igen, az egy az jó, a, igen, egy kis...
3: Visszajött a divatba azóta.
2: Tért, nem tért, hanem egy ilyen short-szerű, kicsit hosszabb, nagy zsebű.
3: Amerikának van ez a nadrágja, a, tudjátok, ami minden filmben van, hogy elő van benne egy ilyen húzás, vagy nem tudom, ilyen
4: amerikai.
3: Ilyen, ez egy amerikai nadrág, csak amerikai filmekben hordják az emberek, hogy magas a dereka, és hátul van benne egy élvasalva, elő pedig van egy gyűrés, és mindegyik ilyen, hát ilyen, ez az ilyen bézs színű.
2: Uh-huh.
3: Nem? Nincs meg? De mind,
2: most így előttem nincsen, de a csajszi gatyára emlékszem, az egy short volt, ilyen zsebes.
4: Emlékszem,
2: a csajszira is emlékszem, és a gatyájára is emlékszem, igen. Szóval ő játszott a Jurassic Parkban, és 92-ben a mozivásznon már mozgó T-rexeket és brachiosaurusokat láttuk. Ugye ez akkor volt nagyon nagy szó, mert addig elég béna dinoszauruszokat láttál, és csak a CGI segítségével ezek a dinok megelevenedtek. És ott ültél a moziba gyerekként, és azt mondtad, hogy wow, ez menő. Ezek jól néznek ki, ezek már nem ilyen mű dinoszauruszok, mint annó régen a King Kong. És akkor még meghallottad ezt a zenét, és tudtad, hogy ez azonnal megmondja mindenki, hogy ez melyik film, nem? Repül a helikopterbe, Hawaii-on forgatták, repülnek be, szállnak le a parkba. De jó volt.
3: Meg az a benne nagyon jó, hogy minden korosztály benne volt.
2: Igen.
3: Tehát, hogy a gyerekeknek is tetszett, a középkoroknak, a felnőtt, a időseknek is mindent meg tudtak fogni.
2: Igen.
4: És nem hiszem el, hogy 93-as. Ezt nem...
2: Én még az általános iskolás társaimmal nézem, ez egy 92-93 körül volt az első Jurassic Park, igen. Mennyi ideig maradnánk életben, most leraknának egy ilyen szigeten?
4: 3 másodperc.
2: Donald T-rexek, velociraptorok, brachiosaurusok.
4: Azért, mert megnézted a filmeket, azért még szerintem nincs meg a
3: kérdés. Én azonnal beilleszkednék. Semmi probléma.
4: Kiabálnál egyet.
3: Már másnap reggel egy friss triceratops tejjel a kezemben ülnék a saját, nem tudom, házamnak a teraszán.
2: Nekem a Benny fiatal vagy kisgyerekként imádta a dinókat, és mindig előadást tartott arról, hogy hol tévednek a Spielberg filmek, meg ezek a dinós filmek. És kiderült ugye, hogy egy csomó dinó nem élt egy csomó dinóval együtt. Tehát például, hülye hasonlat, de például a velociraptor meg a T-rex soha nem találkozott, mert eltelt köztük 80 millió év. És ugye ezeket a dinókat összerakták egy filmbe, hogy mindegyik dinó mindegyik, hát de hogy ezek nem találkoztak.
3: Igen, de ez tehát... nem volt hülyeség, mert az volt a koncepció, hogy ezeket ugye újraélesztették.
2: Igen, mindenkit fölélesztettek.
3: Akár egy mamut is elfért volna ebbe a szituációba, szerintem.
2: Igen, csak hogy ugye ezek, hogy nem, egyszerűen nem volt olyan, tehát azt hitted, hogy ezek a dinók úgy nagyjából egykor, de hogy aztán valami 100-120 millió év választott el egymástól. Na, oké, akkor meghallgatjuk az elsőt?
3: Igen.
2: De jó is volt itt van. Patrik, jó reggelt!

0: Mondta Balázs, az a Dilophosaurus.
1: Dilophosaurus, az a Dilophosaurus, aki így van.
0: De nem, én arra madárra gondolok, tudod, az a repülősárkányik.
1: Uh-huh. Mutasd még egyszer.
0: Tudná hozzá csapkodni a szárnyaidra?
1: A szobában vagy a munkahelyeden, ahol vagy. Jó, oké, tehát azt adjuk, jól vagy? Jól gondoltuk, hogy ez a madár, ami repül?
2: Jó, igen, igazából egy növényevő ágon vagyunk, és igen, egyébként a madár az jó tiszt.
0: Pterosaurus? Pterosaurus.
1: Pterosaurus, jó. Oké, Patrik, megjegyeztük, jó? Nagyon köszi, ügyes vagy. Egyébként tök jó hozott. Köszi, ciao.
0: Halljuk, hogy elszállsz.
1: Ja, igen, el tudsz szállni? Repülj már.
0: A távolba.
2: Úton vagyok, Székesfehérvár felé repülőtérben.
0: Hát csináld meg úgy, hogy távolodónak tűnjön a hangod.
1: Igen, igen, így távolodj el a telefontól, miközben adod a hangot. Őrületes jó, de...
0: A végén egy kicsit galambásszel
1: igen. Kati, te vagy a mi emberünk. Csaj vagy. Hello, Kati, jó reggelt.
3: Hát nem tudom, nem tette túl magasra a lécet. Kíváncsi vagyok, hogy átugrom rajta, vagy átkúszom alatt.
1: Simán, ne viccél. Patrik madarán simán átmész. Mit hozol nekünk?
3: Hát nem tudom, hirtelen felindulásból jelentkeztem, aztán rájöttem, hogy
1: ez a nagy hiba volt. Nekem, de... igen, hallgat a munkahelyed, a családod, a barátaid, mindenki. Igen.
3: Elvonultam, csak a macskám van itt.
1: Macska. Mit hozol nekünk? Mi?
3: Fogalmam sincs.
0: Mit fogja elragadni a macskádat?
3: Ami kijön.
1: Ja, hogy mi határoljuk be valahova, hogy mi lesz belőle?
3: Hát, amúgy igen, az lesz, amit mondatok.
1: Jó, mi rámondjuk valamire. Ezt nézzék ki, ami dinófajtát jó, addig, jó? Oké, figyelünk, nagyon figyelünk.
3: Várj, megpróbálom.
0: Ez a rostfogyasztás, nagyon fontos hangol.
1: Hány tár? Van előtted valami porszívócső is? Vagy használsz valamit?
3: Ez egy beszaroszaurus. Árulja meg a titkot. Figyelj, beleraktam a telefont egy nagy fazékba, és fogtam egy repoharat, és abba ordítottam.
1: Tudom, hogy valami eszköz itt van. Hozd még egyszer, Muti.
3: Várj.
1: Komoly emberek, ha érted, repoára hangozottál, az a rádió teljesen beteg. Nem volt rossz.
0: Ez Péter, amikor elmondtam neki, hogy mennyi kalória van a sörben.
3: De mi volt, meg tudod mondani amúgy?
1: Ez valahol valami, nem tudom, ragadozó.
3: Ez a brontoszaurus. Én már mondtam Annának, hogy valami növényevő.
1: Ők növényevő, ők a nagynyakú, hosszú nyakúak, ők a növényevő.
0: Többen a szorulásra tippeltek, de...
1: Blahácski rossz.
3: Jelentem, ahol a tére rendben van minden.
0: Szorulosaurus.
1: Igen, Blahácski rossz, szorulosaurus. Jó, megegyeztünk, Kati, megegyeztünk, jó? Nem felejtjük el a mesterművedet, hívunk, jó? Köszi.
3: Köszi.
1: Ciao. Írjátok, aki tetszett, hogy a végén tudjatok nevet mondani.
0: Nekem mind nagyon tetszik a távolodó madár.
1: A távolodó madár? Patrikot nagyon adod. Jó, itt van egy újabb.
4: Haló!
5: Sziasztok!
1: Hello! Hogy hívnak?
5: Ja, Erikő vagyok, és én a kettő gyerkőcömmel jelentkeztem, mert itt óriási dinópanos. Most fognak ők bemutatkozni, és itt kettő dínó harcát hallhatjátok majd.
1: Uha. Van egy történet elmű.
5: Sziasztok, Virág Attila vagyok, és én most előadom a hívek hangját.
1: Nem tudok kedves lenni más gyerek kérdezőben.
5: Vagyok, előadom a
1: jó, ezt értettük elsőre is. Jó, másik.
6: Megkapkodj, két gyerek
1: van. Jó, figyelünk, oké, adjál hozzátok a hangot, jó, figyelünk. Szokásos szombat délután eszteléknél.
0: Ez egy kalicivírusnak hangzik.
6: A Tyrannosaurus szépen jön.
0: Meg az alsó szomszéd is mindjárt.
5: Igen, ezúton szeretnék szólni a gyáműnynek, hogy nem öljük a gyerekeket, náluk ez az alaphang.
1: Ez az alaphang, kemény vagytok. Oké, köszi, ügyesek voltak, dicsérd meg őket. Köszi, ciao. Hello. Halló, jó reggel.
7: Jó reggel.
1: Hello, Robi, jó helyen vagyunk, Robi?
7: Igen.
1: Mi vagy itt, Robikám? Hol vagy? Merre mész? Mit csinálsz?
7: Jó minden, hát itt Budafok környéken mászkálunk, dolgozgatunk.
1: Budafok környékén mászkátok, dolgozgattok. Aha, mit csináltok?
7: Hát az elmúlt fél órában kajabálok.
1: Jó, hogy készülsz, gyakorolsz.
7: Igen.
1: Jó, na figyelj, mit hozol?
7: Hát, mutatom a legjobbamat.
1: Jó, azonnal húzz elő a legjobb.

0: dobálsz. Jó, figyelj! Ez Eszter is lehetne három sokukus pizza után. Három négy sajtos pizza után.
1: Papa Max, te vagy az?
2: Ez egy apatoszaurusz.
0: Igen. Kell bele egy kis élt rakni, kell egy kis karcosságot. Ez csak egy ilyen sima, tényleg egy sima blahás girosz.
1: Jó, azért próbáljuk meg távolodósba. Hát,
0: jó, távolodjál.
1: De minden nem működik a távolodás.
0: Igen, a távolodás a legjobb, persze. Vagy még egy távolodóst?
3: Távolodóst?
0: Távolodóst, kezd el!
1: Elvitte egy vihar.
0: Jó, Robikám, köszi, megjegyeztük ezt is, köszi nagyon. Érdemes, hogy gyakorolni egy fél órát. Csáu.
1: Csodálatos.
0: Nagyon
1: szép. Azt mondjuk, ez bölény volt, ez egy másik korszak.
0: Kispesti párzási ének. Jó, egy utolsót még?
1: Van-e?
0: Nem tudom dönteni, annyira rosszak. Tehát nem tudjuk eldönteni. Bence, szia, jó reggel.
4: Hello, szia, jó reggel, de jó, hogy végre felvettétek, mert már lassan kezdett elmenni a hangom egyébként, tehát hogy kezdek berekedni.
0: Én érzem.
4: Szóval mondjam, hogy mit utánzok, vagy kitaláljátok.
0: Nem, mondd el.
4: Tehát, hogy ez egy társas lény, és így hívja a társait, itt volt a nyelven megyén, a Velociraptor. A Velociraptor, amikor hívja a társait.
0: Raptorok, amikor szólnak a társainak, hogy áldozat van, préda van, jöjjenek.
4: Igen, gyertek, kaja van, úgy lesz, gyerünk, szacok, menjünk enni, szóval.
0: Oké.
2: És tényleg?
1: Ez a kutya, amikor csontot nyel félre.
2: Tényleg így?
0: Jó.
2: Ez egy ötös nálam.
0: Hányszor láttad a Jurassic Park valamelyik részét?
4: Hát anyára nagyon megharagudtam, amikor még annó ilyen kazettára rávette valami, nem tudom, másik műsort, és ez egy gyerekkori traumaként érintett engem, amikor a VHS-es kazettára fölvette valami más szóval, csak azt akarom mondani, hogy körülbelül, vagy a Rubit, vagy valamilyen latin-amerikai sorozatot, és egy tragédia volt az utat, de olyan 3 milliószor láttam az újakat is, a régieket is, de
0: igen, ebben hallatszik, hogy ebben ott van a hang, amit sokszor hallottál.
4: Ebben egy gyerekkor,
0: ebben egy komplet gyerekkor, és a komplet Jurassic Park 83 része benne van.
1: De akkor mi kell egy döntéseket hozni, a mai fiatalok nem értik, amikor ott vagy, van 4 VHS kazettád, és el kell döntened, hogy mit szeretsz jobban, ami most fog történni, vagy amilyen megtörtént.
0: Igen.
4: Hát ez egyértelmű, hogy pénzfeldobás, és akkor könyörgése, meg imádkozás, természetesen.
1: És mindig van egy B-opció, amire azon ír, hogy családi videók. Tomi Ballagása.
0: De az apuka ruhásszekrényében van a világjárók sorozat mögött.
4: Igen, de van 3 testvéred, úgyhogy valamelyikre azért van egy kis eszed, hogy csak ráfogod, nem?
0: Jó, na figyelj, ott vagyunk a Jurakorban, Eszter áldogál az őserdőbe, lezuhant a repülő, mi már halottak vagyunk, és őt még kinézi 3 raptor, és leadja a társainak, hogy gyertek, nagy lakoma van. Hogy szól? Rádvadásznak, Eszter.
1: Ez egy fóka. De miért jön utána a fóka?
0: Miért jön utána a fóka?
4: Adjad le, ezt távol át azért a fókától.
0: Én ezt adom gyerekek nálam. Igen, nekem
1: ő. Ez a VHS között, amiatt mondod.
4: Egyébként van egy másik állatnak a hangja is, amit tök jól tudok utánozni, az az elefánt. Tudom, hogy az nem dinoszaurusz, de az még sokkal jobban megy, mint ez egy grátis barát. Ugye nektek egy elefánt.
0: Nincs rosszabb most egy közhelyes elefánt ormányos üvöltést.
2: Nem biztos, hogy közhelyes.
0: Oké, figyelünk.
1: És ne haragudj meg, de ezt titkoltad eddig.
0: És nem ezzel jöttél elő?
1: Nem ezzel jöttél.
2: Nem ezt értél.
4: A Jurakorinad emlősöket értél, én mondjuk, hogy nem emlősöket. Mindegy, a legnagyobb.
0: Hozd az elefántot még egyszer, Muti. Azt kérdezik, hogy te hol voltál gyerek, valami állat kell?
2: Hogy csinálod
0: ezt a hangot? De egyébként ezt adom, ez tényleg jó.
4: Azt csinálod, hogy befűsz ilyen nagyon-nagyon sok levegőt a tüdőkbe, és a szádnak a két ajkát így összenyomod, de mégis kiereszted rajta.
0: Jó, hogy összenyomod a szádat, és azon keresztül próbáld átpréselni levegőt. Fé, az elefántod zseni, tényleg.
1: Tökéletes. De én remélem, fiók vezető vagy egy bankban, mert ha ez nem ott történik, akkor...
0: Igen, tényleg, milyen munkád, Bence, mit csinál?
4: Én egyébként futár vagyok, korábban szakács voltam, virágokat szállítok.
0: Jó, zseni vagy.
4: Párokat ide-oda, jobbra-balra, szülinapok, egyéb események, esküvők, rendezvények.
1: Akkor te már hallottad ezt a hangot. Azt érzem, hogy ez már megtörtént veled.
4: Már mire gondolsz egészen
1: pontosan? Hát, amikor valaki folytott hangon próbálja átpriselni a levegőt az ajkait.
4: Igen. Ezt azért elég sokat gyakoroltam, az összes ismerősöm szoktam, hogy hallod, Bence, utánoz már az elefántot, mert ezek szoktak lenni ilyen extrém hardcore partik, amikor így elszabadulnak a hangulatok, és akkor valahogy kijön ez, hogy nekem van egy ilyen tehetségem egyébként.
0: Ja, hogy amikor eleget isztok, akkor elő kell jönnöd az
1: elefántot.
0: Elefántot állandóan ezzel nyomatnám, és egy fiú, na jó, ott a csaj, gyeres, a csaj, na most volt az elefántot.
4: Ha kapok egy kampusz fesztiváljét, akkor lehet egyébként meg egy ilyen jó haverod.
0: Jó.
4: Jó, hozom az elefántot.
0: Leállíthatatlan.
2: Szerintem a kampuszon egy nagy színpad.
0: Igen, meg vagy, Bence, szerintem te vagy a nyertes, van még valaki. Még van valaki. Egy utolsó, meghallgatjuk őt, és köszi, Bence, de egyelőre te vezetsz.
4: Nyugodj!
0: Cső. Figyelj, nagyon adom. Na, egy utolsót még gyorsan, mert itt már várt már szegényen vonalban. Haló!
3: Sziasztok, Ricsi vagyok.
0: Ricsi, nagyon nagy...
3: Telefont kell váltanom, mert beszakadt a dopátom az előző.
0: Ricsi, bajba vagy? Bajba vagy, Bence, nagyon jó volt.
3: Feladták a leszkét valóban, de megpróbálkozom. Képzeljétek el a szituációt, ha esetleg egy kis zenei aláfestés beadtok, akkor még hatásosabb.
0: Ne viccelj, hát... Hallamok
2: kell.
0: Várj, ez reklám, bocs.
3: Jönnek a...
0: Nem fizettünk elő. Várj, még nem jön semmi, mert még hát megugorni a reklámot, mert nem fizettünk elő 2000 forintot, ha mondta egy reklámmentes YouTube-ra. Figyeld, hopp! Ott vagy. Igen?
3: A főszereplők berohannak a konyhába. Elbújnak a dinoszauruszok elől. És egyszer csak kivágódik a konyhajtó. Majd megjelenik a Velociraptor.
1: Rálépett egy dióra, várjál!
0: Ez viszont most már innentől kezdve viszont nagyon jó. Gyere hozzá! Akarj! Gyere! Utasd! Még!
2: Na!
1: Gyere, Buksu, gyere!
0: Hozzad! Csinál! Nagyon!
3: És kész!
0: De várj, még az elejét!
2: Várj, ott lapulunk Eszterrel az Irox izé alatt, pult alatt.
1: Hozzad!
3: Igen.
2: Meghaltál?
1: A gége mikrofon kikapcsolt.
3: Egyébként
0: jó.
3: A Predatornak van ilyen hangja, jó. És a színészt, aki...
0: Ez is jó. Tök.
1: Igen, jó. Nehéz.
3: Jó, szakmabeli vagyok, szóval igazából volt időm begyakorolni.
0: Már mi az, hogy szakmabeli? Néha Predatort játszol? Vagy mi az?
3: Nem. Filmeken dolgozom, vizuális effekteket csinálok, és legutóbb a 28 évvel későbben dolgoztam be Idigo zombikkal, úgyhogy amikor mindig dolgoztam egy jeleneten, volt időm
0: kisvideóban
3: meghallgatni a horror.
1: Jó, akkor egy lézerkardot.
0: Igen.
1: Szép.
0: Na, megszűjjük a reklámban az eredményt, és akkor valakit visszahívunk, jó? De menő volt.
3: Köszönöm szépen.
0: Milyen rejtett gyöngyszemeink vannak? Amikor azt gondolod, nem jön jobb, hogy hozta a raptort az elejét?
1: Tényleg itt kerregnek.
0: Na, jövünk mindjárt. 8:30, pontosan itt vagyunk a hírek után.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
8: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
9: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
12: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomokat ehetek és fürdőzni is tudok.
11: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
12: Tökéletes!
11: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
13: Utazási csomagjából ne felejtse el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
14: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
16: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
8: Reklámot hallottak.
17: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kiképzésen vettek részt a lövészkatonák, a jegyvásárlásoknál is feltűnhetnek a csalók. Ismét megtelt élettel Debrecen belvárosa. Demeter Dia vagyok. Nappali és éjszakai kiképzésen vettek részt a Hajdúhadházi gyakorlótéren a 39. gránátos zászlóalj újonnan érkezett lövészkatonái. A foglalkozások célja az volt, hogy az alapkiképzés során megszerzett ismereteket tovább mélyítsék, és fejleszték a szolgálathoz szükséges készségeket. A katonák a gyakorlatok során olyan feladatokat hajtottak végre, amelyek erősítik a gyors döntéshozatalt, az együttműködést és a harcászati felkészültséget. A Magyar Honvédség hangsúlyozta, a lövészkatonák felkészítése az alapképzés után is folyamatos, hiszen a magas szintű szakmai tudás, a fizikai állóképesség és az összetartás hosszú távú, rendszeres gyakorlást igényel, adta hírül a Magyar Honvédség. Legyünk résen, ha a külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött. A nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásárolunk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetőleg azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta azt a jegyet.
1: Élő zene és tánc bemutatók pezsdítették fel ismét Debrecen belvárosát az elmúlt napokban. A belvárosi programokon helyi művészeti csoportok és zenekarok léptek színpadra, a járókelők pedig több helyszínen is kulturális produkciókkal találkozhattak, adta hírul a Dehír. A Belváros Szeretem című ingyenes programsorozat szervezőinek a célja ezúttal is az volt, hogy szabadtéri élményekkel töltsék meg a város szívét, és közelebb hozzák a kulturális programokat a városlakókhoz és a turistákhoz egyaránt. A legközelebbi programokról közösségi oldalukon számolnak majd be. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, ezekből elszórtan futó záporok előfordulhatnak. Számottevő csapadék azonban itt térségünkben sem várható. Az északias szél sokfelé lehet élénk, a legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is többször zavarják, majd megnövekvő felhők a napsütést, záporok, zivatarok is előfordulhatnak, több helyen lesz élénk a szél, a legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió.

0: you again.
1: Itt vagyunk, 3:49 lesz pontosan egy perc múlva. Ott nagyon nagy. Ott nagyon
2: ja,
1: nagy.
2: Bocsánat.
1: Igen.
2: Adásban voltunk.
1: Adásban voltunk, igen, itt még megbeszéltünk különböző híreket, és akkor gyorsan hívjuk vissza az egyik nyertesünket. Mindenki jó volt, mindenki ügyes volt, de azt gondoljuk, egy távolodó elefánttal kell itt elbúcsúzni. Bence tényleg zseniális volt. Hello, Bence, jó reggel, ciao. Nem, ezen nem akkor a másik. Szia, Bence.
3: Szia, itt vagyok.
1: Mi a helyzet?
3: Jó, hát hangolódok a távolodó elefánta. még nem találtam ki pontosan, de mindjárt megjelent.
1: Én tudok neked segíteni, eddig is én segítettem a távolodásban egyébként. Figyelj, hogy tudsz menni a kampuszra, jó vagy? Jövő héten, egy fesztiválra, egy napra?
3: Igen, abszolút, teljes mértékben.
1: Jó, akkor szerintem a kampusz jegy az akkor egyértelműen.
2: Igen, még a kampusz nem tudja, hogy plusz egy jegyet ad, de szerintem örülni fog.
1: De örülni fognak. Jó?
3: Hát még én.
1: Kaptál egy konkurenciát, mert az utolsó hallgató, aki jött, ő is nagyon jó volt, jól hozta a Raptort egyébként, ügyes volt, de arra gondoltunk, hogy akkor te legyél. De legyél így nyertes. Jó?
3: Ja, azt hittem, hogy nyomunk egy versenyt, mint amikor volt a pittyegős, vagy valami.
1: Nem kell már nem, odaadjuk egyértelműen. Végső elefánttal. Itt nagyon sokan élek, hogy átnéztek másik autóba, és azt látták, hogy ők is csajok próbálgatják az elefántot hozni, amit te hoztál. Tehát, hogy ragadós volt, de ez nem megy azért mindenkinek. Ezt nem tudja mindenki. Na, mutass még egy utolsó.
4: De nehéz távolodni.
1: Milyen, nem vérzik be a füled, vagy a szemed? Nem szokott bevérezni?
3: Nem, de egyébként így azt érzem, hogy egy kicsit, mintha ilyen agyvérzésem akarna lenni. Tehát elkezdtem levörösödni, meg egy kicsit leizzadni, tehát ez azért erőt próbáló egyébként. Tehát nem olyan, hogy csak így ízélek egyet, az kész van, tehát ez kőkemény munka. Tehát ez
1: hát persze, persze. Oké, jól van, mutatjuk, hogy mit nyertél, jó? Figyelj, ez meg a nyereményed.
5: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: Na?
3: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert...
1: Jó van, nem kell más. Nem kell már. Kit viszel, vagy kivel mész?
3: A legjobb haveromat viszem, és hát a két legjobb haveromat, hogy egész pontos legyek, és akkor majd hárman összedobunk még egy harmadik jegy, de aztán úgy fogjuk csapatni igazából. A múltkor is sikerült nyernem egy Sopron Fesztre, ha csak azt a Györki Attilával oda, és ezzel a hármas brigáddal mentünk ebbe a harmadik egyre összedobós konstrukcióba, ez tök jó volt, úgyhogy igazából nagyon csak titeket hallgatlak. Ez a Balázs show, ez meg fantasztikus. Te tudd meg egyébként, hogy mióta akartam már bekerülni hozzátok egyébként, egy kicsit így ilyen beszélgetésre, tehát most már lassan mindenkit ismerek onnan.
1: Jó van, Bence, küldjük egyet. Jó, köszi akkor neked, csáó.
3: Jó mulatás,
1: csáó. Hello. Zseni. Miért megy itt a kampusz, kérem szépen, nem?
4: Nagyon jó fesze a kampusz, és az benne a legjobb, hogy erdőben van. Tehát, hogy sosincs az, hogy kinász a pusztán a napsütésben, hanem nagy fák, nagyon hangulatos berendezések.
1: Igen. Ami ott marad, az ott marad az erdőben. Úgy,
2: ami ott történik, így az van. Ott is marad.
1: Ami ott így történik, az ott történik. Na gyerekek, egy osztrák oldal összeszedte az osztrák autóklub a legnépszerűbb külföldi nyaralások alatt induló autós lehúzásokat.
4: Hogy?
1: Melyiknek dőlnétek be? Összeszedték azokat, mondj, ahogy te megpróbálsz, leírom az esetet, és nézzük meg, hogy mennyire egyszerű. Az osztrák autóklub segíteni akarja egyébként az osztrák autósokat, és azt mondja az osztrákoknak, hogyha ti elindultok külföldre, akkor Olaszországba, Horvátországba, és...
2: Nem vagyunk benne.
1: Magyarországot nem említik, ami nem azt jelenti, hogy nem vagyunk benne, de nem jönnek ide desztinációba annyira. Tehát inkább mennek tengerpartra, horvátokhoz, olaszokhoz. És azt mondják, hogy van három fajta olyan, hát hogy is mondjam, csak álprobléma, amivel az osztrák autósokat nagyon durván lehúzzák, és a csalók az autópálya, az autóutak mellé állnak be, és szednek ki gyanútlan emberektől pénzt.
2: Benne van, fogadjunk, a mutogatós defekted van effektus. Nincs.
1: Tudod,
2: hogy melléd állnak a pályán, mutogatják, hogy defekt, leállsz valahova, ők kette-hárman vannak, és amíg te kimész megnézni, hogy van-e defekt.
4: Nem defekt, ez a feleségem.
1: Nézzétek ki ül a jobb oldalon, szerint önök az defekt. Ez benne van. Ez na. Benne van. A defektes trükk az a második helyen van, amit nagyon sűrűn elsőtek. Én ezt nem ismertem. Nézzük meg, hogy bedőlnél ezt. Te is ismered a defektes trükköt?
4: Miért akarjátok, hogy bedőljek?
1: Ülsz a jobb egyet. Ki vezet nálatok? Péter vagy te, mentek valóban együtt?
4: Hát, kinek a kocsijával, mindenki a saját kocsijával.
1: Mindenki saját külön autóval mentek.
4: Külön autóval megyünk.
2: Nincs veszekedésért.
4: Konvojba haladunk. Igen.
1: Jó, Péter ül az anyós ülésén, egy szalvétával az ölébe, három darab fasírozott a zsömlével, némi paprikával.
4: Hol voltál, Péter?
2: Nincs, várj, a fasírtjuk nincs, mert Bea nem csinálta meg.
1: Böbe nem volt a fasírtat. Akkor... Egyszer csak mellétek megy a strádán egy autó, te nézed és mondod az uradnak, hogy mit akar ő jelezni, és ő jelzi a sofőrnek, hogy gond van a kerekeddel, és mutat lefele. Ekkor mire gondolsz?
4: Hát jó.
1: Péter, nézzen ki, jön is.
4: Én nehogy gondolom a kerekemmel, én biztos nem, én arra gondolnék először, és ha ezt mutogatná nekem valaki, hogy kizártam a kabátomat megint.
1: Igen, kizártad a kabátomat.
4: Mindig kizárom a ruhának az alját, úgyhogy ez valószínűleg, arra nem gondolnék, hogy tényleg kiukat.
1: Igen, igen, de a gyanútlan sofőr megáll a leállósában, hogy ellenőrizze a járművet, az olasz és horvát autópályákon ekkor sűrűn előfordul, hogy a csalók, miközben eltellik a figyelmet vagy segítséget szillelnek, ellopják a kocsiba hagyott értéktárgyakat, táska, pénztárca, mobil. Ilyen esetek főként Spanyolországban, Barcelona környékén, Horvátországban és Olaszországból jelentettek osztrák autósok.
4: De az autópályát hogy oldják meg? Valaki mögött egy jön?
2: Hát ő mutogat, odáll melléd a kocsival, te mész a külsősávba, ő bemegy melléd, és mutogatja, hogy a baj van a gumival.
4: Jó.
2: Guma! Guma!
4: Guma, én meg satúféket vágok, ő már akkor elment.
2: Nem megy el, hát ő is
4: mellett. Visszatolod az autópályán.
2: Lelassít veled, hát nem vágsz satúféket, szépen lelassulsz és lehúzódsz. Ő meg odáll mellé.
1: Ő meg azt mondja, hogy akarok neked segíteni, és közben te kiszállsz, megnézed az autódat, aközben ők hülyére rabolnak. Olaszország, aztán Spanyolország, Horvátországban nagyon kell erre vigyázni.
4: Az
1: tehát
4: összes
1: nincs...
4: zsömlét elviszik?
1: Az összes fasírozott a zsömlét, és Pétert elragadják az önös sésvégén.
4: Ahogy ezt nagyon megnézem, mert Péter integet egy hátsó ablakból.
1: Igen.
4: Auf Wiedersehen.
1: Lerobbansz, itt van a második, ja. Lerobbansz az autóval, és jön az autómentő. Mi az, ami gyanús?
4: Hogy szobálnak velem, mert magyar vagyok külföldön.
1: Igen, hogy gyorsan odaér az autómentő.
4: Okay.
1: A második csalás, amit elkövetnek, autópálya mentősnek adják ki magukat, profi járművekkel érkeznek, és amikor lerobban az autód, akkor ők érnek oda először, nem az, akit te kihívtál.
4: De tehát... most mentős, vagy pedig autómentős? Nem,
1: autómentős.
4: Mert az durva, egy mentőbe áll, mert mutogatta, infarktusod van, álljál le, infarktusod van.
1: Nem, te már állsz a leállóságban.
4: Oké, okay. Jó.
1: Kicsit nehéz, ha leér a reggeli. Szóval állsz... nagy a kontraszt a reggelhez képest. Szóval... átesett a holdponton, úgy látom, hogy bírta. 8 órakor kipukkadt a lufi. 8-ig segített a nem alvás, 8-tól igazából kontraproduktív, ha nem alszik. Szóval...
4: jó van, Balázs, akkor most megbüntetlek.
1: Hol van már az őszinteség órája? Hol van már a 7-es Eszter, aki
4: előre
1: vált
4: a
1: szája?
4: Jó, most megbüntetlek, akkor most visszakapcsolom.
1: Hol vagyok?
4: Muszáj volt lefékezni magam más embereknek, kellett az üvöltését hallgattunk.
1: Igen, azt érzem, hogy ez kivett belőle.
4: Ez kivett belőle elég sokat, de most itt vagyok újra.
1: Most akkor hol állok? Most akkor autópályán vagyok. Állsz a leállósába, hozzatok csokit. Állsz a
4: leállósába. Zsül, a legdurvább fiókot húzta ki. Igen. Az új hahotát, úgy látom.
1: Ők odaérnek először, te azt hiszed, hogy az az autómentő jön, akit ők hívtak, irreálisan magis javítási költséggel elszállítják az autódat is.
4: Ez még nem tűnik átverésnek.
1: Várjál. Kamu összeszerelő műhelybe, ahol úgy csinálnak, mint a csinálnak rajta valamit csinálnak, és javítási költséget követelnek, nem adják vissza az autódat, amíg nem fizetett ki. Horvátország, Zábrágb, Rijeka útvonalon, délebre Zadarik, Szerbiában és Barcelona környékén is ez a trükk. Elviszik a kocsidat is.
2: És akkor, ha kifizeted, akkor visszakapod a rossz autót?
1: Nem csinálnak semmit az autódon, visszakapod a rossz autót, vagy reklamálsz, vagy nem. Lehet, hogy megcsinálják, de az 1-200 eurós javítások azok 6-800 kötél 1000 euróig terjedő csengetést kell. Már azért fizetned, hogy visszakapd az autót.
4: Jó, ilyenkor el kell helyezni a motortérben egy megelőző nyestet, aki, hogyha
2: amire odaérnek... Aki kiugrik és átharapja a torkát.
4: Igen, és elrágja őket. Ezt szeretném. De amúgy én hallottam olyan dolgokról is, hogy megállsz mondjuk az útszélén pihenni, és akkor így befújnak gázt, ilyen altatógázt a kocsitba, elalszol, és akkor utána rabolnak ki.
1: Van ilyen. Ezt a kamionosoknál is csinálják. Altatógázt fújnak az alvótérbe, elalszol, és kirabolja.
4: Valaki esetleg rendelkezik ezzel a gázzal, úrjon már át hozzá.
1: Igen, kettőkor fújjon már egy kicsit Eszternek a...
4: Kettő-három között egy néhány liter gáz.
1: Igen. A harmadikat, ami nagyon gyakori, azt nem értem, turista csapda, ez a neve, így hívják az osztrákok, egy agresszív helyszíni készpénzkövetelésre épülő autós átverés. A helyszínen azzal vádolják a gyanútlan turistát, hogy összetörte a tükrüket, és azonnali készpénz kártérítést követelnek a rendőrség bevonása nélkül gyakran fenyegető fellépéssel. Ez nem teljesen tiszta, ez hogy történik. Olaszország, Adriai partvidék, Jezoló, Livorno környékén ez nagyon-nagyon népszerű.
2: Hogy elmentem mellette, és letört a tükre.
1: Aha, tehát hogy
2: az... De azt azért ezt nem vagyok hülye észreveszem. De azért
1: valami csattanott.
2: Meg van nyoma. Ja, bár mondjuk, ha ott áll négy darab ilyen...
1: Nagy darab olasz.
2: Nagy darab olasz, vagy szerb, vagy mit tudom én, akkor azért csak kifizeted.
1: Hogy valószínűleg erre bazíroznánk. Kiszállsz a kocsiból, megállsz, nem történt semmi, és azt mondják, hogy akkor most ez 500 euród lesz, vagy nagyon csúnyán összeverül.
2: Jó, az ékszerész trükk nincs benne?
1: Az ékszerész trükköt nem, ez a három legnépszerűbb, és azt mondják, hogy nagyon terjed, nagyon kell vigyázni a külföldre.
2: Az ékszerész trükk, hogy áll a csávó az út mentén, integet, hogy jaj, segíts, megállsz, és azt mondja, hogy kifogyott a benzinem, hogy legyen már kedves hozni egy kannával, itt van a benzinkút 3 kilométerre, nincs nálam cash, de ezt az igazi eredeti aranygyűrűt adom oda cserébe.
1: Júj, de sánti!
2: És akkor megjön a 20 liter üzemanyag, egy marmunk, mert marmunkanda pont van nála, ugye? Azt ő betölti oda aranyat, amiről hát így egy kicsit így megpöcinted, és lejön a teljes aranyozás, tehát egy 300 fontos részgyűrűt kapsz.
4: Ki fogom próbálni különben. Ja,
1: és ennyi a tükk, hogy oda egy gyűrű,
2: és a 20 liter benya.
4: Balázs, meg... ezt még nem csináltad meg? Hát csomózzal, kifolyt neked.
1: Hát én vagyok az, aki kannával sétál.
4: Saját
1: magamnak nem adhatok gyűrűt, mert általában kannával sétálok valamilyen benzinkút felé, úgyhogy...
4: És azt nem csinálják, hogy elé vágnak, mint az amerikaiaknál, és akkor hirtelen lassít, hogy belemenjen a fenekébe, és akkor utána meg kiszállnak, mint hogyha mindenkinek nagyon a sérülései lennének?
1: Ja, hogy mögé megy, és mondjuk egy kikanyarodásnál te elnézel balra, és mire visszanézel, ő lefékez előtted, és terébe vered hátulról. Aha.
4: Ezt nem csinálnak?
2: Ezek szerint nem. A akkor segítek ötletelni.
1: Nem, igen. A férjemet Spanyolországban rabolták ki ezzel a gumis trükkel, írja Marika. Tudod, tehát, hogy ezt tényleg csinálják. Igen, ezt tényleg az osztrákok szedték össze, és azt mondják, hogy egyre jobban kell vigyázni. Pozsony környékén gyakran állnak az út szélén, német rendszámos Audi vagy Merga, mellette áll egy jól öltözött faszi, aki megáll, gyűrűt kínál üzemanyagért, itt van. Látod?
4: Amúgy tehát, ez a gumis módszeren nem működne, mert én ezt mondanám, hogy ki van lyukod, de mondanám, figyelj, felném még, elmegy 30 kilométert, nem gáz, menjél. Nem, majd szikrázik, majd akkor félreállok.
1: Szerintem a legszemtelenebb az autómentő. Tehát amikor megérkezik az autómentő, és kamu autómentő jön, elviszik a kocsidat, és lehúznak egy 1000 euróval, az nagyon pofátlan. Mert az valószínűleg tudják, hogy te autómentőt hívtál, és ők érnek oda előbb. Tehát még azt is látják, hogy telefon...
2: De lehallgatja a telefon,
1: ezt nem tudom, hogy. Azt nem tudom, hogy jön rá, hogy te hívtál autómentőt, ő oda jön a saját autómentővel, mint a hivatalos lenne, elviszít, és horrorpénzért tudod kiváltani az autódat.
2: Mert azt például egy darabig minden hétvégén leföljárkált egy ilyen autómentős csávó, és akárkit látott lerobbanva, megállt.
4: Szórta szét a Jancsi szegeket.
1: Júj, de jó.
2: Ő csak ment le, föl, Balatonig, vissza.
4: És mindig volt
2: és
4: valami.
2: És valaki mindig van, tudod, akinek lerobban a kocsija, és akkor jó napot kívánok, ó, hívtuk már, igen, én vagyok az, tessék. És irgalmatlan pénzért vitt el a kocsit.
1: Írja valaki, hogy Horvátországban ugyanez történt, kis busszal felforrt a hűtővíz, autópályán álltunk meg, megjelent egy autómentő, ő mondta, hogy elvisz minket, elvitt minket egy szervizbe, ott belekukkantottak az autó, és mondták, hogy most az átnézés az...
2: Hát az azt mondja, 3000 euró.
1: 3000 euró szállítással együtt, vagy itt hagyjuk egy hétre az autó. Természetesen nem hagytuk ott, de közben ki kellett fizetnünk az összeget. Mindeközben még két autót hoztak ugyanúgy tréleren. És ez Horvátország.
4: Azt
1: mondják, hogy fizes ki 3000 eurót, hogy visszakapd a kocsidat. És mit csinálsz? Ott állsz Horvátországban.
4: Hát attól függ, mennyibe került a kocsid.
1: Igen.
4: Már csak 2000-et ér. Ezt tartsátok meg.
1: Simán tudom képzelni, a rendőr is benne van, tudod. Tehát, hogy ki hívja a rendőrt, ki jön, ami rendőr. Tehát ez egész...
4: Ennél durrábbat is tudok neked mondani, hogy ezt halottakkal is csinálják, képzeld el, hogy rendőrök összebarátkoznak ilyen, hát ilyen temetkezési vállalkozókkal, és akkor valahol mondjuk van egy baleset, akkor nem a kórházba kerül be a hullaházba, hanem már rögtön a temetkezési vállalkozóhoz.
1: Ja, hogy oda viszik egyből.
4: Igen.
1: Tehát elrabolják konkrétan?
4: Hát igen, hát nem tudom, hogy ennek mi a jogi terminusa, de hogy konkrétan így, ha ilyeneket csinálnak, és akkor tudod, keresed a halottadat, és akkor
1: nincs
4: hát,
1: is a kórházba.
4: Már a temetkezési vállalkozónál van a nem tudom melyik temetőben.
1: Atya Isten.
4: Ez nagyon durva.
1: Atya Isten, ez nagyon kemény. Na jó, hát legyetek óvatosak. Jó, vigyázom mindenki. 2 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Debrecenbe kéne
0: menni. Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
5: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, megy!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe! Vakáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár és vakáció, akkor még több mix. Indul a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 óra mix élőben Magyarország legjobb DJ-vel. A Burger King támogatása.

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
6: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
5: De hát honnan tudtad?
6: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
7: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
10: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
9: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
11: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Megnyílt Hajdúszoboszlón az új Miltrade italház. Július 13 és 18 között nyitási héttel várjuk a Rákóczi út 3-5 szám alatt. Prémium italok, üdítők, édességek, snackek és még sok minden más verhetetlen árakon. Kóstolók, szerencsekerék, nyereményjáték és rengeteg nyitási meglepetés várja. Kis és nagy kereskedelem magánszemélyeknek és viszonteladóknak. Miltrade italház. Érdemes már az első napokban betérni.
13: Rita, mi van veled? Folytonásítozol.
14: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
13: Neked Sedacur Forte kell.
14: Sedacur Forte?
13: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
15: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszó

0: Hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
0: A hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A vidéki lakáspiac egyik motorja Debrecen. Nagy szükség van a véradókra. Mobil hulladékudvar érkezik Böszörménybe. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Debrecenben épül a legtöbb új lakás a vidéki nagyvárosok közül, derült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. A felmérés szerint ugyan országosan mérséklődött a fejlesztői aktivitás. A Cívis városban jelenleg 57 lakó ingatlan fejlesztési projekt zajlik. Az új építésű lakások átlagos négyzetméter ára már eléri az 1,3 millió forintot, amivel Debrecen továbbra is a legjelentősebb vidéki ingatlan piaci központok közé tartozik. A szakértők szerint a város gazdasági fejlődése és a folyamatos beruházások továbbra is élénken tartják a keresletet, számolt be róla a Dehír. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
3: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
2: Hajdú-Biharban a héten például Komádon, Biharkeresztesen és Nyíracsádon is lehet véradásra jelentkezni, de hétköznapokon a debreceni területi vérellátóban is fogadják a donorokat. Részletek a véradás.hu-n. Ismét mobil hulladékudvar várja a lakosságot Hajdú-Böszörményben. A szolgáltatás a Vásár téren július 17-én és 18-án biztosít lehetőséget arra, hogy a háztartásokban felhalmozódott szelektíven gyűjthető, illetve egyes speciális hulladékokat szabályosan adhassák le a kijelölt helyszíneken. A szervezők arra kérik a lakosokat, hogy az átvételi időpontban vigyék el a feleslegessé vált hulladékot, írja a HAON. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, ezekből elszórtan futó záporok előfordulhatnak. Számottevő csapadék azonban itt térségünkben sem várható. Az északias szél sokfelé lehet élénk, a legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is többször zavarják, majd megnövekvő felhők a napsütést, záporok, zivatarok is előfordulhatnak, több helyen lesz élénk a szél, a legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágermej.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A

0: Balázsre, folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, nyár van gyerekek, 9 óra után 13 percen, nyári szünet, már július közepe lassan, azért nem... Na jó,
2: Ne kezd el.
1: Nem.
3: Éreztem, mondom.
1: Magával meg nem beszélek.
3: Már a felénél vagyunk.
1: Magával meg nem beszélek. Nem mondom el, de gyerekek.
4: De megkérdezgetik a gyerekek, hogy mennyi van még a nyári szünetben.
1: Nekem már volt ilyen kérdés.
4: Igen.
1: Igen. Hogy mennyi van még, mondom, nyugi, ne szorongj ezen, még azért van egy másfél hónap, élvezd, de hogy használj ki minden lehetőséget, mert július közepe van.
4: És amúgy most mi a divat a gyerekeknél? Mit csinálnak nyári szünetben? Nálatok a nagyobbak. Van na, valami?
2: Buli, aztán buli.
1: Igen, ez a...
2: ködbő ez az ütemterv.
4: Na jó, van.
2: Néha akkor... melóznak egy kicsit, napozgatnak, fürdenek, amíg még van miben, aztán buli.
4: Akkor te már csak az undok másnapos gyerekekkel találkozol?
2: Még azokkal sem, mert reggel ugye alszanak, aztán mire hazaérek, addigra már ott hol vannak. Buli.
4: Hihetetlen.
1: Este spanyol versus Amerika-Afrika kontinens, ki fogad? Valamit tegyünk meg. Miért nem vagy benne egy jó fogadásban?
2: Mi befogadjunk?
1: Hát ugye az a versus Afrika kontinens, ezt ugye ő a franciákra írta szellemesen, mert hogy...
2: Spanyolok nyernek.
4: Spanyolok? Nyernek?
2: Hát esélytelen, de én nem fogadok a franciákra.
4: Jó, akkor majd én fogadok a franciákra.
1: De valami emberes tétet, valami most pirítsatok oda, most tegyetek oda valamit. Most
2: jó, akkor, 3000?
4: Aki én, akkor neked adom a Sárkány utcai 150 ezremet.
1: Nem, most szeretnék azon izgulni, hogy holnap ittem, vagy csütörtökön itt kifizet kinek, de ez most legyen valami...
4: Jó, a franciák fognak nyerni,
1: igen?
4: Azt nem tudom mennyivel, de nyerni fognak.
1: Oké?
4: Okay?
1: Mindegy, aki kell, további, aki bejut a döntőbe, mi úgy nézzük a játékidőt. Nem, teljes játékidő, 11-es is benne van, aki tovább jut, arra fogad. Tessék, mi a guba?
4: Jó, guba!
1: Na!
4: Guba!
1: Na, figyeld!
4: Jó, akkor megleplek téged valamivel, amire nem számítasz.
2: Nem, köszönöm, nem kérek, de guba! Hallottad, a guba, a space, az lóvé, az lecsó.
1: Ja, most várj, bocsánat, most félreértettem, azt mondtam, hogy megleplek valami, nem szerint, hogy mondd egy akkora összeget, hogy most meg fog lepődni.
4: Ja, ez nem egy kettős pont volt.
1: Most megihozok majd neked egyre. Nem, mi a guba, mi a lóvé? Komoly pénzeket szeretnék erre feltenni.
4: Legalább a pénznemet határozd meg, mit szeretnél?
1: Forint.
4: Huf.
1: Erős magyar 355 eurót érő,
4: figyelj,
1: vagy forintot
4: nem tudom,
1: érő
4: mennyit szeretnek nyerni tőled. Mind a ketten a spanyolokra tippeltek?
1: Ez most a tiákétokon, én 400 géberkedek.
2: Rászulom neked, hogy nyerőben vagy a franciák.
1: Igen,
2: franciák,
1: egyébként nem lősz
4: ember, mellé. Vagy ne legyek úriember.
1: Tegyél oda egy nagyot.
2: Jó, teszem
4: ez én. Ez azt jelenti, hogy elveszek tőle egy nagyot. Nem?
1: Hát, bármi gyerekek, ez futball.
4: És mivel az úriember biztosban nem fogadda?
1: Bármi lehet.
4: Jó, bármit egy... Jó, figyelj.
2: Az úriember biztosban nem fogad, de te egyrészt úri hölgy vagy, másrészt ez foci.
1: 100 millió forint, tessék! A fejemben van egy összeg.
4: Jó, a fejedben nem csak egy összeg.
1: És ezt
4: gondolás.
1: Most átrakom ezt az összeget oda. Uh-huh. Szeretném, ha ezt kimondanád.
3: Jaj.
4: 100 000 forintot mondott Balázs.
2: Hülye vagy.
1: Tényleg ezt mondtam.
4: Ezt mondta.
1: Honnan tudtad?
4: Be vagyok csak
1: belém látsz.
2: Be, beléd.
1: Az összes testrészedet látod?
4: Nem csak az üveseket. Fej gyomor. Mindent látsz.
1: Igen, mesztelen vagyok előtted, mindent tudsz róla. Nem kell, nem mondd el senkinek.
4: Az van, de ez így nem jó, mert most mit zsebeljem ki?
3: Gyerünk! 100 000!
1: Szeretem, amikor ilyen bátrak vagytok.
2: Nem mondtad, hát most erre mit mondjak? Akkor garasoskodó kis hülye vagyok.
1: Jó?
4: Jó, hát
2: majd holnap sírok, jó?
1: Tehát akkor, ha nyernek a spanyolok... Nyernek a spanyolok.
4: Akkor
2: te adsz egy 100-as nekem.
1: Százast? Ha nyernek a franciák, akkor?
2: Akkor én 100-at.
1: Emberes. Én ezt szeretem.
4: Szeretném azt elmondani, hogy én nem kérem a KP-ban a nyereményemet, hanem egy
2: nincs
4: másik. De egy törlesztés volt. Kérni sokkal jobban.

0: edzeni, meg motorozni, meg mit tudom én. Csak a cash!
1: Szeretnék gratulálni, hogy milyen szépen felvezette ezt az egész unokázós csalást, mert hogy tulajdonképpen az, hogy énekestől kik a franciák a fociban, ugyanis fogadtam.
0: Nem baj, leszedjük az öreget egy kilóval. Jó helyre tettenek, jó helyre tettenek. Fölstrófoltam az árat. Hát vicces, hát szintet ki nem
2: unokázott.
1: Úristen, most látom csak át, hogy mekkora. Most utalta el neked a tartozását, és azonnal nem akartok kifogadni.
0: Elutaltam most a Ferinek sok eurót még a motoros túrára. Leszervezte, megszervezte, szuper volt. Na, de hogy tudjuk ezt visszaszedni? Hát nem úgy, hogy beleviszlek téged egy fogadásba, jaj, ahol a győztes csapatot is felajánlom, és beleraklak a 100 000-be?
1: Így van.
0: Mennyit kapok?
1: Tökéletes, figyelj, fele.
0: Fele.
1: Fele. Fele.
0: Ez a veszély. Fele.
2: Fele. Szemét összeesküvők vagytok.
0: Leszedtük nem, az öreget.
1: Közben a Misi nevű hallgatónk rátapintott valami nagyon fontos dologra, mert azt írja, hogy a Feri letörleszheti medvehagyma pesztóval.
0: Igen, dobozonként 500 forintért.
1: Szeretném mondani, hogy amikor ide kerültem, hogy kaptam egy ilyen medvehagyma pesztót Feritől, na az érintetlenül ott van a hűtőben.
2: De azt szerintem most már dobd ki. Jó?
1: Nem, mert
2: azt...
1: arra gondoltam, hogy készítek belőle neked valami kis ünnepi finomságot.
0: Csak finomát, igen.
2: 1,68 Franciaország, Spanyolország 2,23. Gyerekek, azért annyira nincs messze.
0: Annyira nincs
2: az otcuk.
0: Igen, nyernek a spanyolok unalmas focival, 273 passz hátul a négy védő között, ezt nézzük majd egész meccsen. Igen, a spanyol focit az vagy nagyon rajongsz érte, vagy utáló, tehát ott nincs nagyon átmenet.
1: De milyen a spanyol foci? Vagy mi? Vagy ilyen kasztanyettákkal nyomják?
0: Ilyen sok passzolós, kicsit védekezős, igen, ellentámadós, nem annyira élvezetes a foci, legalábbis annyira nem. Kedvelem.
1: Ez a sok passzolós, kicsit védekezős, ez a tínédzserkori szexuális életem.
0: Igen. Négy passz után egy jöhet. Viszont nagyon védekezős.
1: Igen, ezt teljes mértékben
0: bízom. Sokat passzoltál, nagyon védekeztél.
1: Engem is sokat passzoltak.
0: Igen, nagy passzok voltak. Nagy passzok, igen. Nagy védekezések. A végén nagy fejes gólok.
1: És kellemetlen támadások.
0: Nagy beugrások, kellemetlen letámadások.
1: Kellemetlen letámadások, igen. És 11-esek a végén.
0: Teljesen váratlan ivószünetek.
1: Igen, kispadozás.
0: Kispadozás, sok ivószünetezés. Ez volt a kamaszkori szexuális életed, így van.
1: Tulajdonképpen.
0: Na jó, szöglet, gyerekek.
1: Szöglet is volt.
0: Hat kalózolja kell benneteket akkor a fogadás után, ahol megtettétek tétjeiteket, ma akkor hátradőlve a Viber falon ünnepeljük majd a győztest, illetve a vesztest. Színes Erzsébetváros.
1: Felhívtok reggel amúgy, hogy milyen helyzet? Felhívtok majd reggel?
0: Hát a buksz nyilván nem veszed akkor föl, mert akkor már...
2: Hát, ott fogsz nyílni.
1: Most már
0: a Sárkány utcában leszel, hogy átvedd a nyereményedet. Színes Erzsébetváros. Megvan nektek ez a oldal?
1: Színes Erzsébet,
0: ez egy ilyen Facebook oldal. Valahol Budapesten 2026 júliusában. Így szól a kis bejegyzés. És befotóztak egy ablakba, és én azért sokszor láttam ilyet, de mindig nagyon meg tudok lepődni, gyerekek, júniusában, Színes Erzsébetvárosban, ott a fotó. Nyitva az ablak, meleg van, elhúzva a függöny, és mi van bent a szobában?
2: Basszus, egy karácsonyfa.
0: Egy tökig feldészített karácsonyfa.
1: Ez egy tökéletes, és nem száradt el?
0: Tök jól néz ki. Mondta, hogy nem zseniális. Valahol Budapesten imádom a képet.
1: De hol vette ezt a fát, hogy ez ilyen állapotban júliusban?
0: Hát azért megvan egy kicsit, hogy is mondjam, kotolva az a fa.
1: De felül nem is. De felül
0: nem. Nem. Megbarnult már egy kicsit egy-két levél, ahogy látjuk. Van még rajta levél, de nem műfa, mert hogy lefelé kunyul, és az van, hogy valahol Budapesten júliusában, 2006 júliusában. A kommentek egyébként zseniálisak. Tehát amit írnak közben az erzsébetvárosi kommentelők, az zseniálisak. Igen, azt írja valaki, erre a kis időre már minek leszedni. De hogy meg kéne nézni, hogy éle még a tulaj, az egy jó felvetés.
1: Ezt már valószínűleg a helyszínen nyitották ki ezt az ablakot.
0: Az egy jó felvetés. Mi a realitás annak, hogy te éppen hagysz egy fenyőfáj 2006 júliusában?
2: A karácsonyt.
0: De mennyire kell lehet szeretni a karácsonyt?
1: Én elmondom neked, mi történt. Ő egy otthonról dolgozó IT-s arc, akinek a barátnője feldíszítette ezt a fát, januárban szakítottak, és a srác még nem fordult meg a székével.
2: Igen.
0: Azt írja egy kommentelő, gondolom, komolyan vette a dalszöveget, hogyha elmúlik karácsonyon, szeretett lángja halványában.
2: Nálunk már pedig szeretet lesz anyus.
0: Nálunk már pedig karácsony van, igen. Figyelj, egyébként tényleg zseniális. Megunta az égősor bogozást, így talán idén egy kicsit nyugodtabb és békésebb lesz a karácsony. Imádom az ilyen arcokat. Beszélnék a csávóval vagy a csajjal. Figyelj, miben vagy? Milyen az életed? Hogy telnek a napjaid? Mit vársz a következő karácsonytól?

0: meg akarom ismerni az embert.
1: Ismeri érdekel. Valaki? Tudja valaki, ki ő?
0: Érdekel, hogy kinek áll júniusban a karácsony.
1: Többen fejel. Írják, hogy amúgy akinek tehát a mostani fenyőfárak mellett ez a teljesen racionális döntés.
0: Igen, nincs ezzel gond, legalább szellőztet, hiszen nyitva van az ablak. Javít a hőérzetén a melegben, igen. Én a világítással vagyok így. Nyáron is szép a terasz, ki van világítva, vagy hogy van LED függöny. Na de a fa azért mindennek van határa. Én szeretem ezt az életigellést. Van benne valami...
2: Nem tudom, hogy az van-e benne.
0: Nem tudom, de valamit üzen. Igen, valamit üzen,
2: hogy szarok, azt, a világra.
0: Hogy szarok a világra, megteltem, nekem még áll a karácsonyfám, és nem érdekel, hogy mit gondoltok. Nekem tetszik. Én szeretem.
1: Van ez is benne, van a másik pedig az, hogy ahol áll egy karácsonyfát, milyen lett a köztisztaság?
0: Igen, na ezért, hogy, igen, hogy, igen, hogy
1: mikor porszívózott utoljára.
0: Igen, hány macska eledel, hány halott galamb, hány elpusztult állat lehet ebben a bérleményben, hogy nézhet ki a lakás belülről, szóval minden érdekel, ami ezzel kapcsolatos, de mégis van benne valami.
1: Hogy menedzseled el a húsvétot?
0: Egyébként, igen.
1: Tehát, hogy akkor, ha karácsonyra így felkészült, de a húsvét, akkor mi
2: tényleg, volt? Tényleg a nyuszi? Na, hello.
1: Szóval az ott az is ott van valahol, ne aggódjál.
0: Na, igen.
1: És mi, hogy ez egy fogadás? Egy
0: hogy ki kell tartani egy évig?
1: Igen, egy egyetemista csoport lakik ott, és ez egy fogadás.
0: Az is lehet, de én valahogy ránézek arra az ablakra, meg arra a függönyre, meg ahogy az ott el van húzva.
1: Meg a felső izzósor azért elbizonyítani.
0: Ja, tényleg, és ott a felső izzósor, de jó vagy.
1: Ezek modern gömbök, tehát ezt szerintem fiatalok választották.
0: Mert hogy ő még az izzósort sem vette le, ott van az ablakban. Tényleg, ezt kise szúrták sokan. Igen.
1: Keressük meg őket. Ha valaki ismeri őket, akkor írjon ránk, hogy fel tudjuk göngyölíteni a szálat.
0: Igen. Teljesen oké szerintem, ha nem lenne macska, nálunk is egész évben ez lenne. Igen.
1: Azt mondják,
0: hol vette a fenyőt?
2: Igen, mi az, ami így... Tényleg, ez most gyökeres, és ő locsolgatja?
0: Egyébként a fa furán zöld, és lefele konyult, tehát simán lehet az, amit mondasz, hogy gyökeres. Elültette, mert hogy azért fél év alatt azért ezek már eléggé azért, hát hogy is mondjam, csak
1: ebben
0: megfáradnak.
1: Ebben a melegben.
0: Meg ebben a melegben lehullik, meg nem marad
1: hát
0: rajta. Ennyi
1: akkor nem nézett ki ilyen jól, amikor megvettem.
0: Igen, igen.
1: Ez nagyon durva.
0: Akkor 25 ezer volt, és akkor is ennyire lefele konyult, igen. Szóval nem tudom, nekem tetszik az üzenete. Ez a kicsit azt csinálok, amit akarok. Én ezt gondolom a világról. Nekem mindig karácsony van.
1: Te fogadjuk, hogy ütettel a fát, hogy csak ráúztál egy zsákot, és kiütted azért a garázsba.
0: Jaj, hát nálunk egy hányatott sorsú a fa, mert az van mindig, hogy leszedjük a fát, kirakjuk a kuka mellé, és addig szemezünk vele a gyerekekkel, míg ki nem sorsoljuk, hogy kiviszi le. De valamikor egy három hetet áll a kuka mellett a fa, és mindig ránézel, és én szomorú, hogy Istenem, de szép volt ez a karácsony. Hogy lett ebből az, hogy valaki vigye már le azt a nyomorult fát a kuka mellé, mert nem jön fel a kukás autó az utcában?
1: Nem megy fel a kukás
0: Nem, autó. Le kell vinned a kukát.
1: Hát ilyen lehet az
0: szerinted
1: ember.
0: Mire tartok három szomáliait?
1: Ezt akart mondani, hogy ilyenkor egymás mellé fekszenek.
0: A
1: szomáliak egymás mellé fekszenek, rájuk rakod a fenyőfát, és addig gurulnak, amíg le nem lehetnek.
0: Igen. Voltál, tudod, hogy három szomáliai lakuk ott. Szerinted mi dolguk van?
1: Akartam kérdezni, hogy végülis a Fabergé tojásokból az, amit kerestem, meg az a lilásvörös, az meg lett végül?
0: Igen, a karácsonyban vagyok, hívjatok valaki elküldeti telefonszámot. Na mindegy, gyerekek, ez van Erzsébetvárosban, ezért fel akartam neked
1: jó,
0: mutatni. Szerintem félelmetes ez a kép, írja valaki, és ebben is van valami. Hogy van az egész képben valami horrorisztikus. Hogy nem tudod, hogy ott benn mi történt. Nem tudod, hogy ott nem-e valami haláleset, gyilkosság. Van az egész képben valami sejtelmesség. Ezt a hangulatot is adom. Egyébként igen, rá lehet ülni. Hogy...
2: Egy csomóan írják, hogy náluk még megvan a fa.
0: Ne csináld!
2: Anyámnál mai napig áll a karácsonyfa teljes díszítésben. Ati.
0: Ne csináljátok!
2: Itt van, hát
0: miért most... állnak fák júniusban?
1: Azért, hogy a csontváz nem a Halloween-i díszítésben van.
0: Igen, nem lehet belátni a fa mögé, lehet ott a mögött egy mumifikált a nyakalos székben. Igen, tesómnál is több egyedülálló ismerősnél 3-4 éve áll nappaliban a karácsonyfa. Igaz, nincs, műfenyő, nincs útban, takarításnál csak odébb kell húzni. Gyerekek, ne csináljátok már, hát az egésznek az áhítatát elveszett, hogy egész évben áll a karácsonyfa.
2: Nem kell vele szórakozni, de... viszont bármikor ünnepel.
1: Jó, mi az a dolog?
2: Úgy mész haza, ma karácsony van.
0: Lehet, hogy ki adja ezt egész évben a karácsonyi hangulat? Ha megtartod a fát, tud lenni egész évben?
1: Nem, az mindig csak ilyen
0: furcsa. Ó, igen,
1: Azt akartam kérdezni, Bárs, hogy neked mi az a tárgy, vagy tárgyak, vagy cuccok, amiket egy helyben hagytál, ott elmentetted az agyad, hogy jó, aznak lesz majd ott valami dolga, és soha többé nem nyúltál hozzá.
0: Régen a garázsban volt egy csomó ilyen. Szerszámos láda, imbuszkulcs készlet.
1: Ez azért, hogy kiraboltak volna.
2: De mert mindenkinek ki.
0: Szerszámos láda, imbuszkulcs készlet, nekem. Hát, és ezeket oda leraktam, és ezek úgy ott, amikor eladásra került a ház, akkor ez azzal együtt ment. A szerszámos láda és az imbuszkulcs készlettel. Hányszor forgattam.
1: De igen, de amúgy ezen ki van olyan, ami mit tudom én, tehát volt valami terved vele, de ott felejtetted.
0: Sosincs tervem a tárgyal. Előbb felejtem el a tervet meg a tárgyat, mint hogy volt valami tervem. Tehát, hogy nem vagyok egy nagy tárgy.
2: Még olyan tárgyakra sem emlékszik, amivel lehetne tervezni. Kocsikulcs
1: például. Jónak én, mert gyengék vagytok. Én rendeltem cipőt az internetről, ami nem volt jó rám, ezért elkezdtem őket gyűjteni egy sarokba. És van már 3 pár cipő, ami soha nem volt jó rám, és ott a dobozosta ott van a sarokba.
0: És évek óta ott van.
1: És a szemem megszokta, hogy ott van. És már nem is veszem észre, hogy ott
2: hiányozna,
1: van.
2: Hiányozna, ha nem lenne.
1: Nem hiányozna, nem venném észre, eltűnne.
0: De az van, hogy amikor majd öregszel, többet, úgyhogy lehet, hogy egy idő után újra bele fog menni a lábad.
1: De milyen irányba?
0: Hát elkezdesz többedni.
1: De közben miért úgy cseszted a mellem, miatt fogdosnád?
0: Hát nem a melletet fogom, csak megmutattam, hogy többet.
1: Mert az is többet. Belemarkoltál levegőbe, hogy többet.
2: Az is
1: többet.
0: Csak mondom, hogy most már ne dobd ki, mert 10 év múlva jó lesz a lábadra, mert 3 száma kisebb lesz a lábad.
1: Akkor ez egy beruházás?
0: Ez egy jövőbeli beruházás volt, hogy majd 10 év múlva hordod már kicsit többet ebben a cipőket.
1: Vagy lehet, hogy annyira felmegy az ára a cipőknek, mert hogy majd ezt már nagyon sokért fogom eladni. Elcsérem egy csirkére majd, amikor Mad Max lesz.
0: Biztos, hogy nekem is voltak ilyenek régen a garázsban. Na jó, gyerekek, szeretjük ezt a fenyőfát. Sok mindent elárul. Jövünk mindjárt, és még Ferenc boldogát tesz benneteket egy nagyon informatív időjárás jelentésem.
2: Jó!
0: Köszönjük szépen!
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Ennyi. A többre vagy kíváncsi.
2: Ott a telefonod.
0: Ott a telefonod, nézd meg. 9:50 pontosan itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataival.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restor.
3: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint. 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
9: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8 millió 900 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
0: Reklámot hallottak.
4: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újabb beruházás érkezhet Egyek ipari parkjába, zajosak lehetnek az éjszakák. A nagy melegben nehezebb a koncentráció. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Új befektető érkezésére készül Egyek ipari parkja. A beszámolók szerint egy gumiabrancs feldolgozó, valamint egy kínai tulajdonú konténergyártó és fokhagyma termesztő vállalkozás is vizsgálja egy új beruházás lehetőségét, amely munkahelyteremtést és gazdasági fejlődést hozhat a térségnek. A beruházásról az elmúlt napokban lakossági fórumot is tartottak, ahol elhangzott, a projekt jelentős lehetőséget jelenthet Egyek számára, és hozzájárulhat a település további gyarapodásához. Ugyanakkor felelősség is egyben, amit szintén mérlegelni kell, tudósított a HAON. Zajosak lehetnek az éjszakák, gyakorlatozik a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101-es repülődandár. Egészen csütörtökig minden nap este 6 és éjfél között kiképzési repüléseket hajtanak végre. Ebben az időszakban nagyobb zaj és hanghatásra kell számítani több városban, köztük Debrecen térségében is, közölték a közösségi oldalukon. A lakosság megértését és türelmét kérik. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyet tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr a lezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát ha egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat, törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Színes családi programokkal várta a látogatókat a Szigetkék tematikus park Debrecenben a vakációs nap alkalmából. A gyerekek játékos foglalkozásokon, ügyességi feladatokon, kézműves és mozgásos programokon vehettek részt, emellett zenés és interaktív előadások is szórakoztatták a családokat. A szervezők célja az volt, hogy a nyári szünetben is tartalmas kikapcsolódási lehetőségeket biztosítsanak a városban élőknek. A rendezvény ingyenesen volt látogatható, írta meg a Dehír. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, ezekből elszórtan futó záporok előfordulhatnak. Számottevő csapadék azonban itt térségünkben sem várható. Az északias szél sok felé lehet élénk, a legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is többször zavarják, majd megnövekvő felhők a napsütést, záporok, zivatarok is előfordulhatnak, több helyen lesz élénk a szél, a legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Puczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Na, és akkor mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk. Ma 3-4-10 lesz 5 perc múlva. A telefonos csalásokról beszélgetünk, hogy kezdtünk el újra dumálni, mert egy Esztert fölhívták vasárnap este 4-6-kor, hogy menjen el a... Milyen utcába?
2: Sárkány utca 14.
1: Sárkány utca 14, és ott kap 150 ezer forintot, és lehetetlen hívás, eleve vasárnap.
2: Nyertem 150 ezer forintot, jó?
1: Igen, nyertél. Próbáltuk kitalálni, hogy mi lett volna, ha elmész, egyáltalán hogy adják át a pénzt, mi a lehúzás benne, és megpróbáltuk felgöngyölíteni az ügyet, hogy kihívhatta föl Esztert vasárnap 4-6-kor, hogy menjen a Sárkány utcába, mert nyer 150 ezer forintot. És Szemnire emlékeztünk, ő a Jurassic Park színésze, volt ugye 72 vagy 76 éves korában, ő meghalt, az első Spielberg Jurassic Park Dr. Grantjét játszotta ő, nagyon szerettük a filmet, ezért megnéztük, hogy hallgatóink hogy tudnak dinókat utánozni, és találtunk egy-két gyöngyszemet.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
1: Erre van piaci kereslet? Vagy ez mi ez, hogy balatoni víz 2500 forint per veder? Ez mi? Hát, létezik ez a Facebook piac?
2: Én ez kicsit megkívántam, az igaz, hogy látom azt a vizet abban a vederbe, és azt látom, hogy ilyen sejmes. Írunk Tyúkos Bélának, hogy van itt igény
1: hogy
2: három vederre?
1: Igen, mert ha lenne telefonszám, felhívnám, csak ugye mi is egy újságot látunk, tehát magát a hirdetést nem látjuk, de tök kíváncsi ennék emberni. Én a Tyúkos Béláról azért beszélnék egy kicsit, hogy hozzon már nekünk két vedervizet a Balatonból.
3: Laci, nem tudsz ráírni a Facebook piacon?
2: Laci hogy... már szerintem ráírt másokból.
1: Igen. Egy mesztelen fotót látunk, egy szőrös hasról, magasról, tehát hogy ő önmagát fotózza, csak a hasát és a lábait teljesen mesztelenül fekszik egy lehetetlen szobában egy tévé előtt.
3: Hála Istennek nem látszik az, ami ilyenkor látszani szokott a has miatt.
1: Egyébként tápiókária hirdetés. Nem
3: nincs
1: tudom.
3: Ilyen település, megkerestem.
1: Tehát nincs is ez a település, nincs. Nem létező település.
2: Ő egy ilyen viccemben, most már néztem a profilját, és ő csak így csinálja ezeket a dolgokat.
1: Jaj, tartalmadjál.
2: Ha igazi átverésre vágytok, akkor én tudok nektek adni. Kérdezzétek, hogy vasárnap délután, tehát 17-15-kor csörgött a telefonom, egy plusz 31-es előhívó.
1: Plusz 31, aha.
2: Nem szoktam felvenni idegeneknek a telefon, de akkor volt benne egy kis kíváncsiság. Vágytam egy kis adrenalinra.
1: Hogy ki és mit akar?
2: Hogy kinek volt bőr a képén.
1: Este 4-6.
2: Este 4-6, hogy vasárnap felhívni. Majd egy hát ilyen utcai háttérzajokkal tarkított beszélgetés vette kezdetét, amiben egy Papp Tamás nevű ember. Papp Tamás.
3: Így mondta, Papp.
2: Papp Tamás nevű ember azért hívott, hogy én nyertem 150 ezer forintot, és menjek át, vegyem át a Sárkány utca 14-ben.
3: De jó. Nyíregyházán?
2: Nem tudom, hogy hol lehet
3: vagy
2: a Sárkány
3: ezt nem mondta,
2: utca.
3: Csak Sárkány
2: azt nem mondta, de utána pedig azonosításképp visszamondta a telefonszámot, ami hívott. Tehát ön a 0630, és mondom, igen, hát ez a szám, ami hívtál, ugye? Hát ez így, igen. Papp Tamás vagyok, és hátul meg lehetett hallani, hogy jönnek az autók. Hogy nem tudom, hogy pontosan. Ez,
1: én... De várj, ezt próbáljuk megkibogozni. Tehát felhív egy csávó este 4-6-kor.
2: Igen,
1: hogy nyertél 150 ezer forintot. Létező utca? Tehát azt megnézted, hogy maga az utca...
2: Hát
1: az...
2: biztos van Sárkány utca valahol.
1: Sárkány utca.
2: De nem mondta meg a város se.
1: Jaj, a város se mondta meg. Nyertél 150 ezer forintot a Sárkány utcában. Mi az átverés, gyerekek? Tehát, hogy ha te oda mész, de nem mondta, hogy hova. Ő rakta le, mert rájött, hogy nem veszed komolyan, vagy te szakítottad meg a hívást?
2: Szerintem elment a téredő, mert nem nincsen.
1: És akkor, jaj, nincs
2: és akkor én nagyon jókedi beszélgetésbe kezdtem bele, hogy nem talán a legújabb átverésnek leszek az áldozata.
3: 22. kerület Budapest.
2: Nem, van az orcinális is. Azt
3: nálatok
2: is van. Van. Igen, ugye?
1: Nincs meg a száma?
2: De megvan.
1: Hányad már
3: itt
1: ide?
3: Az idő.
2: Hát nem, felhívjuk.
1: Keressük Papp Tamás. Jó, 10-ig próbáljuk, nem adjuk föl. Tehát Sárkány utcába kell mennem?
2: Hozd már lécos a nyereményemet.
1: De ilyen elváltoztatott angol. Szia, feleségem, ön nyertek nap 100 ezer fontot. Hova kell menni, Sárkány utca, hova? Tudsz segíteni? Hozd már a pénzemet, léci, hallod? Nem. Jó, nem baj, ezt tegyük el, és így 20 percenként megcsörgetjük. Én imádtam volna, ha valahol itt van, és elmész. Tehát földerítjük azt, hogy igen, itt vagyok, csak majd válok a Sárkány utcában, hol van a pénzem.
2: Jó, ki jön el velem? Egyébként nem megyek el, lesz igazba.
3: Elkicsérünk.
1: De elülünk az autóba, és figyelünk táborra.
3: Lesötét itt ablakunk mergába.
1: Mi csak ott vagyunk, ha baj van, de megnézzük, fölgöngyöljük a sztorit, hogy mi
2: van. Csak annyit kérek, hogy a Feri babettájával kísérjetek el.
1: Igen. Jó, ilyenkor legközelebb, ha hívnak, nem engeded el.
2: Induljak el azonnal?
1: Azonnal eszedbe jut, hogy műsort kell csinálni. Elmész, előveszed a nuncsakut, és elmondod, hogy mi történt. Lerendezed
2: igen,
1: őket, és...
2: 150 ezeret? Te pedig egy forró éjszakát. Na, gyere, fog el.
1: Megkéselték Rásko Esztert. 8. kerületi.
2: Nuncsakun szúrták.
1: Eszter Balázs tanácsára nuncsakúval próbált védekezni, írja a Blik. Ám ez rossz ötletnek bizonyult. Kicsavarták a kezéből, és azzal verték, hogy ott.
2: Na, de nuncsakú az most legális, vagy nem legális? Oké, a nuncsakú?
1: Nem.
2: Én a meglepetés erejébe hiszek, mert csak azzal lehet hogy kizökkenteni az ilyen Sárkány utcai lakosokat, tudod, akik már mindent láttak. És gondolj bele, hogy rám támad, én pedig fogom magam, és azonnal lemegyek hídba, és úgy... És ugye ezt adok, pukjárásba.
1: Itt már Feri arcon fújja magát Gáspréval, mert nem, mert nem látja már, hogy hol van a lyuk, hogy működik ez a szar, és egy 9001-es defenollal úgy, hogy van arcon szúrja magát. Én meg még a dobocsillagot próbálom beüzemelni egy Skoda Octavia csomagtartójából. Hello, Robi, jó helyen vagyunk, Robi?
4: Igen.
1: Mi a helyzet, Robikám? Hol vagy? Merre mész? Mit csinálsz?
4: Jó minden, hát itt Budafok környéken mászkálunk, dolgozgatunk.
1: Na figyelj, mit hozol?
4: Mutatom a legjobbamat.
1: Jó, azonnal húzz elő, a legjobbat. Jó, figyelj. Ez Eszter is lehetne három sok kukusz pizza után. Három négy sajtos pizza után.
2: Papa más, te vagy ez?
3: Ez egy apatoszaurusz.
1: Igen. Kell bele egy kis élt rakni, kell egy kis karcosságot. Ez csak egy ilyen sima, tényleg egy sima blahás girosz.
2: Jó, azért próbáljuk meg távolodósba, hát,
1: jó, távolodjál. Hogy...
2: De minden működik a távolodás.
1: A távolodás a legjobb, persze. Hagyd még egy távolodós?
4: Távolodós.
1: Kezd a...
2: Elvitte egy vihar.
1: Jó, jó, Robi, köszi, megjegyeztük ezt is, köszi nagyon. Érdemes, hogy gyakorolni a hírólet. Csáu.
2: Csodálatos.
1: Nagyon.
2: Azt mondjuk, hogy ez Bölény volt, ez egy másik korszak.
1: Kispesti párzás ilyenek. Jó, egy utolsót még?
2: Nem tudunk dönteni, annyira rosszak.
1: Tehát nem tudjuk eldönteni. Bence, szia, jó reggelt!
5: Hello, szia, jó reggel, de jó, hogy végre felvettétek, mert már lassan kezdett elmenni a hangom egyébként, tehát hogy kezdünk berekedni.
1: Én érzem.
5: Szóval mondjam, hogy mit utánzok, vagy kitaláljátok.
1: Ne, mondd el.
5: Tehát, hogy ez egy társas lény, és így hívja a társait, itt volt a nyelvem megint, a Velociraptor, amikor hívja a társait.
1: Raptorok, amikor szólnak a társainak, hogy áldozat van, préda van, jöjjenek,
5: és... Igen, gyertek, kaja van, úgy lesz, gyerünk, szacok, menjünk enni, szóval.
1: Oké.
3: És tényleg?
2: Ez a kutya, amikor csontot nyel félre.
3: Tényleg így?
1: Jó.
3: Ez egy ötös nálam.
1: Hányszor láttad a Jurassic Park valamelyik részét?
5: Hát anyára nagyon megharagudtam, amikor még annó ilyen kazettára rávette valami, nem tudom, másik műsort, és ez egy gyerekkori traumaként érintett engem, amikor a VHS-es kazettára fölvett valami más
2: tulajdon,
5: csak azt akarom mondani, hogy hát körülbelül, tehát körülbelül, vagy a Rubit, vagy valamilyen latin-amerikai sorozatot, és egy tragédia volt az utat, és olyan 3 milliószor láttam az újakat is, a régieket is, de
1: igen, a régieket ebben sokkal jobban. Hallatszik, hogy ebben ott van a hang, amit sokszor hallottál. Ebben egy komplet gyerekkor és a komplet Jurassic Park 83 része benne van.
2: De akkor mi kell egy döntéseket hozni? A mai fiatalok nem értik, amikor ott vagy, van 4 VHS kazettád, és el kell döntened, hogy mit szeretsz jobban, ami most fog történni, vagy ami már megtörtént.
1: Igen.
5: Hát ez egyértelmű pénzfeldobás. Pénzfeldobás, és akkor könyörgése. Megimádkozás, természetesen.
2: És mindig van egy B-opció, amire azon ír, hogy családi videók. Tomi Ballagása.
1: De az apuka ruhás szekrényében van a világjárók sorozat mögött.
5: Igen, de van 3 testvére, és valamelyikre azért van egy kis eszembe, hogy csak ráfogod, nem?
1: Jó, na figyelj, ott vagyunk a Jurakorba, Eszter áldogál az őserdőbe, lezuhant a repülő, mi már halottak vagyunk, és őt még kinézi 3 raptor, és leadja a társainak, hogy gyertek, nagy lakoma van. Hogy szól? Rádvadásznak, Eszter.
5: Van egy másik állatnak a hangja is, amit tök jól tudok utánozni, az az elefánt. Tudom, hogy az nem dinoszaurusz, de az még sokkal jobban megy, mint ez. Egy grátis barát, hogy emlektek egy elefánt.
1: Na, nincs rosszabb most egy közhelyes elefánt ormányos üvöltésnél.
3: Nem
1: jó,
3: biztos, okay, hogy közhelyes.
1: Oké, okay, figyelünk.
2: És ne haragudj meg, de ezt titkoltad eddig.
1: És nem ezzel jöttél elő?
2: Nem ezzel jöttél.
3: Nem ez kértek.
1: Hozd az elefántot még egyszer, Muti. Leállítatatlan.
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
1: Elköszönünk, gyerekek!
3: Viszont hallásra,
1: a viszont látásra, viszont hallásra, viszont nagyon szép nyereménye van még a naphallgatójának, Forma 1 jegyek, úgyhogy azt gyorsan odaadjuk, mert az nagyon szép. Ugye a pénteki szabad edzésre, na mindjárt hívjuk a naphallgatóját.
6: Balázsék!
1: Csöngés nélkül is várja, hát itt ezt megtapsoljuk azért. Sárga. Mindegy, nem
2: érdekel. Olyan a hangja, mint Matula bácsinak.
1: Igen, itt vagy. Hogy hívnak? Ciao.
6: Sziasztok, Tibi vagyok.
1: Hello, Tibi. Hol hallgatsz minket, Tibi?
6: Sziasztok, Szigethalomról.
2: Na, hát Szigethalom. De Szigethalom, akkor tudsz Matula bácsizni, nem? Ott van ilyen jó kis nádas.
6: Hát akad, igen, a környéken Szigetcsép. Délegyházán is van.
1: Délegyháza, Szigetcsép, jó kis környék. Az egy ilyen bányatavak, nem?
6: Aha, igen.
1: Jól van, figyelj, de mutatjuk, hogy mit nyertél.
7: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros pénteki belépő a 41. Magyar Nagydíjra a Főtaxi felajánlásából.
6: Kinézek szerintem.
1: Nagyon helyes. Tehát azért egy pénteki szabadedzés, azért meg kell nézni a Magyar Nagydíj, Magyar Futam, úgyhogy érezd jól magad, köszi, hogy játszottál.
6: Nagyon szépen köszönöm, sziasztok!
1: Ciao. Köszi, ciao, szép napot, hello. Szia. Jól van, gyerekek, holnap? Mi a váltás?
3: Holnap szerda.
2: Júlia lesz utolsó a héten, és onnantól ezzel csak én leszek. Júlia nem akar a földön
1: Júlia holnap,
2: járni.
1: És akkor csüti péntek te. Így vagyunk van, ebben a felállásban. Van. Jól van akkor, gyerekek, puszantás. Jövünk holnap, szép napot mindenkinek, sziasztok, ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Gól!
5: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. EcoFamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Reklámot hallottak.
11: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, Balázsék után elütjük ezt a mai munkalapot józerékkel, aki viszont nyaral, pihen, az tegye 100%-on töltődjön velünk, és tessék majd megszerezni a páros napi jegyet a Campus Fesztiválra, mert hogy ebben az órában játszani fogunk itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jó zenék a nyaraláshoz, jó zenék a munkához. Napos időnk lesz egyébként ma is, fátyol és gomoly felhőkkel, 33 fokkal. Ha esni is fog, akkor is nagyobb eséllyel csak a Dunántúlon és északkeleten.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scienlink kondicionáló.
0: Köszönjük szépen!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igaz.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, most indul a játék. Július 22-én, 23-án, 24-én és 25-én Campus Fesztivál Debrecenben a Scooterrel, a Swish Discóval, Armin van Burennel és a magyar fesztiválzenekarok legjavával páros napi jegy nyerhető tőlem. Ráadásul egy tetszőlegesen választható napra, csak 10-ként kell elérni a 20-as 311-en, és a fülembe kell sikítani a Rádió egy szlogennyét. Hajrá, hajrá, sok sikert!

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és ez egy nyerő óra. Valakit bejutatok a debreceni kampuszra. Halló, halló!
1: Szia, Ati, Zsuzsi vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, drága Zsuzsi, honnan csörögtél?
1: Hajdúszoboszlóról.
0: Mit csinálsz éppen ott?
1: Hú, most épp a kocsiba ülök, mert meghallottam, hogy játék indul, és azonnal tárcsáztam.
0: Tehát nem nyaralsz, pihensz, ott élsz.
1: Itt élek, igen, igen.
0: Ráadásul nem olyan nagy a táv Debrecenig.
1: Hát nem olyan nagy az, ha mehetünk.
0: Mennétek? Tizedikként értetek el!
1: Nagyon köszi, de jó!
0: Kérném a Rádió 1 szlogenjét!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Akkor most már biztos, hogy mentek.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi egy a Campus Fesztiválra.
1: Hát ez egy hatalmas szülnapi ajándék lesz a férjemnek.
0: Akkor tájt van a szülinap?
1: Igen, igen, igen. 40 éves lesz.
0: Oh.
1: Amikor szerintem a skúter napján.
0: Akkor egy szombati jegyet foglaljak nektek, ugye?
1: Igen, azt nagyon megköszönünk.
0: Mást is bejuttatok ám a kampuszra, ahol ott lesz a Rádió 1 is, lesz stage-ünk, fellépnek a DJ-ink, úgyhogy bulizzunk egyet, hölgyeim és uraim, délután ismét lesz játék itt a Rádió 1-en.

0: Nagy foci BB hírek a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futball világbajnokságon az elődöntőkhöz érkeztünk. Ma este 9 órakor Franciaország, Spanyolország. Holnap este 9 órakor Anglia-Argentina mérkőzés. Az elődöntők vesztesei szombaton a bronzéremért játszanak, az elődöntők győztes csapatai pedig a VB döntő mérkőzését játsszák vasárnap este 9-től. Ma egyébként egy perces gyászszünettel kezdődik a Franciaország-Spanyolország elődöntő a nízai terrortámadás 10. évfordulójának alkalmából. Emmanuel Macron francia köztársasági elnök a közösségi oldalán köszönetet is mondott a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnökének, amiért jóvá hagyta a nízai polgármester kérését. A 2016. július 14-én elkövetett dzsihadista merénylet 86 halottat és több mint 400 sérültet követelt, amikor is egy teherautó belehajtott a nemzeti ünnep alkalmából rendezett tűzijátékot néző tömegbe. Franciaországban a támadásról minden évben megemlékeznek, az áldozatok emlékére gyertyát gyújtanak, illetve egy emlékmenet is végigvonul a helyszínen.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi T

0: Rádió Egyek Daniel Stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Vigyeld a műsorvezetőt a jövő héten,

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
4: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
3: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
4: A Thrive Banknál igen, az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
5: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
6: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
8: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu. Úgy is tett.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Mindenkinek, én Györki Attila vagyok. 2026-ban az ember már nem nagyon kap képes lapot, pedig régen még a rádióknak, a rádiós műsorvezetőknek is küldtek a hallgatók, de Viber fotókat viszont kapok. Roli dobott most egyet, kirándul, túrázik, egy kis hegyi patak látszódik a képen. Rolikám, ez egy aktív nyaralás, de biztos vagyok benne, hogy feltölt. Örülök, hogy te is vitted magaddal a rádió egyet. Tegye ezt mindenki, aki majd ezután fog menni nyaralni, és hát akkor hölgyeim és uraim, ezek szerint Lady Gaga az erdőben is énekelni fog. Ezzel kívánok mindenkinek szuper napot!

0: Napsütés, fátyol és gomoly felhőkkel, 33 fokkal maximum, így alakul a mai napunk, most magas az UV-sugárzás, első nagyobb eséllyel a Dunántúlon és északkeleten lehetséges egyébként. A Balaton 23 fokos, a Velencei tó 21, a Fertőtó és a Tiszató 25 fokos.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Beggy, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass egész nap a Rádió Egyet, figyelj a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, megy!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Délután

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Igazi mai sláger megy.
1: Hölgyeim és uraim, a boldogság is lehet mesterségesen előállított, mondja Taylor Swift, mint az opalit. De az ő szerelme férjével Travis-szel nem az. Erről

0: Itt a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és csak egy egészen icipici szünet, aztán indítjuk az újabb zenei órát. Jön a Daily Mix, Kamraddal kezdünk, mindjárt jön a Be Mine.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
5: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
6: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
7: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatóban, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Takaríts meg nagyban! Válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Most közel 100 kültéri bútor és kiegészítő 25% kedvezménnyel kapható július 13-a és 19-e között áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
9: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
11: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
10: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
11: Szállás.hu.
10: Úgy is lett.
0: Reklámot hallottak.
12: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
14: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
13: Neked Sedacur Forte kell.
14: Sedacur Forte?
13: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
15: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Megnyílt Hajdúszoboszlón az új Milk Trade italház. Július 13 és 18 között nyitási héttel várjuk a Rákóczi út 3-5 szám alatt. Prémium italok, üdítők, édességek, snackek és még sok minden más verhetetlen árakon. Kóstolók, szerencsekerék, nyereményjáték és rengeteg nyitási meglepetés várja. Kis és nagy kereskedelem magánszemélyeknek és viszonteladóknak. Milk Trade italház. Érdemes már az első napokban betérni.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most
18: Rádió 1.
17: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerben.

őt hajdúsági hallgatók, Vájzs Zsolt vagyok, kellemes kedd délutánt kívánok. Jó munkát annak, aki dolgozik, jó pihenést annak, aki nyaral. Nálunk a hajdúságban, hiszen nyár van, ráadásul kellemes nyári idő, de hát erről majd később. És jó étvágyat, hogyha éppen ebédelnek, jó ebédhez szól a Daily Mix. Jövünk ebben az órában nem sokára Federrel, David Guettával, Bibi Rexával, Lady Gagával, a Fastboy-jal, Miles Smith-szel, Kágóval, Serena Gomez-zel, de Ethan David Guetta, Alesso és Melissa Love is. Never Going Home Tonight, ez a hajdúsági rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy.

Sigur Szón, Selena Gomez volt itt velünk a Keddi Daily Mixben, ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Remélem, jól telik a nap, mi azon vagyunk, hogy ez így legyen. Jó pihenést annak, aki itt nyaral nálunk a Hajdúságban, jó munkát annak, aki dolgozik. Hát mindenkinek szerintem érdeke, hogy jó idő legyen, de most mi a jó idő, persze. A 40 fokos nagyon nagy hőség az szerintem nem jó idő, de a 18 fok eső sem jó idő nyáron. Hát szerencsére most a következő napokban egyikre sem kell számítani, mert hogy mától olyan csütörtökig 31-32 fok változó napos felhős idő, záporok, zivatarok azért előfordulnak, pénteken nem kell ilyenre készülni, ott 33 fok lesz, a hétvégén, jövő héten hétfőn megint minden nap lehet zápor, zivatar, 28-31 fok, aztán 21-e kettől, a következő keddig mondjuk 28-áig jön egy nyugis, napos, kicsit felhős, nem csapadékos időszak, ilyen 28-30-31 fokokkal, ez tulajdonképpen a hónap végéig igaz lesz, és nagyjából augusztus is hasonlóan indul el. Kygóval, a One Republic énekesével, Ryan Tedderrel megyünk már tovább itt a Chase in Paradise. Ami a 26. a héten a Rádió 1 Top 50-en, ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

Stargazing volt, My Smith, ez a Hajdúsági Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, ez a Daily Mix, amit mindjárt folytatunk is, de előtte jövök filmes, sorozatos infokkal. Nagyjából úgy startolt a Moana, nálunk Vajana, Amerikában, ahogy a pénteki nap után gondoltam. Én azt mondtam, hogy ilyen 40-45 millió lesz a bevétel, 43 lett Amerikában. Amerikán kívül picit többet hozott, 52-t, 95 milliós lett a hétvége, de hát egy ilyen kalibelű filmtől ez igen csak édes kevés. Szóval nyugodtan mondhatjuk, hogy nem kezdett jól, sőt, hát itt bukást orrontunk. A második helyen a Minyonok és Szörnyek, ez sem megy nagyon jól a világ moziaiban, 280 millió, és a vége sem lesz azért 1 milliárd, mint mondjuk a Toy Story 5-nek, aminek szerintem összejöhet, hát már most is 880 millió körül tart a film. Aztán volt egy újdonság, az elmúlt hétvégén Amerikában premierként nálunk is látható a Gonosz Halott Ég című horrorfilm. Ez 13-14 millióval nyitott Amerikában, 27-tel Amerikán kívül ez 40 millió dollár. Ez főleg annak tükrében remek eredmény, hogy a film maga 20 millióba került. Ott van már a Netflixen egy epikus akció kalandfilm sorozat harmadik része, a Golden Kamuy rajtaütés az abasíri börtönben. Hosszabb előzetest kapott Tom Cruise filmje a Digger. Hát ebből kiderül már végre valami a filmről. A Vérfarkas magyar feliratos előzetest kapott a Nosferatu rendezőjének új filmje, az Aaron Taylor Johnsonnal a főszerepben. Magyar előzetest kapott az Angry Birds 3. Elhunyt Sam Neill, sokan a Jurassic Parkból ismerik a színészt. Új előzetest kapott a Walking Dead, Dead City 3, már hogy a harmadik évad, a Bosszúállók 6 után pedig várhatunk egy új X-Men filmet, és csak nem tudom minek, mikor a Supergirl is megbukott. És véget ér az igazság ára, sorozat a Netflixen, lesz még egy 5. évad, de utána ne várjon senki 6. Várhatjuk viszont a Daily Mix folytatását, itt is van a Fast Boy és a Good Life, ami a 21. a Rádió 1 Top 50-en, ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a vége a mai déli mixünknek. Ez a rossz hír, a jó hír pedig, hogy holnap is lesz. Dél és egy között várok mindenkit, déli mixelünk majd jól. Most pedig folytassuk a kett délutánt a második zeneórával. Itt lesz Wise, a Regan Bowman, Meghan Trainor, Gorgon City, BB Rex, a Herds, Ava Max, Willy William. Az órát egy sirennel indítjuk. Hamarosan jön a kamera. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Váji Zsolttal. Csak igazi mai sláger megy. Hajdúsági Rádió 1.
1: Rádió 1.

Wild Ride, Kashmirtól, itt a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger, mert egy hasonló jó zenéket ígérhetek ebben az órában, ami a második zenei óra a mai délutánunkat tekintve. Jó munkát, ha dolgoznak, jó pihenést, ha itt nyaralnak, jó étvágyat, ha ebédelnek. Itt lesz Lady Gaga és Bruno Mars, jön Regan Bowman, a Gorgon City, Bibi Rexa, a Hertz, Eva Max, és itt van Vivi Viniam is, és az ő Echo-ja. Ez a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Rockabye, Clean Bandit, Sean Paul, Anne Marie. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Kellemes kedd délután kívánok, remélem jól telik a nap, mi azon dolgozunk, hogy ez így legyen. Hozom most a várató hajdúsági időjárást. Nyári időre kell számítani, annyi, hogy ma is, holnap is, holnap után is lehetnek záporok, zivatarok, de 31-32 fok. Pénteken 33, a hétvégén is ilyen 29-31 fok, ott is lehet némi zápor, zivatar, mint hogy jövő hét hétfőn is. Aztán jövő kettől mondjuk a következő keddig napos, száraz, nyugi és csapadékmentes időszak 28-31 fokkal. Tulajdonképpen ez a hónap végéig, 28-án lehet majd egy kis záporzivatar, augusztus eleje is hasonlónak ígérkezik, 27-30 fok, jellemzően napos idő, itt-ott zápor, zivatar, szóval folytatódik a nyár, folytatjuk mi is. Bibi Rexával, a Faithless-szel egy régi új dallal jövünk, ez a No Religion, ami már a 7. a Rádió 1 Top 50-en. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megnyílt Hajdúszoboszlón az új Milt Raid italház. Július 13 és 18 között nyitási héttel várjuk a Rákóczi út 3-5 szám alatt. Prémium italok, üdítők, édességek, snackek és még sok minden más verhetetlen árakon. Kóstolók, szerencsekerék, nyereményjáték és rengeteg nyitási meglepetés várja. Kis és nagy kereskedelem magánszemélyeknek és viszonteladóknak. Milt Raid italház. Érdemes már az első napokban betérni.
1: Reklámot hallottak.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Human, Rag & Bone Man, remekül eltalált dala volt itt velünk a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi mai slágermegy hozok hajdúsági programokat. 25-én szombaton jön a Strandok éjszakája, a Hajdúságban is. A programban résztvevő strandoknál kedvezens belépőkre, zenés-táncos műsorokra, játékokra, sztár fellépőkre lehet számítani. Zeneerdő koncert Debrecenben a Nagyerdei Szabadtéri színpadon 17-én pénteken fellép az Irigy Holnai Mirégy. Jön a traktorhúzó verseny Hajdúböszörményben, augusztus 7 és 9 között. Rengeteg kísérő programmal. Koncertek a Rock Caféban, Hajdúszoboszlón. 16-a Miénk itt a tér, LGT dalok Szabó Attilával és barátaival, Karácsony James-el az LGT-ből. Július 18, Crazy Little Queen Tribute. Augusztus 8, Country Rockabilly Jamboree. Augusztus 19, Room Service, Bryan Adams Tribute Koncert. Szabadtéri színpad, Hajdúszoboszló. Július 17, Szikora Robi és az Ergo, Kovalszki meg a Vega, jön a szoboszlói folk hétvége is 17 és 19 között, és a szabadtéri színpadon a Leány búcsú című musical is megtekinthető július 24-én. Hajdúszoboszlói lovasnapok július 31-től augusztus 2-ig. És persze lesz idén is kamionos találkozó Hajdúszoboszlón augusztus 6 és 9 között. A Lego kiállítás meg mindenkit vár augusztus 23-ig Hajdúszoboszlón a Kovács Máté Művelődési Központban. 2-kor hírek, infók, aztán György Attis jön, utána Juhász Geri a Summer Mix-el kívánságműsorral, de lesz Diszkos Hit és World is Mine Radio Show is. Mi pedig holnap találkozunk újra. Déltől Vájz Zsoltot hallották. További kellemes délutánt, jó munkát, jó pihenést. Itt van Vájz és a Stars. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
3: Lapozz rá a nyárra! Blikk! Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál!
4: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
5: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
6: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
7: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
0: Reklámot hallottak.
8: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és csak a zenei stílus változik. Nagy Rádió 1-es klasszikust indítok most, hogy lehessen énekelni. Az időjárás viszont nem változik, holnap is marad a napsütés, fátyol és gomoly felhőkkel. Erősebb lehet a szél.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scienlé kondicionáló.

control.

0: foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Még négy mérkőzést láthatunk a 2026-os labdarúgó világbajnokságon, ma is holnap elődöntőket, a hétvégén bronzmeccset és VB döntőt. A FIFA elnöke szerint a 48 csapatosra bővített torna óriási siker volt, úgyhogy a Nemzetközi Szövetség elkezdte megvizsgálni azt, miként valósítható meg a 64 csapatos világbajnokság. Ahogy a FIFA elnök mondta, egy világbajnokság megszervezésekor fontos, hogy az egész világot szolgálja, ne csak Európát és Dél-Amerikát, ténylegesen az egész világot. Minden nemzetnek lehetőséget kell adni arra, hogy álmodozzon a világbajnoki részvételről. Ha nem adják meg a kisebb országoknak ezt a lehetőséget, nem lesz meg bennük a motiváció a további fejlődésre. Ma este tehát Franciaország, Spanyolország elődöntő a futballvilágbajnokságban.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22, Balaton!

0: What is my radio show sztárjai?
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten, telefonálj és nyerd meg páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
0: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel's stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

a rádió, egy csak igazi mai sláger megy, megállás nincs, jön a következő dal. Játék viszont van mostantól. A tizedik telefonáló ott lesz másodmagával a kampuszon, Debrecenben. A forradalottunk 20-as 311-111. Hajrá, Rádió 1-esek, sok sikert! Kész.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Campus Fesztivál külföldi fellépői közül Armin van Buuren, a Scooter, a Swish Disco, és persze ott leszünk mi is, Rádió 1-esek, a lemezlovasainkkal. Na, kit juthattatok most be? Halló?
1: Szia, Anita vagyok, és szeretnék a játékra jelentkezni.
0: Mert hol szeretnél lenni, drága Anita?
1: Hát én ott szeretnék lenni, Debrecenben, a kampuszon, leginkább Scooteren.
0: Hát 10. lettél, Anita!
1: Azt a mindenit, köszönöm. Nem hiszem el. Nagyon-nagyon köszönöm.
0: Úgyhogy bárcsak
1: egy... Egy.
0: Igen, ezt akartam mondani, bárcsak egy szlogen válasz el a Scootertől.
1: Nagyon szépen mondom, jó? Figyelj, koncentrálok.
0: Oké, én is.
1: Rádió 1, csak igazi, mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: Jaj, de jó, köszönöm szépen!
0: Aztán miután kikiabáltad, kitomboltad magad a nagy színpadnál, mindenféleképpen gyere a Rádió Esztéshez, várunk a lemezlovasainkkal és óriási bulival.
1: Jaj, de jó, köszönöm szépen! Az biztos, hogy kiteszek magamért.
0: Helyes, helyes!
1: Mindenki helyet is táncolni fogok.
0: És még viszünk sok-sok Rádió 1 hallgatót egyébként táncolni. Lesz ma még játék a Kívánság műsorban is Juhász Gergőnél. Itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Én Györke Attila vagyok, és együtt rádiózunk a következő zenei órában is. Ed Sheerannel kezdek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: Hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Megi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Egész nap a Rádió Egyet, figyelj a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
4: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
6: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Ne várj, használd az Urzinolt!
6: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
8: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
9: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
8: Ezt azonnal le kell foglalni.
9: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
8: A Thrive Banktól. Az 500.000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
10: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-Hitel Express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
11: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
12: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
13: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Nincs megállás. A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok, Nordi vagyok, strandon, melóban, csak ti szóltok. Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

és Krisz most írt egy SMS-t, csomagoló üzemben csomagol éppen egész nap, doboz, fólia, ragasztó, ebből áll a napja, és a Rádió 1 természetesen, ahogy írt, a lélekben már a nyaraláson van, szombaton indulnak Görögbe, pacsi mindenkinek, aki most nyaral, vagy most fog nyaralni. Krisz, hát előre is jó pihenést, vidd magaddal a Rádió 1-et feltétlenül. Applikáción, telefonon, ott vagyunk mindenhol, mobilnettel.

0: Ha már az előbb olvastam, hogy görögbe menj nyaralni az SMS-ező idéztevőt. Hát megnéztem, 25-26 fokosott a tenger, Horvátországban szintén, Korfun 26, Észak-Olaszországban 27, Antálián 29 fokos a víz. A Balaton a Velencei tó 23-24, a Tiszató a Fertő tó 25 fokos. Holnap is egyébként ugyanilyen időnk lesz, mint ma, sok napsütéssel, időnként fátyol, gomoly felhőkkel, 34 fokos maximummal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Nyári tengerparti klubok egyik kedvelt előadója Sam Feld következik, aki csak úgy régiesen zongorán kezdi el írni a dalait, nem számítógépen. Ha kipattan egy dallam a fejéből, egyből a zongora elé ül le, mint a régi nagy öregek. Aztán meg ilyen szuper jó zenéket készít belőlük gépen, mint ez a dal, a Heart Like Mine.

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futball világbajnokságon az elődöntőkhöz érkeztünk. Ma este 9 órakor Franciaország, Spanyolország. Holnap este 9 órakor Anglia-Argentina mérkőzés. Az elődöntők vesztesei szombaton a bronzéremért játszanak, az elődöntők győztes csapatai pedig a VB döntő mérkőzését játsszák vasárnap este 9-től. Ma egyébként egy perces gyászszünettel kezdődik a Franciaország-Spanyolország elődöntő a nízai terrortámadás 10. évfordulójának alkalmából. Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök, a közösségi oldalán köszönetet is mondott a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnökének, amiért jóváhagyta a nízai polgármester kérését. A 2016. július 14-én elkövetett dzsihadista merénylet 86 halottat és több mint 400 sérültet követelt, amikor is egy teherautó belehajtott a nemzeti ünnep alkalmából rendezett tűzijátékot néző tömegbe. Franciaországban a támadásról minden évben megemlékeznek, az áldozatok emlékére gyertyát gyújtanak, illetve egy emlékmenet is végigvonul a helyszínen.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a

0: Rádió Estégen, Hallemez Gátlóknál, Homboi PG, DJ Junior, Cookie, A World is Mine DJ, Regán Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, A Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogen.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Itt a Rádió 1, 16 óra 16 perc, közlekedési információk. Sanyitól megtudtam, hogy az M0-áson az M1-es felé haladva az Annahegyi pihenőnél a növényzet égett, úgyhogy a pihenőt emiatt lezárták. Ricsi SMS-e, hogy belassul az M1-es Budapest felé Bicske és Herceghalom között a külső sávon. Szilvi pedig azt írta, autó és teherautó között a 8-as főúton a 28-as kilométernél Székesfehérvár felé. Köszi az infókat, jöhet még a forrodrutunk 20-as 311-111 cserébe. Autós barátaimnak jön egy dal Lady Gaga-tól.

0: 2021 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Még négy mérkőzést láthatunk a 2026-os labdarúgó világbajnokságon, ma is holnap elődöntőket, a hétvégén bronzmeccset és VB döntőt. A FIFA elnöke szerint a 48 csapatosra bővített torna óriási siker volt, úgyhogy a Nemzetközi Szövetség elkezdte megvizsgálni azt, miként valósítható meg a 64 csapatos világbajnokság. Ahogy a FIFA elnök mondta, egy világbajnokság megszervezésekor fontos, hogy az egész világot szolgálja, ne csak Európát és Dél-Amerikát, ténylegesen az egész világot. Minden nemzetnek lehetőséget kell adni arra, hogy álmodozzon a világbajnoki részvételről. Ha nem adják meg a kisebb országoknak ezt a lehetőséget, nem lesz meg bennük a motiváció a további fejlődésre. Ma este tehát Franciaország, Spanyolország elődöntő a futballvilágbajnokságban.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips

0: támogatásával.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
2: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomokat ehetek és fürdőzni is tudok.
1: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
2: Tökéletes!
1: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. hungesthotels.hu.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
4: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 70%-ot az Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
7: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
9: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
10: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
11: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
0: Reklámot hallottak.
12: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1.

itt a Rádió 1-en, 5 órától Live Mix Summer Edition, Juhász Gergővel és Loving Arms-szal. Most 16:42-kor közlekedési hírek. Varga írta, hogy az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között útfelújítanak, dolgoznak. Félpályás lezárások vannak és lassulás. Andristól tudom, hogy Budapesten baleset volt a Szerémin, a Hengermalom út előtt éppen. És nemrég megtudtuk, az M0-áson az M1-es felé haladva az Annahegyi pihenőnél kiégett a növényzet, a pihenőt emiatt lezárták, és belassul az M1-es Budapest felé haladva Bicske és Herceghalom között a külső sávban. Ha van még hír, jöhet, de SMS-en, telefonon, Viberen, addig is zenélünk. BB Rexátor, ez az aktuális

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi C

0: mögött minden nap este 8-tól a Disco Chick, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten

0: 2022. Jön a Vadi új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
10: Takaríts meg nagyban! Válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Most közel 100 kültéri bútor és kiegészítő 25% kedvezménnyel kapható július 13-a és 19-e között áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most! Rádió E! Indul a Rádió Egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben!
2: Tűnt pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől mixelünk ráadásul két teljes órán át. Rádió Egy Live Mix Summer Edition egész nyáron. Ma a Loving Amsit mellettem a lemezjátszóknál. Hello Andris.
3: Hello Geri, hello mindenkinek. Hát Geri, azt kell, hogy mondjam, hogy egy picit izgulok, ugye új lejátszókról. Én most játszok itt először.
2: Bizony.
3: A Rádió Egy stúdiójában. Ilyenkor a DJ-k mindig izgulnak egy picit, hogy a pendrive-ot beolvassa, minden oké lesz, de eddig úgy néz ki, hogy oké minden.
2: Én arra vagyok kíváncsi, hogy ki fogja először leönteni egy vízzel, egy zéró kórával, vagy valami ilyesmivel.
3: Balázs.
2: Na menjünk, induljunk el!
3: De minden esetre, hogyha leönti valaki, egy valami biztos leszóról, méghozzá kamera felvétel, úgyhogy ne, mindegy, ezzel a szóviccel menjünk tovább, hiszen itt van Ed Sheeran és a Kamera Syria remixében nyitjuk a délutáni Line Mixet, méghozzá Summer Edition, két órán keresztül maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Amsszal a legjobb hangulatban.

Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. At the turntables now. Love it.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, átálltunk nyári időszámításra, két órán át mixelünk egész nyáron, mellettem most a Loving Arms a lemezjátszói mögött. Hát nagy helyzet van, emlékszünk Csabira, aki többször üzengetett rajtunk keresztül az exének, mert hogy szerette volna visszakapni az egyik kedvenc táskáját. Igen, ami az exénél van?
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy a táskás Csabiról beszélünk?
0: A táskás, így van, legyen ő a táskás Csabi innentől kezdve. Na hát figyeljetek, hogy mit ér. Sziasztok, Geri Andris, bár azt ígértem, lezárom a táska projektet, akkor a fejlemény történt, amire még én sem számítottam. Akkor a számot küldtetek a múltkor, hogy úgy tűnik még Rékának is tetszett, ezért két év után végre visszaküldte a táskámat. Köszönöm a segítséget, fiúk! Helyreállt a világ rendje! Már csak egy dolog hiányzik, a megfelelő szám, amire boldogan megnyomhatom a tiltás gombot. Úgyhogy ennek örömére, Andris, ha lejátszanád a Fastboytól a Good Life-ot, örökké üldözne a hálám, és természetesen küldöm. És leírja. Mindenkinek, aki leírja. Szereti. Csabi, nem te estél ki, hanem a Réka. Jó, ezen nem.
1: De Csabi, a múltkor mondtad, hogy rendeltél még egy ugyanolyan táskát, akkor pont azt a témát hoztam fel, hogy mi van, hogyha két ugyanolyan táskád lesz. Most írd meg nekem, ez nagyon piszkálja a fantáziám, hogy most akkor két ugyanolyan táskád van.
0: Az a lényeg, hogy az eredeti is visszaérkezett, ugye szerintem ez egy gyönyörű lezárás ennek a történetnek.
1: Jó? Csabi, hát mennyi csajt lehet itt összeszedni, aki lenyúlhatja még a táskádat? Közelítsük meg így. Na de, jó, nagyon jó fej vagy, és nekem nagyon tetszett, hogy kacérkodsz Gerivel, úgyhogy a Fastboytól a Good Life-ot lejátszom nem csak neked, és annak azoknak, akik szeretik, hanem mindenkinek. Meg többek között Gerinek is, hogy ezeket elviseli, ezeket a poénokat. Úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a délutáni Lime Mix-ben. Good life, Fastboytól.
2: Ez

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Itt vagyunk ma a Lovingham-szal két teljes órán át élőben, közlekedési infók jönnek közben. Nagy a baj, sajnos az M1-es autópályán 5 autó karambolozott a Budapest felé vezető oldalon, Bicske térségében a 36-os kilométernél. Aki a főváros felé tart, annak érdemes az 1-es főúton keresztül kerülni. Tehát még egyszer, 5-ös karambol, M1-es autópálya, Bicske, Budapest felé vezető oldal. Aztán van baleset a fővárosban is, a Ferihegyi reptérre vezető úton, a Csongor utcánál. Sziasztok, szét vannak szóródva egy teherautó gumiabroncs darabjai az M7-esen Budapest felé, a 44-es kilométernél két sávban is. Óvatosan mindenki, ezt Katától kaptuk. Hú, köszi Kata, mindenkinek jó utat! Na, a rossz hírek után jöjjenek tovább a jó zenék.
1: Én is egy kicsit szét vagyok szóródva. A tegnap este egy picit erős volt, egy kicsit hosszúra sikeredett.
0: De na, minden esetben... mi
1: Másnap? Hát nem merem ezt így kijelenteni így országvilág előtt, de azért maradjunk annyiba, hogy egy kicsit így megéreztem a nyár szelét.
0: De szépen megfogalmaztad. Szép mentés.
1: Na, szépen menjünk tovább akkor ennek örömére, úgyhogy Hypetontól az Otomai Head következik itt a délutáni Lime Mixben. Jó hangulatban maradjatok Juhász Gerivel és velem a Lovingham-szal.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. At the turntables now.

0: Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition egész nyáron 2 órában, és hát vannak dolgok, vannak jó dolgok, amikre sokáig kell várni. Úgy látszik, hogy Martin Garrix és Ed Sheeran ezt nagyon-nagyon komolyan veszi. Ez volt tőlük a Repeat It. 2016-ban elkezdtek már dolgozni ezen a dalon, aztán ugye óriási sztárok lettek mind a ketten, elsodorta őket egymástól az élet, és ahogy 2026-ot mutatott a naptár, akkor felvették újra a fonalat, hogy figyelj, eltelt 10 év, adjuk már ki ezt a dalt.
1: Nagyon jól tették, és tényleg nagyon jót tett ennek a dalnak. Meg nem tudom, azért vagyok erre kíváncsi, mert hogyha annak idején kiadják, amikor még kevésbé ismert mind a két producer, valamint zenész, akkor vajon ekkora, vagy értékelnénk-e ekkorára? De minden esetre tényleg zeneileg, és ez nagyon rendben van, főleg ebben a remixben, Vike remixében, és hogyha már a címét nézem, ugye Repeat It, megismételjük ezt az órát, Geri.
0: Abszolút, tehát nem leadjuk még egyszer ugyanezeket a zenéket, meg ezeket a megszólalásokat, hanem itt vagyunk, és egy másik mix jön. Vadi új zenékkel, jó? 2 órás lett a live mix, visszakaptam a táskám, kértem egy számot, amit le is játszottatok. Na ez az igazi VIP. Ez pedig Csabától kaptuk. Nagyon köszi, Csaba.
1: Csaba, szívesen. Nagy kanállal habzsolod az életet.
0: Így van. Hydration Break rövid lesz, ígérjük, aztán pedig folytatjuk a Lemingemszel élőben, jó?
1: Jövünk vissza,
0: senki sem.
1: Meggyőztél.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Debrecenbe kéne
3: menni. Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja.
3: Campus Fesztivál. Július 22-26. A debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Beggy, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Soer Junior, Collar, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Egész nap a Rádió Egyet, figyelj a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogen.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Gól!
6: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
1: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50.000 forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
9: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
10: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
9: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
11: Thrive.
12: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitelmax esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
13: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
14: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
15: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
16: Utazási csomagjából ne felejts el!
17: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
18: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
19: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobil appot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
20: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod. A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
21: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
22: Reklámot hallottak.
23: Hajdúsági Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Hello mindenkinek, elmúlt este 6, még mindig itt vagyunk, és még mindig mixelünk a Lemingámszal. Hello Andrés, még egyszer.
1: Hello Geri.
2: Hello mindenkinek, ez még
0: lesz,
2: egyszer.
0: Így van, ez lesz egész nyáron, Rádió egy Like Mix Summer Edition, 2 teljes órán át itt vagyunk veletek Magyarország legjobb DJ-vel, minden nap valaki mással. Na induljon akkor a második kör.
1: Remélem felkészült mindenki a második óra, hát ugyanazt a lendületet, ugyanazokat a jó zenéket ígérjük, úgyhogy itt is van az első, ami Ed Sheeran és az Ez Izen, Jacket Remixében. Úgyhogy maradjatok a délutáni Like Mixben, Juhász Gerivel és velem a Lemingámszal.
3: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to Radio 1.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ma a Loving Arms Mix-el két teljes órán át, méghozzá a világ jelenlegi legmodernebb lemezjátszóiról.
1: Hát igen, eljátszom vele, tényleg olyan vagyok, mint egy kisgyerek a nem is tudom miben, most ezt a jelzőt lehet nem fogom mondani, de minden esetre tényleg elnyomkodom, eljátszom itt, és most fedeztem fel, hogy lehet itt a dolgokat csillagozni. Hát nagyon tetszik, nagyon szeretem.
0: Mi már meg is kérdeztük a Csabest, hogy vajon filmeket lehet-e nézni a két nagy kijelzőn. Csabest azt mondja, hogy megoldja. Nem fogunk igen filmeket nézni adás közben, nyugi. A Coldplay rajongóknak kedveskedtünk az elmúlt jó 10 percben, egyel ezelőtt szólt egy fantasztikus remixben a Viva la Vida, ez pedig az imént ugye Sam Felt volt, és a Heart Like Mine, ami szintén egy Coldplay feldolgozás, a Klux című dal alapjaira épül. Közlekedési infók jönnek röviden. Több autó karambolozott az M3-ason a határ felé 60 térségében a 49-es kilométernél, és van egy baleset a fővárosban is a Bécsi úton, a Vörösvári útnál történt nemrég. Mindenkinek jó utat! A rossz hírek után jó zenék!
1: Végig jó zenéket hozunk, és ugye jó hangulatot. Itt is van egy nagy kedvencem, ami Piano House stílusban íródott, és Nathan Dave alkotta Over You-val. Megyünk tovább itt a délutáni Lime Mix-ben, csak is jó hangulatban és jó zenékben. Úgyhogy maradjatok Juhász Gerivel, és velem a Loving Arms-szal.

0: Yourself-it a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Like Mix Summer Edition. Ma a Loving Arms Mixel két teljes órán át itt mellettem. Holnap sok helyen fog esni, így készüljetek, 30 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
0: A következő órában pedig a Rádió 1 kívánság műsorban páros napi jegyet nyerhettek majd méghozzá a Rádió 1 Stage-a Campus Fesztiválra Debrecenben.
2: Jó, én nagyon várom ezt a fesztivált, többek között ugye én nagyon szeretem Debrecent, ugye ez a szülővárosom, Debrecen a szülővárosom, és igazából nekem mindig minden évben annyira sok kellemes emlékem, nagyon sok ismerősöm, na és persze nagyon, nagyon jó élményeket lehet itt szerezni, úgyhogy én nagyon-nagyon várom. Én nagyon várom a jövő hetet, úgyhogy Geri, te ott leszel?
0: Mindenféleképpen, úgyhogy ha szeretnétek ki is ott lenni és jönni velünk Debrecenbe is a campusra fesztiválozni, akkor hallgassatok minket egész este. Megint egy rövid hydration break-et tartunk, aztán pedig jövünk vissza, jó?
2: Olyan szépen mondod, mondd még egyszer.
0: Hydration break.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Mert a három DJ legenda ma este

0: lalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 Live Mix Summer.

0: Jó délutánt, jó utat, jó nyarat, jó itt lenni veletek. Ma is a Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk, ma a Loving Arms, Kabai Andrés itt mellettem a lemezjátszói mögött, és nem tudom, hogy amikor Kylie Minogue jó negyed évszázada megérte a Can't Get You Out of My Head-et és kiadta, gondolta volna, hogy mondjuk 26 évvel később sorban nagy producerek és DJ-k egymás után elkezdik feldolgozni.
1: Hát szerintem nem gondolta volna, vagy nem tudom, hogy igazából az az izgalmas ebben, hogy a zenekészítésben részben van tudatosság, de valahogy mégse. Tehát mindig meg tudjuk magyarázni, hogy miért nincs benne tudatosság. Nyilván nagyon sok minden kell hozzá, szerencse, stb. De azért nyilván nagyon boldog, hogy ilyen hosszú időn keresztül is nagyon szeretik a zenéjét, és hogy ilyen sokan feldolgozzák. Azért pörög az a jogdíj.
0: Ez sem egy utolsó szempont. Ez volt Jack Horley tehát, és az All I Think About. 7 órakor a Rádió 1 Kívánság műsorban pedig lesz kettő játék is, méghozzá a Campus Fesztiválra nyerhettek páros napi jegyet, ugye ott is lesz Rádió 1 Stage, ott is bulizhattok, fesztiválozhattok majd a Rádió 1 DJ-kel. Megyünk tovább.
1: Én annyira örülök, hogy ezt így felhoztad, többek között amiatt is, mert rögtön erre rácsatlakozom a következő dalra. Ugye From Disco to Disco, és hogy nyáron inkább mondhatnánk azt, hogy fesztiválról fesztiválra. Na de mindegy, a la Farben, From Disco to Disco, a délutáni Line Mixben. Maradjatok jó hangulatban, jó kedvben, Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: Nagy visszatérő slágerek 2026-ban, ez volt a Bumble, a Rádió egy Live még Summer Editionben, ma a Loving Arms állt a lemezjátszók mögött két teljes órán keresztül. Mivel telik a következő néhány nap?
1: Hú, Geri, most szerintem a mai nap, arról beszélek ma, szerintem kipihenem a tegnapot. Kipihenem a tegnap estét, és igazából nagyon pörgős hetem van, valamint igazából már lélekben készülök a Campus Fesztiválra. Én tényleg nagyon várom, és én csütörtöktől tulajdonképpen lent leszek. Ráadásul lesz még egy másik fellépésem is Esztergomba, úgyhogy a jövő heten az brutálisan pörgős lesz, úgyhogy mentálisan, lelkileg mindenhogy erre fogok hangolódni.
0: Hajrá, nagyon köszönjük neked ezt a ma estét, és hát ne felejtjétek, hogy ha ti szeretnétek ott lenni Debrecenben a Campus Fesztiválon a jövő héten, akkor nyerhettek napi jegyeket tőlem a Rádió 1 Kívánság műsorban, ami hamarosan Martin Garrix-el indul. Mindjárt szól a Butterflies, hívható SMS és Viber számunk 0620 311 111. Még egy kávé?
1: Vagy dupla az kávé. Lenne?
0: Okay,
1: dupla kávé.
0: Jön. Ciao.
1: Köszi, Geri, ciao.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Civica

0: Minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon.

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
6: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
7: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
8: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobil appot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
9: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.

0: This is the World is Mine radio show on Radio 1. Radio 1. A Rádió Egy már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió Egy vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió Egy weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgass az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió Egy.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: Egy. Indul. A Rádió Egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: break my heart.
1: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szép nyárestét mindenkinek, sziasztok, a stúdióban Juhász Geri. Két játék is lesz még nálam este 8-ig, képzeljétek el. Tehát kétszer is nyerhettek napi jegyeket a Campus Fesztiválra jövő hétre Debrecenbe. Halló, halló!
2: Ja, Panka vagyok.
1: Hello, Panka, mivel telik a keddeste?
2: Melóval, szokásosan.
1: Mivel foglalkozol?
2: Pitafutár vagyok.
1: És milyen dalt szeretnél?
2: Gyolkoritól kérek egy számot.
1: Gyolkori, oké, kinek menjen?
2: Minden velem dolgozónak.
1: Pörög a meló? Sok cím van ma?
2: Túl sok is, de túl jó, sok. Igen.
1: Az mit jelent, meddig dolgozol ma?
2: 9 óráig hivatalosan.
1: És nem hivatalosan?
2: Hát, amikor majd befejeződik.
1: Oké, na akkor egy kicsit téged is megpörgetünk így munka közben. Jön Gyolkori, a Gelentész és a Stay a Little Longer itt a Rádió Egyen. Kitartást ebben a nagy melegben.
2: Köszönjük szépen, szia!
1: És tudjátok mit? A legelső játékot ezennel el is indítom. Ha jönnétek velünk jövő héten fesztiválozni, hívjatok innentől 10-ként 0620 3111

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger, mert tudjuk, hogy szeretitek a jó bulikat és a jó fesztiválokat, ezért viszünk el titeket mindenhová idén-nyáron is. Halló, halló!
1: Halló, szia Geri, Oli vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Halló, Oli! Megvolt-e már neked valaha a Campus Fesztivál Debrecenben?
1: Még soha.
0: Nem mondod, ez lenne az első alkalom, hogy elmész?
1: Igen, mert tulajdonképpen, hát ez most lehet, hogy kicsit furcsán hangzik, külföldön élek. Nem járok olyan nagyon, de nagyon sűrűn haza, illetve Debrecen és a Campus Fesztivált még sajnos nem bírtam meglátogatni.
0: Hát szerintem ezen változtatni kell.
1: Hát az nagyon jó lenne.
0: Kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi ma is láger megy.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik!
1: Jaj, de jó, köszönöm szépen.
0: Úgyhogy idén meg lesz az a Campus, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: Hát nagyon szuper, és nagyon-nagyon köszönöm, és remélem, hogy biztos vagyok benne, hogy nagy élvezet lesz.
0: Abszolút, várunk minden este a Rádió 1 stage-en. Kivel jössz?
1: Nem szeretném elárulni, egy nagyon jó haverommal fogok eljönni, aki megérdemli ugyanúgy ezt a bulit, mint én.
0: De jó szíved van, érezzétek nagyon jól magatokat, hamarosan még ebben az órában játszunk újra itt a Rádió 1-en, úgyhogy remélem, nektek is szerencsétek lesz. Ez Loi és a Get Lucky.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, holnap viharos széllökések is lehetnek, viszont marad a kánikula, 34 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Ja, Vili vagyok. Purple Disco Machine-től szeretnék kérni egy számot a páromnak, Noémnek.
0: Akkor már jön is nektek a Wonderful Life, ez ugye egy Hertz feldolgozás, és ha szeretnétek jönni velünk jövő héten a Campus Fesztiválra Debrecenbe, hívjatok innentől 10-ként és adok egy páros napi jegyet, a számunk 0620 3 111 111.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és egy újabb hallgatónkat szeretném elvinni fesztiválozni. Halló, halló!
1: Halló, Anita vagyok Debrecenből.
0: Hello Anita, egy helyi erő, mert hogy a Campus Fesztivál ugye Debrecenben van minden évben.
1: Pontosan. Imádom, tavaly is voltunk, idén is szeretnénk menni, úgyhogy ezért gondoltam, hogy telefonálok hozzátok.
0: Na akkor mondj nekem egy Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Úristen, ez komoly!
0: Ez komoly!
1: Hát hatalmas köszönet!
0: Úgyhogy idén is mész a kampuszra, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: Atya ég, hát ez hihetetlen! Nagyon sokat próbálkoztam nálatok, de aztán nem célt valami, hál' Istennek.
0: Kivel jössz majd?
1: A párom a feltehetőleg.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, játék holnap is lesz majd itt a Rádió 1-en. Most pedig jön Metzger Viki, Nagy Bogi és Miss Moody így együtt. Ez az Éden.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered?

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az más.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Once I was 7 years old, my mama told me, go make your

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió Egy kívánság műsor, halló, halló.
1: Szia, Adrián vagyok, és Regálnőtől szeretném kérni bármelyik dalát a férjemnek szeretettel.
0: Hello, Adri, a férjed hol van most és mit csinál?
1: Nagytartsán van, éppen költözködünk.
0: Hú, akkor nagy munkában vagytok. Mikor alszotok először az új otthonban?
1: Most már félig meddig ott lakunk, úgyhogy jó lesz a kis zene nekünk.
0: De jó, élvezétek az új otthont. Regál Lili, Hilmi, ez ma este a tiétek itt a Rádió Egyen. Kitartást a költözködéshez.
1: Köszi, szia.

Rádió Egyet halljátok, én lassan átadom a stúdiót a diszkósítnek, aztán pedig jövök vissza 9-től World is Mine Radio Show egy csomó vadonatúj zenével, ami nem szól sehol máshol, majd Jaurit és Christopher terelgetem a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik, este találkozunk. Sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Valahol Budapesten 2026. júliusában. Így szól a kis bejegyzés. És befotóztak egy ablakba, nyitva az ablak, meleg van, elhúzva a függöny. És mi van bent a szobában?
3: Karácsonyfa.
2: Egy tökig feldészített karácsonyfa.
4: Ez egy tökéletes, és nem száradt el.
2: Tök jól néz ki. Hogy nem zseniális. Valahol Budapesten imádom a képet.
4: De hol vette ezt a fát, hogy ez ilyen állapotban júliusban?
2: Hát azért megvan egy kicsit gotolva az a fa.
4: De felül nem is. De felül
2: de nem. Megbarnult már egy kicsit egy-két levél, ahogy látjuk, de nem műfa, mert hogy lefelé kunyul. A kommentek egyébként zseniálisak. Mi a realitás annak, hogy te éppen hagysz egy fenyőfát 2006
3: júliusában?
2: De mennyire kell lehet szeretni a karácsonyt?
4: Én nem mondom neked, mi történt. Ő egy otthonról dolgozó IT-s arc, akinek a barátnője feldíszítette ezt a fát, januárban szakítottak, és a srác még nem fordult meg a székével.
3: Igen.
2: Azt írja egy kommentelő, gondolom, komolyan vette a dalszöveget, hogyha elmúlik karácsony, a szeretet lángja halványában.
3: Nálunk már pedig szeretet lesz anyus végig.
2: Nálunk már pedig karácsony van, igen. Megunta az égősor bogozást, így talán idén egy kicsit nyugodtabb és békésebb lesz a karácsony.
4: Hogy menedzselt el a húsvétot?
3: Tényleg a nyuszi?
4: No. Hello. Szóval ott az is ott van valahol, ne aggódjál.
2: Igen.
4: És mi, hogy ez egy fogadás?
2: Hogy ki kell tartani egy évig?
4: Igen, egy egyetemista csoport lakik ott, és ez egy fogadás.
2: Az is lehet, de én valahogy ránézek arra az ablakra, meg arra a függönyre, meg ahogy az ott el van húzva.
4: Meg a felső izzósor azért elbizonytalanít.
2: Ja, tényleg, és ott a felső izzósor, de jó vagy.
4: Ezek modern gömbök, tehát ezt szerintem fiatalok választották.
2: Nekem tetszik az üzenete. Ez a kicsit azt csinálok, amit akarok.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
6: Disco!
7: Disco Show! A Rádió 1-en BG Juniorral, Hangvai BG-vel és Bárány Attilával.
8: Hello! Szavaszok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkós Hit Radio Show, méghozzá kettecskén Hanvai PG-vel és Bárány Attilával, hiszen DJ Junior a héten a születésnapját ünnepli, és pontosan ezért távol van!
9: Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy időm, publikum, jó magam, Hanvai PG, ugyanígy itt vagyok egészen este 9-ig, még mindig lelassulva, még mindig pihenem az 50 órás diszkózást, nem tudom, hogy mikor térek magamhoz, de próbálok.
8: Hát figyelj, 50 felett nagyon nehezen lehet regerálni, ebben most már így kezdesz beleszokni. Na, egy biztos, ezt a nagyon jól sikerült latin dalt küldöm az én cseppeli román barátomnak Jezolóba. Azt mondja, hogy ott román mezt is lehet kapni, úgyhogy biztos tetszeni fog neki ez a dal. A Bamboléóval, köszönjük a rádió egy hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást!

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert diszkosít Rádió Show, DJ Junior nélkül, de Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposok, ma többek között az Örsök, Stellák, Bonaventúrák, Ferencek, Justusok és Kamillok, szülinapos pedig az ismerőseim közül Zehetmajer Gáspár Ildikó és Dobozi Zsolt Vecsésről, Miskolci Márton, Csorba Dávid, Stefano Robutti és Török Lajos. Isten éltesse az ünnepelteket, és küldöm nekik ezt a jól sikerült Hugel dalt, amiben bevásárolta magát David Guetta, nagyon jó üzletember a csávó. Ez a French Montana-val és Adam Marlin-nal közösen készített Shine-it a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között, persze Bissensuelben.

0: Diszkos itt a rádió egyen, minden este 8-tól 9-ig DJ Juniorral, Honvai Pilzsivel és Bárány Attilával, de Junior a héten szabadsága.
1: És a Diszkos itt is, hogyha azt nézzük, hogy mikor lesz Diszkos itt aktivizáció, mert hogyha jól emlékszem, már pedig az emlékeim nekem nem feltétlenül tökéletesek, akkor júliusban Diszkos itt aktivizáció nem lesz, ám bár külön-külön mind megyünk majd a Campus Fesztiválra a rádió egyel.
0: Én nem.
1: Akkor ezt is rosszul tudtam, oda nem és szerintük a Junior és jó magam Honvai Pilzsi képviselik a diszkosítás erőket, de fogjuk képviselni. Most szombaton pedig egyébként mindenkit várok sok-sok szeretettel Bogácson majd.
0: Én meg annyit szeretnék mondani, hogy dalpremier volt, vagy lesz, vagy van egy biztos, ezt olyan túl sokat még nem hallottátok itt a rádió egyen. Jön Mézik és Marshall Jefferson dala, ez a Life is a Simple, Move Your Body, a 2026-os egyik legújabb bizonyos értelmezésben. Itt a rádió egyen az igazi mai slágerek között. If you don't like it,

0: Rádió egy csak igazi, ma is Lágermegy diszkosít Rádió Show, DJ Junior nélkül Bárány Attilával és velem Hamvai PG-vel.
1: A héten 4 fellépésem lesz. Pénteken először Miskolc Tapolcára megyek, ahol egy Sunset Pool Partyn zenélek majd. Onnan pedig jövök vissza Budapestre, ahol a Kopaszi gáton a Fortunás generációnak zenélek a Sunset Funkon. Szombaton

0: Itt minden pool, itt minden sunset, kérem szépen. Egy biztos, hogy a TikTok csatornámra folyamatosan posztolok még mindig majd erről az 50 órás rekord beállításról videókat, és egy csomó napfelkeltés történet van. Egyszerűen tényleg orgazmus közeli állapotba kerültem ez alatt az 50 óra alatt többször a naplementének és a napfelkeltének köszönhetően. Tessék csekkolni a videókat.
1: Most pedig érkezik a folytatásban I'm an Angel második számú kislemeze, és ez is Bissenselben, vagyis az I'm Alive.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, egy diszkosít rádió show kettecskén Hanvai Pícsivel. A hétvégén, ahogy mondtam, négy fellépésem lesz, és most nem fogom elismételni magamat. Számomra egyébként a legfontosabb egyértelműen a Dance Size Head, hiszen a biztonság végközép országos találkozó évente egyszer kerül megrendezésre. Annak idején még a Covid alatt kezdtük el ezt egyébként Bakonybélben, és azóta nagyon kinőtte már magát. Tavaly több mint 100-an voltak ott a táborban, és akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, ha nem egy, hanem két napos lenne ez a bizonyos rendezvény. Úgyhogy most szombaton és vasárnap is, vagy 18-án és 19-én is lenn leszünk Siófokon. Minden információ a rajongói oldalon a Facebookon.
1: Minden információ szintén megtalálható erről az 50 órás csúcsbeállításról, amivel kapcsolatosan sokan kérdezik, akik egyébként végig is követték ezt az egészet, mert az 50 órát végig én live-oztam a TikTokon, és hát hála jégnek átlagban olyan 300 ember nézte, és a csúcs nézőszám olyan 6-700 volt. De nagyon-nagyon sokan kérdezték, hogy ez Guinness rekord lesz-e valójában. Egy biztos, hogy mi leadtuk a dolgokat a Guinness felé, és most várjuk a visszajelzést, ugyebár, hogy megkapjuk-e a Guinness pecsétet-e vagy sem.
0: Ezt egyébként nem fordítva kell csinálni? Tehát, hogy először megkérdezni, hogy egyáltalán van erre lehetőség, és utána elvégezni ezt a feladatot?
1: Ugyebár ezt már jóvá hagyta a Magyar Rekord Szövetség, ők regisztrálják, és sok esetben egy országos szövetség a segíti az ügyet, de először be kell regisztrálni és jelenteni a Guinnesshez, el kell küldeni az adatokat, és majd később hagyják jóvá.
0: Na, és akkor most a folytatásban érkezik Tom Rose és Justin Mera, illetve az Inside the Flames a rádió egyen a diszkosítban az igazi mai slágerek között, persze Vincent Shellben.

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy, kedden is DJ Junior nélkül, de Bárjánattal és velem Hambai PG-vel is egyből búcsúzunk is. Én azzal, hogy szombaton mindenkit várok sok szeretettel Bogácson, tessék csekkolni a folyamatos tartalmakat a TikTok csatornámon, vagy bármelyik social media felületemen. Szevasztok!
1: Én azzal köszönök el tőletek, hogy Miskolctapolcán egy fürdős bulin zenélek majd 19:45-től pénteken, és aztán utána érkezem majd a Kopaszi gátra, ahol funkizni fogok, szombaton pedig egész este ott leszek Siófokon, hiszen Dance I Said, vagyis egész este is báránybulira lehet számítani, illetve biztosan se B-közép országos találkozóra várok mindenkit, aki kedveli, amit csinálok, vagy egyszerűen csak szereti a személyemet. És ha már itt tartunk, aki a csapatépítőre, illetve az országos találkozóra érkezik, nyugalom, nem egy, hanem két napos lesz kvázi, aki szombat este esetleg dolgozik és nem tud eljönni, várjuk szeretettel vasárnap délután Siófokon a strandon. Most pedig búcsúzóként érkezik a Plastic Funk és Toxic Joy közöse. A Close My Eyes-zal köszönünk el tőletek, és kívánunk mindenkinek további nagyon jó rádiózást. Szia!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, meg!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe! Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22, Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trump

0: Parton. Strand Festival, augusztus 19-22. Jön a Vadi Ujj Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Word is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, nagyon jól fogtok szórakozni, ha innentől minket hallgattok. Extra zenék, különlegességek, zenehírek, jó sok minden vár rátok. Mostantól Jauri a lemezjátszóknál. Hello Jauri, csapjunk bele!
1: Szép estét kívánok mindenkinek, szia Geri! Akkor elindulunk egy óriási nagy Rádió 1-es kedvenccel, jön Hypatontól az Out of My Head, itt a Word is Mine Radio Show-ban.

0: A jelenlegi Beatport number one, ami nem mellesleg a magyarországi 200-as Shazam chartot is vezeti. Hugh Girl, Ultranate és Imael Angel. Ez volt a Move Into The Sun a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem 11-ig Jauri, aztán 11-től Christopher a lemezjátszói mögött. Mind a ketten ott lesznek természetesen jövő héten Debrecenben a Campus Fesztiválon. Fesztiválozzatok ott is a Rádió 1-el. Napi jegyeket holnap is nyerhettek. Napközben Atistól is tőlem a kívánság műsorban. Na Jauri, mi a most?
1: Na és ha már itt a nyár, akkor menetrendszerűen érkeznek a Medúza slágerek. Most is jön tőlük az egyik legújabb, az I Don't Wanna Go Home, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban. Can we

0: csak a Verdi's Mind Radio Show-ban a Rádió 1-en, mellettem 11-ig a lemezjátszóknál Jauri.
1: Na és hogyha már ország szerte, sőt Európa szerte ekkora hőség van, akkor jön egy igazán nyári dal, ez Fidelis és Sivó közöse, az Into the Sun, itt a Rádió 1-en. Na let's go!

0: Na ez a zene is kizárólag nálunk szól, csak a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Camel Fett újdonságából jövünk éppen kifelé, ez volt a So Good, mellettem 11-ig Jauria lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mit teszünk rá erre.
1: Na és akkor, ahogy tőlem megszokhattátok, így az óra második felében, vége felé jön egy kis tempó növelés, egészen a bouncy techno vagy trance világáig evezünk, nevezze bárki, akinek akarja, vagy aminek akarja, én nem vagyok a műfajrendőrség tagja sajnos, úgyhogy majd ti eldöntitek, hogy ezt épp hova skatujázzuk be. A lényeg, hogy jön DJ Harsingtól a What Music Felt Like in 2007, és ezzel megyünk tovább itt, a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Nóri! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary
1: Escape.

0: Keddesténként bizony ilyen zenék is szólnak nálunk. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Mellettem a lemezjátszóknál Jauri.
1: Na és itt az óra végén az utolsó két zene, az Überestől a Disturbing Paradise volt, és Mislufftól a Call Me Babe. Úgyhogy ezzel zártam a keddesti első órát, de megyünk tovább egy rövid szünet után, és nagyjából hasonló tempóra lehet majd számítani, sok-sok igazi mai slágerrel karöltve. Úgyhogy gyertek vissza, egy rövid szünet, let's go!
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: teljes hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopsi Maggi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, meg!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Múlt este 10, hello mindenkinek, még mindig Jaurit mellettem a lemezjátszói mögött, indítjuk a mai második szettet, és ez is tele lesz olyan különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok még egyszer mindenkinek, és megyünk tovább egy igazi mai slágerrel. Jön Kato és a Turn the Lights Off, itt a Rádió 1-en, a Birdies Man Radio Show-ban.

0: Robin Schulz és Szigala, AM to PM, tökéletes átmenet, tökéletes híd a rádiós és a klubhangzás között, mellettem Jauri a lemezjátszói mögött. Ha megnéznétek őt élőben is, ne felejtjétek, találkozhattok vele Debrecenben is, a Campus Fesztiválon a jövő héten, ott is lesz Rádió 1 stage, ott lesz az összes Rádió 1 DJ, napi jegyeket pedig természetesen holnap is nyerhettek majd tőlünk adásban. Mi a most, Jauri?
1: Szép lassan elkezdtünk tempót növelni, ahogy ígértem, meg ahogy így keddesténként talán megszokhattátok, de még velünk tart egy tényleg nagy-nagy kedvencetek, most már azért eléggé előkelő helyen szerepel mindenféle listán. Jön Bibi Rexha és a Faithless közöse, a New Religion, itt a World Is My Radio Show-ban, hol máshol, a Rádió 1-en. Na, let's go!

0: Jennifer Lopez és David Guetta hosszú-hosszú évtizedek óta ott vannak már a pályán, sőt ott vannak folyamatosan a csúcson, és 2026-ban készítették el a legelső közös zenéjüket. Hát reméljük nem ez volt az utolsó. Save Me Tonight, kedd este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jauri a lemezjátszóim mögött, nézzük, hogy mit teszünk rá erre.
1: Na és az óra második felében elkezdünk egy kicsit sötétebb vizekre elvezni. Jön Adam Beyer és tőle a DNA. Nyilván itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne, a World is Mine Radio Show. Keddenként bizony az ilyen zenékbe is belekóstolunk Jauri segítségével. Ő áll a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Christopher is jön még 11 és éjfél között. Na nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Na és ahogy itt a háttérben halljátok, már egészen magasra emeltük a tempót, ilyen 150 BPM környékére, mert jön Eli Oaks-tól az egyik nagy-nagy kedvenc, ez pedig a Breaking Dishes, amiben ugyanilyen Rihanna akapelle van átírva, úgyhogy ezzel folytatjuk a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: hallgatni, vagy magatokkal tudjátok vinni például a nyaralásra, edzőterembe, keressétek ezeket a szetteket a mixek.radio1.hu-n, vagy pedig az applikációnkban, és maradjatok, nagyon rövid pihenőjön, aztán pedig itt is van Christopher.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: mögött. Minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon.

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel Stage egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
3: Indulunk!
2: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egyen!

0: Show starts now.
1: Hello mindenkinek, remélem, hogy bírjátok, még Christopher pörgeti nálunk tovább a kedvestét. Hello Christopher!
2: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao Geri! Induljunk is el Joel Corinak és Galantisnak az újdonságával, Stay a Little Longer, ezzel nyitom az órát a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

0: Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszóknál Christopher! Christopher!
1: Every time that we freak, every time that we dance to the beat, every time we kick it unique, every time that we rock to the beat.

0: és a World is Mine Radio Show Christopher a lemezjátszóknál.
1: Ami az imént volt hallható, az New Aspectnek volt a Mind Illusion-je. Nagyon kis kedvenc dalom mostanában, előszeretettel pörgetem itt a Rádió 1-en. Ami pedig szépen alattunk jön, az nem más, mint egy igazi klasszikusnak egy új dala. Tom Novitól érkezik az I Don't Wanna Know, egy zseniális kis tech house-ról van szó, igazi bulis dal, ezt a bulikba szoktam pörgetni, és fogom is, úgyhogy még egyszer Tom Novi, I Don't Wanna Know, World is Mine Radio Show.

0: és a Virgin Mind Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Christopher a lemezjátszóknál.
1: Amiből szépen jövünk ki, az Bob Sinclairnek és Kiesszának volt egy újdonság, az I Can't Wait, egy zseniális kis dal, ami pedig alattunk jön, az Frank Rizzalónak a Shinjuku dala, ami egyébként most letarolta a house listákat és a beatportot is, úgyhogy egy abszolút peak dologról van szó. Tehát még egyszer Frank Rizzalo, Shinjuku, csak itt a Rádió 1-en, Virgin Mind Radio Show.

0: És hát bizony, ez a mai adás, ez a mai három óra is tele van olyan különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol, ilyen volt ez is.
1: Caminónak szólt a Vertigója, egy igazi amerikai tech house vonalról van szó, ami alig egy éve kezdett el kibontakozni. Én nagyon szerettem, és hozom is a rádióba és a bulikba is egyaránt. Zseniális kis hangzásvilág, vannak benne érdekes effektek, történések, groove menet, úgyhogy zseniális. Ami pedig alattunk érkezik, Sony Foderának és D.O.D.-nak a közöse, Think About Us. Ezzel megyünk tovább itt a rádió egyen. Where is my radio show? World is mine radio show.

0: A Rádió Egyet halljátok, és mára lassan lepereg az időnk itt a World is Mine Radio Show-ban. Remélem tetszett a mai adás. Mind a három mai szettet vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Kárner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is legyen megy.
3: Ez a

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti. Üdv mindenkinek. Ezt az órát is együtt tölthetjük. És most egy nagyon jó kis autóvezetős zenét hozok. Kashmir, a legendás amerikai DJ producer. Justin Bieber, Selena Gomez, Tiesto ott van az ügyfelei között. Ugye ő eredetileg a The Cataracs DJ producer csapatból ismert. Az elektronikus zenei műfajokon belül az Electro House, a Progressive House, a Future House, a Big Room House ott van a kisújjában. Utóbbi miatt a nagy zenei fesztiválokon például a Coachella, a Tomorrowland-en is bérelt helye van, és ezt a dalt most nagyon szeretjük tőle.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a DJ világ egyik legizmosabb képviselője, hanem a legizmosabb Joel Corey, aki gyerekként akciófilmeket nézett, Stallone-t, Arnold Schwarzeneggert, és akkor eldöntött, hogy na ő is szeretne ilyen kipattintott akcióhős lenni. 16 évesen kezdett el súlyokat emelni. Az apukája egyébként menedzser volt egy ilyen fitness klubban, úgyhogy ő volt az első korosztályából, aki elkezdett súlyt emelni. Joel Corey, stay a little longer.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most a 14-szeres Grammy-díjas szupersztár Taylor Swift. Ha valaki azt mondja, hogy a tökéletes rádiózene nem létezik, akkor Taylor Swift azt mondja, hogy fogd meg a mikrofonom, és megmutatja, hogy igenis. A szívemnek nagyon kedves lett egyébként a hozzá készült videoklip, mert több személyes kedvenc hírességem is feltűnik benne. Például Louis Capaldi, Cillian Murphy, Graham Norton, ír humorista, Taylor Swift volt egyébként a rendező. Ez az Uplight.

csak igazi mai sláger megy, most felbőgnek a szintik, hozom már is The Weeknd-et, és hát szerintem a legkreatívabb albumáról szól most egy dal, a Save Your Tears, After Hours, ez az album címe, és hogy kiről szól ez a szakítás utáni dal, a Save Your Tears, a mai napig megy a vita, valaki szerint Bella Hadidról, ő az egyik nagyon híres barátnője volt The Weeknd-nek, a másik pedig Selena Gomez. Hát bárkiről is szóljon, mindannyiunk szívébe betalált fele The Weeknd, jön a Save Your Tears.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert Stenfeld például, aki a születésnapi fesztiválunkon nagyon sok mindenről mesélt nekünk a backstage-ben, például a környezetvédelmi alapítványáról, Heartfelt Foundation a nevük, és jelenleg épp azon dolgoznak, hogy...
1: Jelenleg egy tengerpart takarítási projektet csinálunk Tájföldön, ahol kifejezetten olyan nőknek segítünk, akiknek nincs munkájuk. Fizetünk nekik azért, hogy megtisztítsák a partot, és a műanyagot elvigyék egy olyan helyre, ahol feldolgozzák, és valami hasznos, tartós dologgá alakítják. Így van egy értelmes munkájuk, biztos jövedelmük, mi pedig megtisztítjuk a világot.
0: Tiszta bolygókapitány ez a Stenfeld. Heart Like Mine a Rosalinnel közös igazi mai slágert hozom már is.
2: Hey, what's up? This is Stenfeld. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ray a folytatásban, és hát vele kapcsolatban már többször mondtam, hogy na ő az énekesnő, akinek játsszák a dalait a világ nagy zenei rádiói, közben pedig bármikor ott van a helye a Montreux Jazz Fesztiválon a nagy színpadon. Július 3-án életében harmadjára is fellépett a 60. évfordulós kiadás megnyitóján. Sztár vendégek is voltak vele a színpadon, például Mark Ronson, az Uptown Funk-ot közösen lenyomták, és Alicia Keys is csatlakozott hozzá. Hát, nagyon nagy kaliber a nő. Ray és a Where's My Husband? Ezt azon most.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy az éjszakai vezetéshez is. Augusztus közepéig tart az őzek üzekedése, az őzek násza. Július közepétől augusztus közepéig jellemzően, ugye ez azt jelenti, hogy az őzbak abszolút nem ismer veszélyt és beszűkült tudat állapottal partnert keres magának, árkombokron keresztül űzi a sutát, kiugorhat az útra. Úgyhogy legyünk résen, és hogyha van erre figyelmeztető tábla, azokon az útszakaszokon meg aztán tényleg pláne. Igazi mai slágerek szólnak a folytatásban is, köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.